mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leópápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden

0: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. A mennybe menetel nem Jézus jelenlétének a vége. Ez az a pillanat, amikor a mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet a Szentlélekkel. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, tegnap ünnepeltük áldozó csütörtököt, Urunk mennybe menetelének az ünnepét. És úgy gondolom, hogy a boldogságos szűzanya is ott volt ezen az alkalmon. Az ő szeme ráttára is Jézus a mennybe emelkedett,

És ez üzenet számunkra, minden keresztény ember számára, a mennybe menetel, hogy Jézus nem a jelenlétét vonta meg tőlünk, hanem ez az a pillanat, amikor a mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet a Szentlélekkel. Igen, a mennyország elkezdi keresni a szíveket, ez a szűzanyának is a vágya, ez Máriának is az a vágya, az ő közben járásának az eredménye. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Ez egy fohász, ez egy imádság. Uram, emeld fel látásmódomat, hogy úgy lássak, ahogy te. Emeld tekintetemet a földhöz vagadt, korlátolt nézőpontom fölé, a te magaslati pontodra, ahonnan minden másnak látszik. Beragadtam a saját nézőpontomba. Csak azt látom, ami közvetlenül előttem van. Saját értelmem csapdájában feszülök, szem elől tévesztve azt a nagyobb képet, amelyet te látsz onnan, ahol állsz. Taníts meg arra, hogy az, ahogyan a dolgokat látom, meghatározza a rájuk adott válaszomat. Hogy a perspektíva minden formál, és az én természetes látásmódon gyakran téves, hiányos, és nélkülözi a döntő fontosságú összefüggéseket. Szükségem van a magasabb látásra, hogy körülményeimet onnan nézzem, ahol te állsz, ahelyett, ahol én elakadtam, hogy megértsem azt, ami csak a magasból válik világossá. Segíts, hogy úgy lássam az embereket, ahogy te látod őket. Ne csak a viselkedésüket, hanem a szívüket, a történetüket, a küzdelmeiket, hogy ítélkezés helyett könyörülettel tekintsek rájuk. Emlékeztes, hogy te látod azt is, amit én nem. A teljes idővonalat, nem csak ezt a pillanatot, a fájdalom mögötti célokat, a késlekedések okait, a nagyobb történetet, amelynek én csak egy részét látom. Add nekem a te szemeidet a körülményeimhez, hogy meglássam azt, amit te teszel. Amikor én csak azt látom, ami rossz, hogy felismerjem a kezed munkáját, amikor én csak a nehézséget veszem észre. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te, mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Urunk mennybemenetelének ünnepe erre hív, egy más látásmódra, más megértésre. Boldogságos szűzanya lelkületét is ez határozta meg, ez a másképp látni az életemet. Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. Ne aggodalmaskodj, ő gondoskodik. Lehet, hogy most nem látod a kiútat. Lehet, hogy túl sok a kérdés, és talán túl sok a bizonytalanság. Lehet, úgy érzed, minden egyszerre nehezedik rád a munka, a család, a gyermekek, a párod. Bármivel is küzdj, tudd, hogy nem marad így örökké. Talán nem minden oldódik meg azonnal, és nem minden úgy, ahogyan elképzelted, de tudd, hogy Isten dolgozik akkor is, amikor te csak az űrzavart látod. Ami ma megoldatlannak tűnik, az holnap már talán valamivel könnyebb. Ami ma túl nehéz, holnap már nem olyan nehéz. Azért mondjuk, hogy minden megoldódik, mert van remény, mert van valaki, Isten, aki nem engedi, hogy a történeted és az én történetem zsákutcában érjen véget. Tarts ki, ne feledd, nem vagy egyedül. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. A lélek láthatatlan hegei, ahol a fény beszökik.
Zsoltárok könyvében olvashatjuk, meggyógyítja a megtört szívűeket és beköti sebeiket. Létezik egy különös magány, az, amikor emberek között vagyunk, mosolygunk, bólintunk, de belül egy fallal választjuk el magunkat a külvilágtól. Ezt a falat a szégyen tégláiból építjük. Azt suttogja a fülünkbe, ha tudnák, mi van odabent, már nem szeretnének így. A néma falak mögött. A pszichológia is jól ismeri az elnyomás mechanizmusát. Amit elrejtünk, az nem szűnik meg, csak a mélybe költözik, és onnan irányítja az életünket. Fáradtságot, szorongást, állandó készültséget okoz, mert rengeteg energiánkba kerül fenntartani a minden rendben látszatát. A hit szempontjából azonban tudnunk kell. Jézus nem a maszkunkat szereti, hanem minket. Ő nem jed meg a sötét szobáinktól. Ahogy a fizikai sebet is ki kell tisztítani, hogy ne fertőződjön el, a lelki sebeinknek is szükségük van az őszinteség levegőjére. A törés, ahol a fény beárad. Van egy gyönyörű japán művészet, a kintsugi, a széttört kerámiát arannyal ragasztják össze, és a tárgy nem lesz olyan, mint az új, hanem értékesebb és egyedibb lesz, mert a törés vonalai aranytól ragyognak. És a Jóisten is valami hasonlót tesz velünk. Nem ítél el a fájdalmadért. Jézus maga is fájdalmak férfia volt, aki ismeri a sebezhetőségedet. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. Nem siettet. A gyógyulás folyamat nem egy gombnyomás. Ő türelmesen várja, hogy átadd a törmelékeket. Átformál. A legmélyebb sebeidből válhatnak a legnagyobb bizonyságait. Ott, ahol egyszer fájt, később másokat fogsz tudni vigasztalni. Ne próbálj meg erős kereszténynek látszani, csak légy Isten gyermeke, aki oda meri tartani a sajgó szívét az Atya elé, és engedi, hogy a kegyelem aranya elfedje a múlt repedéseit. Drága Jézusom, te vagy az egyetlen, aki előtt nem kell magyarázkodnom. Te látod a mosolyom mögötti fáradtságot, a csendem mögötti kiáltást. Kérlek, jöjj be szent lelkeddel azokba a kamrákba, amiket eddig 7 lakat alatt őriztem a szégyen miatt. Köszönöm, hogy nálad a sebezhetőségem nem kockázat, hanem a gyógyulás kezdete. Érints meg ott, ahol a legjobban fáj, és taníts meg bízni a te végtelen irgalmadban. Ma, ha találkozol valakivel, ne feledd, talán ő is egy nehéz falat cipel a mosolya mögött. Legyen egy kedves szavad, egy türelmes pillantásod. Légy te a Krisztus illata valaki más sötét szobájában. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Egy történetet olvastam, ez a címe: A galambok és az öreg ember. A város szélén egy régi park padján minden reggel ott ült egy öreg ember. Haja ezüstösen csillogott a napfényben, mozdulatai lassúak voltak, s mégis békét árasztott. A galambok jól ismerték, ők voltak az egyetlen társasága. Az öreg minden nap hozott magával egy marék magot, nem sokat, épp annyit, amennyit elfért a tenyerében. A galambok köré gyűltek, és csipegetni kezdték, miközben az öreg csendesen beszélt hozzájuk. Tudjátok, mondta, az ember élete olyan, mint a tiétek. Először félénk, aztán kíváncsi, végül megtanul bízni. A galambok nem értették a szavakat, de érezték a hang melegségét.
Egy fiatal galamb azonban mindig távol maradt. Félénken figyelte a többieket, de sosem mert közelebb menni. Az öreg észrevette. Másnap a magok felét félretette, és lassan a félén galamb felé nyújtotta a kezét. A madár remegett, de nem repült el. Hosszú percek után végül odalépett, és egyetlen szemet elvett. Az öreg elmosolyodott. Na látod? Az öregség nem gyengeség, csak idő arra, hogy megtanuljuk. A türelem több ajtót nyit, mint az erő. A galamb ettől kezdve minden nap közelebb jött. A többiek már nem csodálkoztak, tudták, hogy az öreg ember szíve olyan, mint a park csendje. Lassú, mély, és mindenkit befogad, aki nem siet. Az öregség nem a vég, hanem a megértés ideje. A szeretet és a türelem pedig még a legfélénkebb szívet is közel hívja. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Kedves Mágyar Rádió hallgatók, kedves testvéreim, Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. És mégis magához vonz, mint ez az öreg ember a fiatal galambot. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Vannak olykor nehéz napok. De ha van, aki fogja a kezed, segíthet a terheken, bármennyire fájó. Fáj, ami fáj. Fáj, ami fáj, mert vannak sebek. Testemben varrat, szívemben szegek. Fáj, hogyha mozdulok, fáj, hogyha fekszek. Pedig erőn felül gyógyulni igyekszek. Fáj, ami fáj, nem a kór okozó. Meglepetésnek pár kór okozó. Vicces az élet, és néha mosolyt csaló. De olykor a vicce inkább sírni való. Fáj, ami fáj, a lélek, a test. De örülj, ha csillagot hoz még az est. Örülj, ha reggel még útra kelhetsz. Fáj, ami fáj, csak remény maradjon. A szíveden át a hitből fakadjon. Soha ne feledd, ki ott van a rosszban. S ha fáj, ami fáj, higgy a gyógyulásodban. Kedves Mágyar Rádió hallgatók, olyan jó lenne, hogyha fel tudna emelkedni a látásmódunk, hogy úgy lássuk az életünket, ahogyan a jó Isten látja. És hogy bízni tudjunk, ebben példakép valóban a boldogságos szűzanya, az ő lelkülete, az ő odaadása. Mennybe ment Jézusom, te vagy az egyetlen, aki előtt nem kell magyarázkodnom. Te látod a mosolyom mögötti fáradtságot, a csendem mögötti kiáltást. Kérlek, jöjj be szent lelkeddel azokba a kamrákba, amiket eddig 7 lakat alatt őriztem a szégyen miatt. Köszönöm, hogy nálad a sebezhetőségem nem kockázat, hanem a gyógyulásnak a kezdete. Érints meg ott, ahol a legjobban fáj, és taníts meg bízni a te végtelen irgalmadban. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. És ez akkora ajándék. Maga az Úr Jézus mondta, keressétek először Isten országát, és minden megadatik. Milyen jó lenne, ha ilyen lelkülettel tudnánk élni. És Urunk mennybe menetének az ünnepe, amelynek a boldogságos szűzanya is tanulja, számunkra is egy biztonság lenne. Egy élmény. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet, a tiédet is. Uram, emeld fel látásmódomat, hogy úgy lássak, ahogy te. Emelt tekintetemet a földhöz ragadt, korlátolt nézőpontom fölé, a te magaslati pontodra, ahonnan minden másnak látszik.
beragadtam a saját nézőpontomban. Csak azt látom, ami közvetlenül előttem van, saját értelmem csapdájában feszülök, szem elől tévesztve azt a nagyobb képet, amelyet te látsz onnan, ahol állsz. S taníts meg arra, hogy az, ahogyan a dolgokat látom, meghatározza a rájuk adott válaszomat. Szükségem van a magasabb látásra, hogy körülményeimet onnan nézzem, ahol te állsz, ahelyett, ahol én elakadtam. Hogy megértsem azt, ami csak a magasból válik világossá. Emlékeztes, hogy te látod azt is, amit én nem. A teljes idővonalat, nem csak ezt a pillanatot. Add nekem a te szemeidet a körülményeimhez, hogy meglássam azt, amit te teszel, hogy felismerjem kezed munkáját, amikor én csak a nehézséget veszem észre. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te, mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. A mennybe menetel nem Jézus jelenlétének a vége. Ez az a pillanat, amikor a mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet a szent lélekkel. Közeledik pünkösd ünnepe. Várjuk a Szentlélek Úristennek a kiáradását. Én azt kívánom minden Mágyar Rádió hallgatónak, hogy a mennyország bennünket kereső valósága a Szentlélek által érintse meg a szívünket és a lelkünket. És én is, te is azok legyenek, akiket a mennyország nem csak hogy keres, hanem meg is talál. Minden emberi szív legyen ennek a mennyországnak a megtapasztalója. Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mágyar Rádió hallgatók, a Jóisten áldását kérem mindannyiukra. Köszönöm, hogy velem tartottak. Hajlák Attila Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Vedrunai Szent Joakima, özvegy, rendalapítónő. Spanyolországban született, Barcelonában, 1783. április 16-án. Joakima 8 testvérével együtt igen jó nevelést kapott. A tehetséges és érzékeny leányban magától érlelődött meg a kívánság, hogy karmelitaként egész életét Istennek ajándékozza. Isten azonban egyelőre más útra vezette. Joakima ezt egyszerű önátadással fogadta. Szigorú apja ugyanis megtiltotta, hogy belépjen a Kármelbe, s 16 éves lányát férhez adta a 25 éves Don Teodora de Masvici jegyzőhöz is gazdag földbirtokoshoz. A harmonikus házasság 17 éve alatt Joakima 9 fiút ajándékozott férjének, 4 szerzetes lett. Napóleon betörésének politikai-szociális zűrzavara következményeként épp Katalóniában zúdultak leginkább a családokra. A közéletben szereplő férj erőit idő előtt felőrölte az élet, s Joakima özvegyen maradt. Ez az út, amely őt asszonyá és anyává érlelte, Isten iránti szeretete számára jó alap volt. Azokra a misztikus kegyelmekre, amelyekben férje halála után részesült, s melyekben Istennel való kapcsolatának beteljesülését élte át, a házasságban megérett szeretete nevelte föl. Az Isten szeretetben Joakima jegyes misztikától eltérően mindenekelőtt a gyermek és atya szeretetét kereste és találta meg. E szeretet közösségben Krisztussal és a Szentlélek erejében örökös biztonságot talált. Gyermekként rejtőzött el Isten atyai jóságában, s anyaként adta tovább az önátadásban kapott szeretetet. Férje halálával és anyai kötelességeinek teljesítése után új feladatokra vált szabaddá. Lelki anyaként megalapította a szeretetről nevezett kármelita nővérek ma is virágzó kongregációját. Emberi és misztikus tapasztalatait tekintve szerzetes nővéreinek nem csupán valamiféle lelki nevelő nője volt, amilyenből sok van, hanem anyjuk. A szónak lelki és eredeti tulajdonképpeni értelmében is. Krisztus Jézusban és a mennyei atya örömüzenete által sok lányának olyan életet ajándékozott, amely Isten gyermekeivé tette őket. Mint valami profétai látomásban úgy kiáltott föl egy boldog anyu újongásával. Úgy tűnik nekem, mintha a karom mindinkább kitárulna, a szívem csodálatosan nagyra tágulna, hogy magába fogadjon minden fiatalt, hogy átkarolja és megőrizze mindazokat, akik most és a jövőben is nagy csapatokban jönnek, és intézetünk kapuin kopognak. Az atyába vetett bizalma mindazok számára, akiket vezetett, az atyai ház légkörét teremtette meg. Egy olyan légkört, amelyben a lelki élet és gyakorlatai gyorsan elvesztették mindazt az idegenséget, amely a természet fölöttit olyan könnyen mutatja természetellenesnek. Amint régebben a gyermekek és a cselédek mindennapi kötelességeik teljesítése után imádságra és lelki beszélgetésre összegyűltek a ház úrnője körül, úgy tettek most lelki lányai is. Anélkül, hogy a rábízottakat elnyomta vagy önállótlanná tette volna, mindenki számára ő volt a nyugalmas középpont és a vitathatatlan anyai tekintély. Hogy közel vigye hozzájuk a szegénység szellemét, emlékeztette lányait Jézus szegénységére. Ne törekedjetek arra, hogy gazdagabbak legyetek, mint a vőlegényetek, mert az szégyenletes lenne. Intézetének kezdeti idejében volt egy fiatal novíciája, aki nem tudta elolvasni a kézzel írott szabályzatot, amelyet az alapító anya adott neki. Anyám, nem látok más, csupán pontokat, mondta a fiatal lány. Erre így szólt hozzá az anya. Térdelj le, és akkor majd meglátod, milyen kiválóan tudsz olvasni. És csak ugyan. A próbálkozás sikerült. És a következőkben jámbor szokássá vált Vedruna anya lányai.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. A zenei szolgálatot pedig a mai estén a Fénysugár együttes látja el. Tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Áldott légy, Urunk, mert oly csodálatosan, és mégis oly egyszerűen is, oly elérhetően itt vagy közöttünk az oltári szentségben. Áldott légy, Urunk, mert te megtörted a gonosz hatalmát, és elvetted a halál fullánkját. Köszönöm, Uram, hogy mindig jöhetünk hozzád, és úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. És köszönöm, hogy imádhatunk és álthatunk. Álthatunk azért, mert legyőzted a bűnt és a halált. Köszönöm, Uram, hogy örök boldogságra hívsz minket, és vágysz a mi szíveink után. Vágysz arra, hogy a bűn és a halál fölött aratott győzelmed ne legyen hiába való a mi életünkben. Áldott légy, Urunk, mert itt, a te élő jelenlétedben, egy akaraton megvallhatjuk, hogy neked hatalmad van a világban oly divatos halálkultusz és halálkultúrája fölött. Hogy neked hatalmad van minden önmegvalósító és önmegváltó tanok és praktikák fölött, amelyek az örök kárhozatra vezetnek. Áldott légy, mert néged adatott minden hatalom a mennyben, a földön is, az alvilágban, és néked adatott minden divatos és elterjedt tran és praktika fölött. Köszönöm, Uram, hogy az én családomban is, és az én életemben is megtörted a halálistenének hatalmát, és ez örök érvényű. Köszönöm, Uram, hogy megvallhatjuk a te hatalmadat. Azon gyermekeid életében, élete fölött is, akik oly sokszor szenvednek az öngyilkosság kísértésétől. Köszönjük, hogy neked van hatalmad az ő életük fölött. Hála, áldás és dicsőség neked most és mindörökké. Amen.

Elnyugtalankodjék a szívetek, mondtad a tanítványoknak, hisz atyám házában sok hely van. Elmegyek és helyet készítek nektek, és a helyet készítettem, eljövök. Uram Jézus Krisztus, a tanítványok nem értették, hogy miről beszélsz, hiszen maga Fülöp meg is kérdezte, mert azt mondta, hogy nem ismeri az utat, és mi sem ismerjük, Uram, sem az utat, sem azt, hogy atyád házába, ami atyánk házában sok hely van, és minnyájunk számára helyet készítettél, te, az élő Isten fia. Bocsáss meg, Uram, hogyha nem az odafönt valókra tereljük a figyelmünket, még mindig a világi dolgok fontosabbak a mi életünkben, mint az a hely, az a csodálatos hely, amit készítettél számunkra. Bocsáss meg, Uram, hogy nem tartjuk magunkat kiváltságosnak, hogy te az Isten fia, személyesen gondoskodsz rólunk, hogy az atyához jussunk, és ezért mindent megtettél. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy felnyitod a mi szemünket, és megnyitod a mi szívünket, hogy azt a helyet vágyjuk, és akarjuk átvenni. Nem kell kiharcolnunk, csak át kell vennünk. Taníts meg minket, Uram, a mennyeiekre figyelni, a maradandó értékekre figyelni. Köszönjük, Urunk, hogy te felmentél az atyához, és azt mondta tanítványaidnak, és mondod nekünk is, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amely biztos célba vezet, amelyen nem lehet eltévedni. Te vagy az az igazság, ami felülír minden világi igazságot, vagy vélt igazságot, és te vagy az az élet, amelyre az Atya megálmodott és megteremtett. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt vagy jelen, és vezetsz bennünket a legjobb helyre, hogy ott, ahol te vagy, mi is ott legyünk, és a mi életünk benned és általad teljes élet legyen. Köszönjük neked ezt, Urunk. Légy áldva és magasztalva, most is mindörökké. Amen.

Hálás szívvel térdelek most itt előtted, Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt vagy. Csodálatos oltári szentségben, Uram, te feltámadásod után a tiéd között maradtál, bátorítottad és buzdítottad tanítványaidat, még velük is étkeztél, majd Betánia közelében áldást adtál mindannyiukra, és fölmentél a mennybe. Uram, te szeretetből, ami megváltásunkra jöttél közénk, tanítottál szavaiddal, tanítottál tetteiddel, nem ítélted el a bűnöst, hanem bűnbocsánatot hirdettél, és minden embert meghívtál a te követésedre. Uram, bocsáss meg nekünk, ha ezt nem tudjuk úgy tenni, mint ahogy azt szeretnéd. Bocsáss meg nekünk, ha botladozunk, de kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, és segíts, hogy valóban el tudjuk foglalni azt a helyet, amit a számunkra készítettél a mennyei dicsőségben. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy arra hívtál minket, és azért maradtál itt köztünk, az oltári szentségben, hogy megismerjük az Atyát, és hogy be tudjuk fogadni az ő igazságát, az ő szeretetét és az ő békéjét. Uram Jézusom, te látod, és te tudod, hogy mennyi idő telt el, addig, amíg elhittem és elfogadtam, hogy te itt jelen vagy, hogy köztünk maradtál, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Bocsáss meg nekem minden hitetlenségemet, minden kételkedésemet, amikor nem tudtam elhinni és elfogadni, hogy te itt vagy és jelen vagy, és kiárasztod a te szeretetedet, a te békédet, hogy elárasztasz minket tetőtől talpig. Mindazzal, Uram, amire vágyik a mi szívünk, a mi lelkünk. Köszönöm, Uram, hogy átjársz minket, minden jelenlevőt és minden hallgatót, Uram. Köszönöm, oly sokszor megtapasztalhatjuk gyógyulásainkat, szabadulásainkat. Mindenért hálát adunk neked, Uram, és köszönjük, hogy nem csak elküldted a te szent lelkedet, és nem hagytál árván, hanem te is itt vagy köztünk. Köszönöm, hogy te tartasz, és te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedre. Vágyjunk arra, hogy keressünk téged, hogy ide tudjunk hozni, és hozzá tudjunk vezetni mindazokat, akiket ránk bíztál, akik mellé rendeltél. Bármilyen nehéz lenne, Uram, köszönjük, hogy ha mi nem is vagyunk képesek rá, de neked van hatalmad fölöttük, hogy mi eszközeid legyünk, úgy, ahogy megváltozunk.

Igen, Uram Jézus Krisztus, te vagy minden kincsem, mert semmim sincs, amit nem kaptam volna kegyelemből, amit nem kaptam volna tőled. Mindenem, amin van, az tőled származik. Köszönöm, Uram, hogy minden jó, amin van az életemben, az tőled való. Köszönöm, Uram, hogy meghívtál minket, hogy a te utadon és a te jelenlétedben éljünk, mert valóban, Uram, te vagy az, aki átformáltad és átformálod a mi életünket. Te vagy az, aki mennyeivé tetted és teszed a mi életünket. Hisz te mondottad, hogy azért jöttél, hogy ör életünk legyen, és az bőségben legyen, hogy örömünk legyen, és az teljes legyen. Köszönjük, Uram, hogy te vállaltad a földi életet, vállaltad a keresztet, hogy megválts minket minden bűntől, hogy örök életet ajándékozz nekünk. De úgy, ahogy mondottad, nem csak az örök életet, hanem már itt a földön át tudjuk venni azt a mennyeit, amit te szántál nekünk. Kérlek, Uram, bocsáss meg nekünk, hogy nem tudjuk átvenni, nem is tudjuk még, mit jelent ez a mennyei, hogy milyen az, hogy a te jelenlétedben éljünk. Jöjj segítségünkre is, tisztítsd meg teljesen a mi szívünket, lelkünket, elménket, hogy mindig vágyjunk veled élni,

mindig vágyunk ebben a mennyei életben élni, a te békédben, a te szeretetedben, a te örömödben. És kérve kérlek, Uram, formálj minket, hogy át tudjuk adni, hogy tükrözni tudjuk, hogy megkívántassuk másokkal is ezt az életet, hogy ne a bűnben, ne a gyötrelemben, a fájdalomban, a kínban éljenek, ne a világ csillogásától, családtagoktól, barátoktól, szerettektől várják a mennyei boldogságot, a világi boldogságot, hanem valóban felismerjék, felismerjük és elfogadjuk azt a mennyei életet, amelyért te az életedet adtad. Légy áldott ezért most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszönöm, Jézusom, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Köszönöm, hogy az ígéreted, hogy veletek maradok a világ végéig, szemtanúja lehetek és élhetek ennek az ígéretednek a hitében. Köszönöm, Jézusom, hogy a világ forgatagából megállva elcsendesedhetek itt előtted, erőt meríthetek abból a kegyelemből, amit te adsz az oltári szentségen keresztül. Hálát adok azért, hogy jelen vagy, és kiárasztod kegyelmedet az életünkre. Hálát adok azért, hogy tanulhatok tőled. Tanulhatom az egyszerűség, a tisztaság, a tisztánlátás kegyelmét. Köszönöm, hogy megállhatok, és abból a békességből meríthetek, amit csak te adhatsz. Hálát adok azért a csendért, amit itt megtalálhatok. És köszönöm, hogy nem másban, világi dolgokban és emberektől várom ezt a csendet és a békességet. Köszönöm, hogy ezt csak te adhatod nekem, drága Jézusom. Előbb behozok minden olyan testvéremet és körülöttünk lévő embereket, akik nem látnak még téged, nem ismerik a benned levő erőt, akik nem ismerték fel azt, hogy te lehetsz a forrás az életükben. Add, hogy meglássanak téged, hogy belőled merítsenek erőt. Előtbe hozom a családtagjainkat, a munkaközösségeinket. Előtbe hozom azokat az embereket, akiknek a figyelmét minden más egyéb eltereli, hogy észrevegyenek téged. Köszönöm, hogy te türelemmel vagy irántunk, és vársz, és megáldasz minket. Amen. Amen.

áldolak és magasztollak, Jézus Krisztus itt a legméltóságosabb oltári szentségben, hálás szívvel, térdelek itt előtted, megköszönve, hogy közben jársz értünk az atyánál, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. És van, akihez imádkozunk, minden helyzetben, minden körülményben, csak mindig rád kell figyeljünk, Jézus Krisztus. Én minden köszönök az életünkben, amit adtál, és amit adni fogsz is, hálás szívvel vagyok. Mindig, Uram, de kérlek, segíts, hogy mindenki tapasztalja meg, hogy igenis, te vagy a gyógyító, te vagy a szabadító, te vagy a közbenjáró az atyánál, mindenkiért. És hogyha ezt mindenki rád figyel, és ezt megtapasztalja, és rálép a te utadra, Uram, akkor minden könnyen megy. Látod, ez a sok betegség, ami van. Kérnek, imádkoznak, Uram, de nem ismernek 100%-ba. Kérlek, Jézus Krisztus, légy mindenkivel, de most főleg a betegekkel. Én most a szívembe egy erős beteg szomszédnénit hoztam. Tudom, Uram, hogy nálad kap. Hozzád kell forduljon, mert távol van tőled, Uram. És azt is tudom, hogy nagyon szereted, Uram. Mindent hálás szívvel köszönök. Oly sokan vannak, Uram, akik még nem ismernek. De kérlek, segíts, hogy olyan helyekre tudjunk menni, és tudjanak menni, akik téged ismernek, hogy világosságot vigyenek az ők szívükbe, egy gyertyafényt, hogy általuk ismerjenek meg, és hozzád forduljanak. Ne kapkodjanak fűhöz, fához, Uram. Áldalak, légy áldva és dicsőítve ezért, most és mindörökké. Amen.

áldott légy, drága Jézus Krisztus, itt az legméltóságosabb oltári szentségben. Itt vagyunk, Uram, a Te nevedbe összegyűlve, és Téged áldunk és magasztalunk, és dicsérünk és imádunk, hisz vágyat ültettél a szívembe, Uram. Mindezért áldott légy a Te irgalmadért, a Te szeretetedért. Áldott légy, Uram, a Te türelmedért, amivel irántunk vagy. Áldott légy, Uram, a mennyben is, áldott légy a földön, hisz a mennybe mentél, Uram, értünk, hogy elküld nekünk a Szent Lelket, ami életünk vezérfonala, Uram, ami irányít bennünket, hogyha hagyjuk. De bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor nem ráfigyelünk, sokan nem is ismerjük, ezért kérünk Téged, hogy munkálkodj a mi életünkbe, Uram, hogy valóban megismerjünk Téged Szent Lelked által, hogy a mi életünket, Uram, az ő irányítása alatt töltsük napjainkat. Uram, hogy meglássuk, hogy mi az, ami neked kedves, hogy Téged kövessünk. Hisz már itt a földön, Uram, megtapasztalhassuk a boldogságot, hogyha valóban mindent félretesszük és Téged teszünk első helyre. Add, Uram, nekünk igaz bűnbánatot, hogy valóban megtisztíthassuk a mi szívünket, Uram, és Téged első helyre téve majdan elfoglalhassuk azt a helyet, amit számunkra a mennyben elfoglaltál és félretettél. Köszönjük, Urunk, ezt a lehetőséget. Köszönjük neked, Urunk, hogy ennyi sok jóval ellátsz bennünket, Uram. Kérünk Téged, hogy nyisd meg a mi elménket, nyisd meg a mi szívünket, hogy valóban befogadjuk. Áldott legyen a Te szent neved, áldott légy Úr Jézus Krisztus a mennyben, és áldott légy itt a földön is. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséget teljesen, alleluja.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk,

Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel egy órában, amikor is imádságra hívtuk Önöket, Szentség imádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. A zenei szolgálatot a mai estén a Fénysugár együttes látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Az

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzáró követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe, hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Ryan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Amen.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Getsemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Márián, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Fizér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok, nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: magamnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem erüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi?

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben felvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe felvett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom Szűz

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: atyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg

0: ünnepséget, mely koronázhatta édesanyját tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg.

0: Szíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: fogadj

0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
2: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szent Atya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szent Atya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciusává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megosztottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrai atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn, a mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A két háború között, igen.
3: 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagy múltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem előjáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába a 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszilárdítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyá, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete, egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösség is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az elmúlt alkalommal befejeztük Lukács evangéliumát, illetve már két héttel ezelőtt, és a legutóbb, mondjuk így, hogy felvezettem az apostolok cselekedeteit, így, mint könyvet, műfajt elhelyeztem a történelmi háttérben, és megvizsgáltuk úgy különböző szemszögekből magát a művet, az apostolok cselekedeteit. Most viszont akkor belevágunk a cselekménybe. Lukács evangéliuma a cselekmény közepén szakadt meg. A feltámadt Jézus felment a mennybe, miután megbízta követőit, hogy az ő nevében hirdessék az igét minden népnek. Arra utasította őket, hogy várjanak Jeruzsálemben, és megígérte, hogy elküldi nekik a Szent Lelket, hogy erőt adjon nekik. Mielőtt azonban erről az eseményről beszámolna, Lukács evangéliuma azzal zárul, hogy a tanítványok a templomban imádják Istent. Az olvasók talán elgondolkodnak azon, hogyan fog beteljesülni Jézus ígérete, és hogyan fogják végrehajtani a megbízatását. Az apostolok cselekedeteinek elején Lukács folytatja a beszámolóját, elmesélve az előző rész utolsó jelenetét, hogy visszavezessék az olvasókat a történet menetébe. És most olvasom az első két verset. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Az, hogy Lukács evangéliumára az első könyvként hivatkozik, rávilágít arra, hogy az apostolok cselekedetei a második könyv, vagyis az evangéliumban megkezdett történet folytatása. Először közvetlenül Teofilhoz szól, bár Teofilról semmit sem tudunk, a legtöbb tudós úgy véli, hogy ő volt a mecénás, az a tehetős és befolyásos személy, aki segített Lukácsnak evangéliumának kiadásában és terjesztésében. Nevének további lehetséges jelentése is van. Görögül a Teofil azt jelenti, hogy Istent szerető. Így Teofil szimbolikusan az apostolok cselekedeteinek minden olvasóját, Isten szeretőit és szeretjeit jelképezheti. Lukács így foglalja össze evangéliumának tartalmát, mint mindazt, amit Jézus mennybe menetele előtt tett és tanított. A görög szöveg szó szerinti fordítása így hangzana, mindaz, amit Jézus elkezdett tenni és tanítani. Ez a figyelemre méltó mondat világossá teszi, miért tartja Lukács szükségesnek egy folytatás megírását. Ha az evangélium mindazt elmeséli, amit Jézus elkezdett tenni és tanítani, akkor ez a mű azt írja le, amit Jézus továbbra is tenni és tanítani fog, tanítványai szolgálatán keresztül, amikor azok betöltekeznek az ő lelkével. A Lukács evangélium Jézus tevékenységét írja le egészen addig a napig, amikor fölvétetett a mennybe. Végső távozása előtt a Szentlélek által utasításokat adott az általa kiválasztott apostoloknak, hogy még jobban felkészítse őket vezetői szerepükre. Tudjuk, hogy a feltámadt Jézus utasításai között szerepelt annak magyarázata is, miért volt szükséges, hogy Izrael messiása szenvedjen, meghaljon, majd feltámadjon. Feltételezhetjük, hogy utasításai között szerepelt az egyház mennybe menetele utáni vezetésére vonatkozó iránymutatás is. A harmadik verssel folytatom. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik és beszélt az Isten országáról. Miután közvetlenül Teofilhez szól, Lukács folytatja elbeszélését. Először azt meséli el, mit tett Jézus feltámadása és mennybe menetele között. Lukács evangéliuma ugyan beszámolt Jézus mennybe meneteléről, de az időpontot homályosan hagyta. Most Lukács pontosítja ezt az időkeretet, Jézus feltámadása után és a mennybe menetele előtt 40 napot töltött azzal, hogy tanítványait felkészítse távozására és jövőbeli küldetésükre. Lukács hangsúlyozza, hogy Jézus számos bizonyítékkal igazolta nekik, hogy él. Lukács evangéliuma szerint a feltámadott Jézus nem csak megjelent az apostolok előtt, hanem hagyta, hogy megérintsék, és halat evett előttük, hogy megbizonyodhassanak arról, valóban feltámadt, és nem szellem vagy jelenés.
Azok, akik találkoztak a feltámadott Úrral, nem szorultak érvekre ahhoz, hogy teljes mértékben meggyőződjenek arról, hogy él. Az apostolok cselekedetei kifejezetten megjegyzi, hogy a feltámadt Jézus csak követőinek mutatkozott meg, akiknek aztán tanúskodniuk kell feltámadásáról. Csak a világ végén, az ítéletre való visszatérésekor fog megmutatkozni minden embernek. Így tehát, bár Jézus megjelenései vitathatatlan bizonyítékuk voltak azoknak az apostoloknak, akik látták őt, a későbbi keresztények hitükben azoknak az apostoli tanúknak a bizonyságára támaszkodnak, hogy az a Jézus, aki szenvedett, meghalt és eltemették, most valóban feltámadt és él. A 40 nap az az időszak, amely Jézus feltámadása és mennybe menetele között telt el. Jézus számos feltámadása utáni megjelenése és a tanítványainak további oktatása ebben az időben történt, kivéve a későbbi megjelenést Pál előtt, aki az 1 Korintus 15:8-ban hangsúlyozza saját esetének egyediségét. Később a gnosztikus eretnekek azt állították, hogy ez a húsvét utáni megjelenések időszaka 18 hónapig tartott, nyilvánvalóan azért, hogy hitelesebbé tegyék azt az állításukat, miszerint a feltámadt Jézus egy teljesen új, titkos vallást tárt fel előttük. Ezek a későbbi eretnekségek jól illusztrálják, milyen gondviselésszerű volt, hogy az apostolok cselekedetei megemlítettek egy konkrét végpontot, Jézus látható mennybe menetelét 40 nap elteltével, amely után már nem lehetett további megjelenésekre számítani. A 40-es szám olyan bibliai eseményeket idéz fel, amelyekben Isten népe kinyilatkoztatást kapott. A 40 napot, amikor Mózes a Sínai hegyen megkapta a törvényt, és a 40 évet, amikor Isten Izraelt a sivatagban, a pusztában vezette. Ahogyan a 40-es szám megjelent Izrael nemzetének születésekor és tanításakor, úgy jelzi az egyház születését és tanítását is. Sőt, ahogyan Jézus 40 napos felkészülésen ment keresztül földi szolgálatára, ugye a megkeresztelése után, úgy most tanítványai is ugyanilyen hosszú idő alatt készülnek fel a küldetésükre. A 40-es szám hangsúlyozásával Lukács kiemeli, hogy Jézus élete az egyházban újjá éled. Az apostolok cselekedeteiben szereplő csodák olyan bizonyítékok-e, amelyek hitre késztetik az embert, vagy olyan jelek, amelyek megértéséhez további magyarázatra van szükség? Lukács tisztában van mindkét bizonyítékfajtával, amelyeket a görög filozófus Arisztotelész, aki Krisztus előtti 4. században élt, ő is leírt. Tehát bizonyítékok vagy jelek, ez itt a kérdés. Retorikájában Arisztotelész két jogi fogalmat különböztet meg, a jelet, amely olyan bizonyíték, amely további magyarázatot igényel ahhoz, hogy a bíróság előtt teljes mértékben meggyőző legyen, és a bizonyítékot, amely magától értetődő magyarázatot nem igénylő jogi bizonyíték. Arisztotelész példája a jelre egy véres kés, amely önmagában nem elegendő a vádlott elítéléséhez, ha nincs további bizonyíték arra, hogy a kést nála találták. A bizonyíték példája egy olyan szülés, amely több mint 9 hónappal a férj katonai szolgálata alatt történt, az időzítés bizonyítja, hogy a gyermek nem a férjé. Az a szó, amelyet Lukács az apostolok cselekedetei 1:3-ban Jézus feltámadásának bizonyítékaira használ, az a tekmerion, tehát a bizonyíték. Lukács tehát a feltámadt Jézus többszöri megjelenését az apostolok számára önmagában nyilvánvaló bizonyítéknak tekinti arra, hogy Jézus halála után is él. A legtöbb egyéb csodát Lukács nem önmagában meg nyilvánvaló bizonyítékként kezeli, hanem olyan jelként, amelynek meggyőző ereje csak magyarázattal vagy bizonyítékkal válik érvényessé. Például, amikor Péter a sánta embert meggyógyítja, az jel. Mert ahhoz, hogy megértsék, Péter magyarázatára van szükség. A gyógyulást nem Péter hatalma okozta, hanem Ábrahám istene azzal dicsőítette meg Jézust, hogy feltámasztotta őt a halálból, és a Jézus nevében való hitáltal gyógyította meg a sánta embert.
A tanítványok által Jézus nevében végzett jelek tanúsítják, hogy Jézus él, és meghívnak a hitre, de a hit mindig szabad döntés marad. Ebben az időszakban a feltámadt Jézus továbbra is tanította követőit Isten országáról, amely földi szolgálata során is fő üzenete volt. Isten országa a beteljesülése Izrael reményének, hogy Isten egy napon teljes mértékben megnyilvánul majd az egész világ felett gyakorolt felség jugában, Izraellel kezdve. Még a kiegészítő tanítás ellenére is az apostolok a 6. versben adott válasza azt mutatja, hogy Isten országáról alkotott megértésük továbbra is korlátozott marad. Most a 4. és az 5. verseket olvasom. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok, mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Mielőtt bármilyen lépést tennének, az apostoloknak meg kell várniuk, amíg a magasságból jövő Szentlélek felruházza őket erővel, hiszen csak akkor lesz meg bennük az az isteni kegyelem és erő, amelyre szükségük van a rájuk bízott feladat, hatalmas feladat végrehajtásához. Ahogyan Jézus búcsú beszédéből a János evangéliumában kiderül, többet akart tanítani tanítványainak, mint amennyit a Szentlélek segítsége nélkül megérthettek volna. Itt a feltámadt Jézus arra inti őket, hogy ne távozzanak Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét. János ugyanis vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Jézus így megerősíti a Lukács 24:49-ben adott parancsát, elküldöm rátok Atyám ígéretét, de maradjatok a városban, amíg fel nem ruház titeket a magasságból jövő erő. Az az ígéret, hogy a hívők Szentlélekkel lesznek megkeresztelve, az Új Szövetség egyik leggyakrabban ismételt proféciája. János saját vízzel való keresztelését szembeállította az eljövendő, nála hatalmasabbnak a keresztségével. Én vízzel keresztellek titeket, mondta Lukács 3:16-ban keresztelő János, ő pedig Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. A keresztel szó görögül azt jelenti, hogy vízbe mártani, átáztatni vagy elmeríteni. Ez a bibliai ígéretekre utal, miszerint az utolsó időkben Isten kiárasztja szent lelkét, mint a vizet a szomjazó földre. A Szentlélekkel való keresztelés kifejezés élénk képet ad arról, ami hamarosan bekövetkezik. A tanítványok sokkal nagyobb keresztelést fognak kapni, mint a Jánosé volt. Elmerülnek Isten saját isteni életében. Ez az ígéret pünköstkor valósul meg, majd a keresztény keresztségben, amely magában foglalja mind a vizet, mind a Szentlélek bennünk lakozását és megerősítését. Az apostolok cselekedetei 2. fejezetében Lukács leírja, hogyan tölti el ez a Szentlélekkel való keresztség a tanítványokat Isten szeretetével, életével, erejével és betekintéssel az ő világban végzett munkájába. Lehetetlen túlbecsülni annak fontosságát a keresztény hit és gyakorlat szempontjából, hogy Jézus él. Ő nem csupán egy történelmi Jézus, aki az első században élt és halt meg. Jézus élőként jelent meg az apostolok előtt, többé nem hal meg, és ma is él, és örökké élni fog. A keresztény hit az apostolok szemtanúi beszámolóján alapul, akik Jézus halála után élőként találkoztak vele. Ezt a hitet az első századtól napjainkig megerősíti az egyház tapasztalata, miszerint Jézus él és jelen van közöttünk, Isten tiszteleteinkben, imáinkban és közösségi életünkben. A kereszténység kezdete óta a keresztények az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelik meg az új hívőket. A keresztények kezdettől fogva megtapasztalták az élő Jézus jelenlétét maguk között, különösen az eukarisztia ünneplése során, ahogyan ő megígérte. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És ha már azzal foglalkozunk, amit napjainkban történik, akkor egy fontos téma a Szentlélekkel való keresztség újra felfedezése.
Jézus azon ígéretét magyarázva, miszerint a tanítványok a Szentlélekkel lesznek megkeresztelve, 16. Benedek pápa megjegyezte, hogy az apostolok cselekedetei a pünkösdöt ezen ígéret beteljesüléseként, és így Jézus egész küldetésének csúcspontjaként mutatja be. A pápa kifejtette, hogy a pünkösdi kegyelem nem korlátozódik a múltra, hanem olyan ajándék, amelyet ma is vágyakozva kell várni, amelyet imádkozni kell, és amelyet újra kell, fel kell fedezni. Valójában Jézus egész küldetése arra irányult, hogy az embereknek átadja Isten lelkét, és megkeresztelje őket az újjászületés fürdőjében. Ez az ő dicsőítésén keresztül valósult meg, vagyis halálán, megdicsőülésén keresztül, halálán és feltámadásán keresztül. Ekkor Isten lelke bőségesen kiárat, mint egy vízesés, amely képes megtisztítani minden szívet, kioltani a gonosz lángjait, és meggyújtani az isteni szeretet tüzét a világban. Ma ezt a felhívást szeretném mindenkinek címezni, fedezzük fel újra, kedves testvéreim, a Szentlélekben való keresztség szépségét. Legyünk újra tudatában keresztségünknek és bérmálásunknak, amelyek mindig jelenlevő kegyelem források. Kérjük Szűz Máriát, hogy esdjen ki ma is az egyháznak egy megújult pünkösdöt, egy olyan pünkösdöt, amely mindenkiben elterjeszti az élet örömét és az evangélium tanúság tételét. Hallhattuk 16. Benedek pápa egyik beszédéből. A 6. verssel folytatom. Az egybegyűltek erre megkérdezték: Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? A tanítványok kérdése olyan aggályokat vet fel, amelyek az apostolok cselekedeteiben különböző formákban újra felbukkannak. Mi, mikor és kinek szól Isten országa? A tanítványok valószínűleg azokra az ígéretekre gondolnak, amelyek szerint Isten helyreállítja Dávid királyi országát, amely már a Krisztus előtti 6. század óta nem létezett. Sok kortársuk, a zsidók közül sokan azt várták, hogy a messiás helyreállítja Izrael politikai királyságát, és megdönti az elnyomó római kormányt. Lehet, hogy a tanítványok is így értelmezték Izrael helyreállítását. Jézus azonban a kérdést arra használja, hogy tovább bővítse a tanítványok Isten országáról alkotott megértését. Jézus nyilvános szolgálata során az Isten országáról szóló prédikációja a héber felfogáson alapult, miszerint Isten, a Teremtő, nem csak a saját zsidó népén, hanem minden népen uralkodik. Jézus arra tanította tanítványokat, hogy imádkozzanak, jöjjön el a te országod, azaz legyen meg a te akaratod a földön úgy, mint a mennyben. Isten országa ott van, ahol Jézus maga jelen van, és ahol Isten akaratát szeretik és teljesítik. Itt Jézus arra utal, hogy az ország nem katonai vagy politikai hódítás révén fog helyreállni, hanem azáltal, hogy tanítványai tanúságtétele révén létrehozza királyságát az emberek életében. Jézus már királyként uralkodik, bár országa csak a történelem végén fog teljes mértékben és láthatóan megvalósulni. A 7. verssel folytatom. Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. Tehát Jézus egy egyszerű válaszsal hárítja el a tanítványok kérdését Izrael királyságának helyreállításának pontos időpontjáról. Nem a ti dolgotok tudni az időket, az időpontokat. Az első században a zsidók gyakran tettek fel kérdéseket Isten időtervéről, még ma is felvetik ezeket a kérdéseket a keresztények is. De Jézus nem hajlandó válaszolni erre a kérdésre. Tanítványai megkapják Isten erejét, nem azért, hogy politikai hatalmat gyakoroljanak, hanem hogy tanúi legyenek. És tanúságtételük nem Izraelhez, mint nemzethez kapcsolódik, hanem Isten minden nemzet feletti üdvözítő hatalmához. A 8. vers így hangzik: De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Tehát megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, magyarázza tovább Jézus. A Szentlélektől származó
ez az erő bátorságot és iránymutatást ad nekik, hogy képesek legyenek Jézusról tanúskodni. Jézus ígérete a Szentlélek általi megerősítésről visszahívja a tanítványokat az időkről és a korszakokról való aggodalmaiktól az előző parancsához, hogy várjanak az Atya ígéretére, arra az ígéretre, hogy megkeresztelkedjenek a Szentlélekkel. Ahogyan Jézus saját keresztsége a Jordánban, amikor a Szentlélek leszállt rá, után megkezdte nyilvános működését, szolgálatát, ugye az apostolok pünkösdi Szentlélek keresztsége is elindítja szolgálatukat. Eddig az apostolok féltek és bezárkóztak. A Szentlélek eljövetele megtöri a bénító félelem hatalmát. Jézus ígérete tanúim lesztek, az apostolok cselekedeteinek egyik fő témáját vezeti be. A keresztény hit az apostolok tanúságtételére épül, mind a zsidók, mind a pogányok számára. Az apostolok együtt éltek Jézussal, látták hatalmas tetteit, felismerték benne a Mesiást, és találkoztak vele feltámadása után élve. Miután pünköskor a lélek ereje tölti be őket, bátran hirdetik majd mindazt, amit láttak és hallottak, és így Isten üdvözítő tetteinek tanúivá válnak a történelemben. A 8. vers mint egy vázlatos tartalomjegyzékként szolgál, kijelölve az apostolok cselekedeteinek fő eseményeit. Az apostolok Jézusról szóló tanúságtétele Jeruzsálemben kezdődik, miután megkapták a Szent Lelket. Később Júdeán és Szamarián keresztül terjedt tovább. Péter szolgálata által egészen a földközi tenger partvidékéig. Igen, Péter lesz az első, aki pogányoknak prédikál. Majd a 10. fejezetben. Végül Pál egészen Rómáig viszi el a tanúságtételt, a birodalom központjába, ahonnan az tovább terjedhet a föld végső határáig. A föld végső határa nem egy konkrét földrajzi helyet jelöl, hanem azt fejezi ki, hogy a küldetés hatóköre korlátlan. Jézus megbízása az apostolok felé, hogy legyenek tanúi a föld végső határáig, visszhangja Isten megbízásának az ő szolgája felé, Izajás 49.6-ban. A népek, a nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld végső határáig. Izajás próféta gyakran írt erről az Úr szolgájáról, akinek küldetése az volt, hogy Isten tanúja legyen a pogányok felé. A szolga megtestesíti Izraelnek, mint népnek a hivatását, amelyet Ábrahámmal kezdődött, áldássá lenni minden nemzet számára azáltal, hogy megismerteti velük az egy igaz Istent. Az Úr szolgájának küldetése Jézusban teljesedik be. Amikor Jézust bemutatták a templomban, Simeon megjövendölte, hogy ő a világosság a pogányok kinyilatkoztatására, és dicsőség népednek, Izraelnek. Ez világos utalás volt az Izajás 49.6-ra. Feltámadása után Jézus ezt a szolgai küldetést az apostolokra alkalmazza, akiknek minden nemzet előtt tanúságot kell tenniük Isten benne adott üdvösségéről. Később Pál és Barnabás ugyanezt az Úr szolgájára jellemző küldetést tulajdonítják maguknak, mert úgy parancsolta nekünk az Úr, a pogányok világosságává tettelek téged, hogy üdvösséget vigyél a föld végső határáig, olvashatjuk a 13. fejezet 47. versében. Izrael missziós hivatása, hogy tanúságot tegyen minden nemzetnek arról, hogy az Úr az egyetlen Isten és mindenek üdvözítője, az egyházban, az eszkatológikus Izraelben teljesedik be. Jézus parancsa, hogy az apostolok várjanak, amíg meg nem kapják a Szentlélek erejét, nem csak az apostoli egyház számára jelentős, hanem a mai egyház számára is. Tudatában a világ hatalmas szükségeinek és a szolgálati lehetőségek sokaságának kísértést érezhetünk arra, hogy sietve cselekedjünk, és saját erőnkből próbáljunk megvalósítani dolgokat ahelyett, hogy megvárnánk a Szentlélek erejét és vezetését. Azonban pusztán emberi erőforrások nem elegendők ahhoz, hogy teljesítsük azt a természet fölötti küldetést, amelyet Isten az egyházra bízott. A közelmúlt pápái minden katolikust új evangelizációt

Ennek a nagy feladatnak végrehajtásához a mai katolikusoknak ugyanúgy szükségük van a Szentlélek jelenlétére és erejére, mint az első keresztényeknek. 6. Pál pápa hangsúlyozta, hogy a Szentlélek az evangelizáció elsődleges cselekvője, hiszen ő indít minden egyes embert az evangélium hirdetésére, és ő az, aki a lelkiismeret mélyén képessé teszi az embert arra, hogy az üdvösség igéjét elfogadja és megértse. Ebből következik, hogy az új evangelizáció megvalósulásához az egyháznak új pünkösdre van szüksége. 16. Benedek pápa 2008-as amerikai látogatása során így imádkozott: kérjük Istentől az új pünköst kegyelmét az egyház számára Amerikában. A lángnyelvek, amelyek egyesítik az Isten és a felebarát iránti lángoló szeretetet Krisztus országának terjesztésére irányuló buzgósággal, szálljanak le mindazokra, akik jelen vannak. Az egyház számos, a Szentlélekhez szóló imádsága így kezdődik: jöjj Szentlélek! A keresztények már megkapták a szent lelket a keresztségben és a bérmálásban, mégis folyamatosan szükségük van a Szentlélek új kiáradására, hogy betölthessék ezt a küldetést, amelyet Isten mindegyikünkre bízott. Azzal a lelki erővel, amelyet mi is megkapunk, amikor a Szentlélek leszáll ránk, és a saját nemzedékünkben mi is folytathatjuk az apostolok tanúságtételét arról, hogy Jézus feltámadt és jelen van közöttünk. Ebben segítsen mindnyájunkat a Szentlélek, innen folytatjuk majd Lukács második kötetének, az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretetek, köszöntöm a kedves már rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok. És most a kedves hallgatókkal már a rádióban a Lélek ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a lelkiségi mozgalmakról szól, Isten csodálatos műveiről. Úgyhogy nagy nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Még egyszer külön köszöntöm Jana Belánkovát, a Magyarországi Édesanyák Imái Közösség koordinátorát, hogy hallgatja a műsoromat, nagyon szeretettel köszöntöm. Köszöntöm a Békés Csabaiakat, és minden kedves ismerőst, akit tudom, hogy külön ide figyel az én műsoraimra. Azt szeretném mondani, hogy akik a múlt alkalommal hallgatták az adásomat, a műsort itt a Mária Rádióban, azok hallották, hogy az Édesanyák Imái Közösségekről beszéltem, öt valóságról, mindegyiket úgy megemlítettem, és éppen csak utaltam arra, hogy annyi szép dolog van ezekben a valóságokban, amit Isten ad a mai világnak, különösképpen az édesanyáknak, hogy nagyon szeretettel szeretnék mindenkit buzdítani, hogy hát engedjük, hogy ezek megérintsenek minket, hogy édesanyák elkezdenek imádkozni, így, ahogy ebbe a közösségbe, mert ez egy karizma, Isten ajándéka, és ahogy Isten így elvárja tőlünk, és hogy felkínálja az édesanyáknak. Tehát nagy-nagy szeretettel ajánlom én Isten csodálatos művét. Annyira elgondolkodtam, mert akit említettem az előbb, Jánát, ő írta, hogy régóta imádkoznak a mi országunkért is, és a központi kérésük az, hogy itt is a mi országunkban is elinduljon az Édesanyák Imái Közösség, mondhatjuk, hogy lelki mozgalom. És hát aztán a nemzetközi oldalon megtaláltam azt, hogy a világon nagyon sok helyen vannak édesanyák, akik felvállalták, hogy havonta imádkoznak három országért. 2020-ban minden hónapban három országért imádkoztak, és novemberben Romániáért, Nauruért, ez volt Oceániában és Ugandában, Afrika közepén van ez az ország, ezért a három országért imádkoztak, és hát kedves már a rádió hallgatók, édesanyák elsősorban, szeretnék buzdítani mindenkit, hogy ide az elején csak két személy kell. Két édesanyja, akik mindjárt fogják hallani a lépéseket, hogy adják az életüket Istennek, és tegyék meg ezeket a lépéseket, ahogy Isten adta az alapítóknak mindezt. Na hát akkor, kedves Mária Rádió hallgatók, ma a műsorban csak egyedül erről szeretnék beszélni. A múlt alkalom egy héttel ezelőtt, ott emlegettem az édesapák imádságát, a brazil közösséget, egyebeket. Na most csak erre szeretnék figyelni az édes anyák imái közösségre, és hát elsősorban a magyarországi honlapot néztem meg, és aztán a nemzetközi hivatalos oldalt is, és hát csodaszép dolgok vannak. Figyeljük nagy-nagy szeretettel, én igyekszem megismételni néhány dolgot, tehát mindjárt ott az oldalukon lehet olvasni egy köszöntőt. Nagyon szép, hallgassuk csak! Nagy örömünkre szolgál, hogy szólhatunk hozzád, mert az édesanyánk imái, a mindenható Isten ajándék a korunk édesanyáinak, hogy anyasságukat új örömbe és reménységbe élhessék meg. Az édesanyák imáihoz mindenő csatlakozhat, aki szeretné imádkozni a gyermekekért, gyermekeiért, de nem csak a fizika, hanem lélek-lelki édesanyák is. Bocsánat. Na és akkor hallgassuk meg, kedves már rádió hallgatók, a angliai alapító nőnek a szavait, alapító levelét, Veronica Williams a következőket adta közre. Nagyon örülök, hogy beszélhetek önöknek az édesanyák imáiról. Egy időben Sandra, sógornőmmel együtt úgy éreztük, hogy odaadóban kell imádkoznunk a gyermekeinkért. Arra kaptunk meghívást, hogy egy új imacsoportot alakítsunk, mely a gyermekekért imádkozna, és hogy hívjunk meg más édesanyákat is, hogy csatlakozzanak hozzánk. Csodálatos válaszokat kaptuk, adunk, és ma tudjuk, hogy ez az imacsoport az Úré, az Úr Jézusé, mennyiatyájé nagy áldásban részesültünk. Megtudtuk, hogy nem egy édesanyának hasonló elképzelései voltak, és csatlakoztak hozzánk. Nagy öröm látni, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a világ különböző tájain mások is csatlakoznak az imáinkhoz. Az elején, amikor azért imádkoztam, hogy az Úr vezessen minket, véletlenszerűen kinyitottam a Szentírást, Jeremiás 31.16-17-nél, milyen csodaszép megerősítés, ha átolvastam volna az egész Bibliát, se találtam volna jobb verset. Hallgassuk a Jeremiás idézetet, ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra, visszajönnek az ellenséges földről, szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Milyen szép, kedves Mária rádió hallgatók, tehát Veronika Williams az alapító levelét ismertetem a kedves hallgatóknak, és engedjük, hogy a lelkünket megmozdítsa. Mi a lelkiség ennek a lelki útnak, az édesanyák imái lelkisége, a teljes önátadás útja. A szűzanya életét tanuljuk élni, imáinkban nagy bizalommal helyezzük magunkat, gyermekeinket és szeretteinket Jézus kezébe, hisz ő mindent megtett. És így imádkozunk, Uram Jézusom, nem egyszer elgondolkodom útjaid fölött is, nem tudok teljes bizalommal lenni irántad, mert azt hiszem, hogy csak akkor lesz minden a legnagyobb rendben, ha úgy mennek a dolgok, ahogyan én azokat elképzelem. Most már bánom, Uram, és ha ismét így gondolkodnék, kérlek, emlékeztess arra, hogy a te szereteted gyermekeim iránt sokkal nagyobb, mint az enyémem. Ilyen pontokban van szedve gyönyörűen, és hallgassuk, mit mond a találkozásukra, amikor imádkozunk, egy asztal körül ülünk, vagy térdelünk, amelyre ráhelyezünk egy keresztet, a Szentírást, egy gyertyát és egy kis kosarat, amelyben az összejövetel végén beletesszük a kis papírkorongokat, gyermekeink és mindazok nevével, akiket Jézus kezében szeretnénk helyezni. Rögtön az elején kérjük a Szent Lelket, hogy vezesse az összejövetelünket, könyörgünk a védelemért, bocsánatot kérünk és megbocsátunk, imádkozunk a csoporttagok szívbéli és lelkiegységért, énekkel és imával dicsőítjük az Urat, olvassuk a Szentírást, miközben megosztjuk gondjainkat a több édesanyával. Igyekezünk megérteni azt, amit az Úr személyesen nekünk akar mondani. Figyeljük meg, kedves Mária rádió hallgatók, hogy olyan dolgok vannak itt, ami emberileg nem így csinálnánk, de Isten adja ezt. A Szentlélek irányítja, így, hogy ez így történjen, mert így adja Isten a legtöbb segítséget erre. Igyekszünk megérteni azt, amit az Úr személyesen nekünk akar mondani. Nem adunk tanácsot egymásnak, hanem minden gondot imádságba foglalunk. A bizalmas dolgokról, melyeket az édesanyák az imában elmondanak, nem beszélünk a csoporton kívül. Figyeljük meg, mekkora önnevelés kell, és odafigyelés, hogy ezeket megvalósítsuk. Továbbá így folytatja a levelét az alapító, az imán keresztül az Úr új barátságokat hoz létre. Nyitottak vagyunk arra, hogy a csoportba új édesanyákat fogadjunk be, fizikai vagy lelki anyákat. Nem feledkezünk meg arról, hogy nem kell, hogy ugyanolyan felekezetűek legyenek, mint mi, és nem kell, hogy legyen tapasztalatuk a kis közösségben végzett imával. Hetente egyszer találkozunk mindig ugyanazon a napon és ugyanabban az órában. Imádkozzunk azért, hogy az Úr küldje el csoportunkba mindazokat az édesanyákat, akiket ott akar látni, és akiknek erre szükségük van. Hú, kedves Mária rádió hallgatók, mennyire tetszik ez nekem. Figyeljük, ha néhányan elkezdik ezt az imádságot, akkor benne van az imádságukban, ezt az imafűzetben meg lehet találni. Imádkozunk azért, hogy az Úr küldje el a csoport mindazokat az édesanyákat, akiket ott akar látni. Igen, így alakul egy közösség, Isten hozza az embereket, és akiknek erre szükségük van. Míg egy-egy édesanyja átadja gyermekeit Jézus kezébe, a többiek csöndes imádságot támogatják őt. Az édesanyák imáiban egy édesanyja sem imádkozik maga. Tehát azt jelenti, amikor valaki, ez ugye hangosan történik az imádság, valaki imádkozik, akkor ő még nem imádkozik valami másért, hanem belekapcsolódik abba az imába, és szinte úgy ismételi annak az imáját, aki előtte imádkozik. Ezek által az imák által az édesanyák mély békét és áldást élnek át, mert személyesen találkoznak Jézussal, és azért is, mert érzik a többi édesanyja támogatását. Fantasztikus, kedves Mária, áldja hallgatunk, nagyon szép. Na hát itt előttem van a kedves alapítónak a képe is, úgyhogy a történetünket mondja el Veronica Williams, és a kezdetekről mondja. Az édesanyja kimája Angliából indult, Veronica Williams, az édesanyja kimája alapítója, akkor egy kis házban lakott, mely nem felelt meg az édesanyja kimái szükségleteinek, ezért a kis házát nagyobbra cserélte, tudta, hogy ez Isten akarata. A háznak, amelyben csak személyes holmia költözött át, az út felé oldalán egy tábla függött ezzel a felirattal, vígasz. Akkor még sejtelmesen oda később létrejő közösségünkről, de Isten már tudta, hogy mindent előkészített. Milyen szép, kedves Máriád hallgatók, érezték, hogy Isten készítette elő. Az édesanyák imái, az anyák és az édesanyák imáiban a férjek együtt azért imádkoztak, hogy felismerik a férfiak szerepét a mozgalomban. A közös imák után keletkezett az édesapák napi imája, és utána az édesapák imája első csoportja, mert Veronica bátyja Moritz alapított, aki Sandra férje és 8 gyermek apja. Kedves Mária Dolgot, figyeljük, hogy milyen gyönyörűen ott van, ahogy Isten alakít egy ilyen közösséget, a létre jövetelét gyönyörűen építi, olyan öröm sugárzik ebből a házból. Amikor az édesanyák imái és az édesapák imái tagjai az új házban találkoztak, és együtt imádkoztak, ezt az idézetet kapták az Isten hívása című könyvből. Olyan fény, olyan öröm sugárzik ebből a házból, mely mindenkire hat, aki eljön ide. Nem érzitek úgy, hogy éppen azzal kell segítenetek majd nekik, hogy szeretette vagytok irántuk. Fogadjátok őket, és azzal, hogy segítetek nekik. A szeretet Isten, adjatok szeretetet, és Istent adjátok. És aztán hagyjátok, hogy elvégezze a dolgát. Hú, ez is kedves Mária Adi hallgatók. Ilyenkor nem az ember műveli, hanem Isten. A szeretet Isten, adjatok szeretetet, és Istent adjátok. És aztán hagyjátok, hogy Isten elvégezze a dolgát. Szeressetek mindenkit, még a koldusokat is. Senkit se küldjetek el vigasztalás és törődés jelenékül. Talán olyan valakit küldtök el, akinek kétségbe esett a szíve. Gondoljátok meg, hogy csalódást okoznátok nekem kivéve, ha nem lenne választási lehetőségetek. Azt mondtátok, hogy ez az én házam, használni fogom, emlékezzetek rá. Nem lesz benne egyetlen sötét, hideg nap sem, hanem szeretet valamennyi gyermekem szívében. Gyermekeim, érzitek annak örömét, hogy ismertek engem, szeretek engem, és velem vagytok. Hú, micsoda gyönyörű kifejezése, kedves Máriádó hallgatók. Na aztán ott van a Star House, a közösség anyaháza, amiről ezt olvassuk. Egy évvel később ez a ház is kicsi lett, és egy másikat nagyobbat kellett keresni. Isten most arra kérte Veronikát, hogy adj el mindenét, amilyen csak van, és hagyatkozzon rá. Ez egy olyan döntés volt, amely csak szilárd hitben, teljes bizalommal és önátadásban lehet meghozni. Veronica most is igent mondott, az új ház lepusztult volt, ám a kert gyönyörű volt, és most is az. Sok éven át az eukarisztikus körmetet tartottak benne egészen a erdőigől a Lourdes szűzanya életnagyságú szobrá. Veronica megtudta, hogy egy 9 gyermekes katolikus család lakott ott. Számunkra ez nem volt szokatlan, de Angliában nagyon kevés katolikus él. Azt is megtudta, hogy még azért a ház fogadó volt, nem tudta, hogy valóban ez lenne a megfelelő hely a vigasz házán, de amikor a házhoz ért, az ajtón egy régi felirat fogadta. Mindig nyitva, mindenkinek van itt hely. Ezt házat Star House-nak hívják, és a Vigasz közösség anyaháza. Hát, kedves Márhádi hallgatók, így ahogy ismertetem ezeket a isteni szavakat, úgy érzem, hogy Isten nagyon sok édesanyát hív erre az útra. Az édesapák imái csoportok megalakulása után létrejött a Vigasz közösség. Ez a közösség magában foglalja az édesanyák imáit, az édesapák imáit és a hit gyermekeit. A Vigasz közösség első házait Angliában, Oroszországban, Portugáliában nyitották meg. Később Oroszországban, Németország, Hollandiában és Szlovákiában megalakultak a hit gyermekei csoportjai, amelyekben a gyermekek találkoznak és tánccal, énekkel, színjátszással imádkoznak. Magyarországon 2011 advent első keddjén kezdtük imádkozni Veszprémbe, a Szent Anna kápolnában. A szlovák imacsoportok két éven át imádkoztak azért, hogy Magyarországon is elinduljon az édesanyák imáim. Azóta is a pozsonyi csoport segít minket. Magyarországon már több csoport is működik. Milyen szép, kedves már rádió hallgatók. Olyan szép egy ilyen gyönyörű összefoglalás. Az édesanyák imái támasz a szomorúságban, nyitott szív és otthon, szerető elfogadás, ölelő és vigasztaló karok, vigasztalás a bajban, a barátság tartós közössége. Most szeretnék néhány szép dolgot ismertetni az édesanyák imái könyvecskéből. 8 pontja van, figyeljük csak, hogy mennyire én érzem, hogy Istentől jön mindez. Az első pont, háladás az anyaságért. Köszönjük neked, Úrunk, az anyaság ajándékát, azt az áldott és méltóság teljes hivatást, Úrunk. Sokszor nem tudatosítjuk, hogy mennyire bízol bennünk. Olyannyira, hogy gondunkra bízod, drága gyermekeidet, kérünk téged, segíts, hogy értékelni tudjuk az anyaság fontosságát, amely. Uram, add a te szemed, hogy téged lássanak gyermekeimben. Add a te szíved, hogy szeressem őket, és a te szelítségedet, hogy segítsek nekik növekedésükben. Add a te bölcsességedet, hogy helyesen vezessem őket, és a te erődet arra pillanatra, amikor hagynom kell őket, hogy a maguk útján járják. Drága Jézusunk, te belelátsz szíveink legmélyére, és meglátott fájdalmunkat hozzád jövünk, hogy felajánljuk neked gyermekeinket. Tudjuk, hogy te őket jobban szereted, mint mi. Kérünk téged, védj meg minket, védd meg családjainkat és összevetelünket minden rossz lélektől és minden gonosztól. Tudjuk, Urunk, hogy tiad a győzelem, ezért vagyunk most hálásak a te védelmedért, és ezért, hogy ma itt közöttünk vagy. Amen. Kedves Mária, hadd hallgattuk, gondoljunk csak bele, hogy egy-egy közösségben 8-an vannak, és amikor ezt kezdik imádkozni, nem csak ezeket hallgatja meg Isten, mert amit Istentől kérünk, megadja, hanem visszahat azokra, akik imádkozzák. Uram Jézusom, nem egyszer gondolkodom útjaid fölött, és nem tudok teljes bizalommal lenni irántad. Azt hiszem, hogy csak akkor lesz minden legnagyobb rendben, és ha úgy mennek a dolgok agyon, én azokat elképzelem. Most már bánom, Uram, és ha ismét így gondolkoznék, kérlek, emlékeztess arra, hogy a te szereteted gyermekeim iránt sokkal nagyobb, mint az enyémem. Tehát háladás az anyaságért, ez volt az első pont. Milyen csodálatos, ugye el tudom képzelni, hogy nagyvilágban, rengeteg helyen ugye jelen van a közösség, anyák imádkoznak, érzik a hatását, majd erről is lesz néhány szó. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, ez a másik, az Úr úgy akarja, hogy boldog legyünk és szabadok. Amikor azonban megszületik a gyermek azon örömében, hogy ember született a világra, nem gondolt több egyetelmei. Harmadik, tudatosítsuk felelősségünket, és kedves Mária Ádihagadó, csak néhány pontot ismertetek ebből a csodálatos ima füzetből. Harmadik, tudatosítsuk felelősségünket. Legfontosabb kötelességünk viszont az, hogy a lélek útján bátorítsuk őket. Bízd gondjait ad az Úr, ő majd megerősít. Négy, kérjük, hogy védelmezzen. Kérnünk el az Urat, hogy védelmezze gyermekeinket minden rossztól, mert mindannyian tudjuk, mennyi rossz van körülöttük. Hú, ezt minden anya tudja, ellenségetek a sátán ordító oloszlán módjára, kószál mindőt. Öt, kérjük, hogy vezessen. Azzal, hogy kérjük, hogy vezessen minket, elismerjük, hogy Urunkra szükségünk van. Ha tehát ti, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyi inkább adja mennyatjátok a Szentléleket azoknak, akik kérik tőle. 6. pont, kérjünk szelídséget és jóságot, Urunk. Azt kéri tőlünk, hogy legyünk szelidek, szeretetteljesek, és hogy őt lássuk gyermekeinkben. Aki befogad egy ilyen gyermeket, a nevemben engem fogad be. 7. pontja, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva, legyünk hálásak, nem csak ideiglenes védelmező vagyunk gyermekeink lelkének. A mi felelősségünk csak rövid időre szól, ezért kell hálásnak lennünk az Úrnak, hogy velünk van. És én veletek, hogy minden nap a világ végéig. Aztán a következő 8. pont, igen, 9, nem 8, tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti gyermekeinket, mint mi magunk, meg akarja védeni őket, és szeretne ő benne növekednénk. Ő olyan szelíd, nem lép közbe, nem szól közbe, szabad akaratot adott nekünk, arra vár, hogy imáinkban felére forduljunk, kérjetek és kaptok, mert aki kér, az kap. A 9, amikor gyermekeinkért imádkozunk, el kell gondolkoznunk azon, hogy Jézus akarata velünk, a nem éppen a legkönnyebb ima, mert mindannyian azt gondoljuk, hogy tudjuk mi a legjobb gyermekeinknek. Szíved minden bizalmát Istenbe vest, saját értelmedre ne igen hagyatkozzál a példabeszélek könyvében. Na, néhány alapelve is van a közösségnek, tartózkodjunk a tanácsadástól. Igen, persze mindenki okos, sok minden megtapasztal, figyeljük meg, hogy mi van bennem. Közös imában Isten megoldását keressük az adott édesanyja konkrét gondjaira. Tartózkodjunk a megszólástól, a fele barát iránt irgalmasságot gyakoroljuk, ha nem beszélünk mások rossz tulajdonságairól. Tehát még egyszer, tartózkodjunk a megszólástól, a fele barát iránt irgalmasságot gyakoroljuk, ha nem beszélünk mások rossz tulajdonságairól. Tartózkodjunk a kibeszéléstől, bizalmas dolgokról, melyeket az édesanyák az összevetőkkel elmondanak, nem beszélünk máshol. Gyakran fájdalmas és személyes dolgokról van szó. Így építjük a kölcsönös bizalmat. Tehát kedves Mária Rádi hallgatók, remélem, hogy nagyon sok édesanya megérezte a hívást, hogy ezen az úton lépéseket tegyen. Hát én még sok szép dolgot előkészítettem az édesanyák leveleiből. Micsoda csodálatos öröm vigasz a tehermentesítés és bátorítás helye. Nagy vigasz nyújt, hogy minden héten Jézus lába elé visszam a gondjaimat. Az életem nagyban gazdagod, mióta először csatlakoztam az ima csoporthoz. Amikor először elküldted nekem az irodalmat, fogalmam se volt, mit kérhetnék, és kit kérhetnék, hogy csatlakozz hozzám, de megfogadtam a tanácsot, egy hónapon keresztül minden nap imádkoztam. Két alkalommal is volt alkalom találkozni egyik barátommal, és arra számítunk, hogy további 2 még csatlakozik hozzánk. Nagyon megindítónak találtuk a találkozókat, és alig várjuk a következőt, kedves Mária Rádió hallgatók. Érezzük ennek a csodálatosságát. Valaki elkezdte, még 2 csatlakozott, még több, amikor 8 összegyűl, akkor osztódik a csoport, mindig 8-an vannak, mert így lehet igazán megnyílni és továbbadni. Hát itt, kedves Mária Rádió hallgatók, itt csodálatos dolgokat kell most kiadjak, de hát arra buzítok mindenkit, hogy gondolkozzanak. Legalább 2 komámasszony álljon össze, és kezdjen imádkozni, és meglátják, hogy Isten rendel még oda a személyeket, és közben imádkozunk másokét is. Hálát adok az Úrnak. Az anyák imái által megtanultam átadni neki a nagy családomat, és csodálatos belső békére leltem, Isten áldjon. Hát, kedves Mária Rádió hallgatók, akkor apostolkodjunk is. Ez egy óra hetente, de meg lehet tapasztalni Isten különleges működését azzal, hogy a gyermekeket megérinti, és ez alatt az édesanyákat is, és erről számolnak be az édesapák is. Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönöm, hogy meghallgattak. Jó Isten áldja meg mindenkit, és akkor keressenek, mert tudok segíteni, hogy kapcsolatba kerüljünk a Magyarország és a Nemzetközi Központtal. Műsorunk végéhez érkeztünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos kort.
1: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
2: Köszönöm kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióban jelentkezek, önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket, de aki hallgatta az első kettőt, az ráébredt, hogy ugyanaz a hang van, ugyanis folytatása van az első kettőnek, mert úgy láttuk, hogy fontos az, hogy egy kicsit nagyobb fényt derítsünk, nagyobb világosságot hozzunk mindarra, ami testvérünk megélt abban a kalandos életében, amelyben idegen erőkkel lépett kapcsolatba, keresve a boldogságát, békét, és amelybe hát egy kicsit bele törött a bicskája, és egy hónapot volt zárt osztályon. Üdvözlök, kedves Tünde!
3: Én is üdvözlök mindenkit, a rádió hallgatókat is, és azért éreztem azt, hogy folytatni kéne ezt a...
2: Az jó, ha éreztem.
3: Ezt a beszélgetés vagy tanúságtételt, mert az a zsák utca, amiben én voltam, az kilátástalan volt.
2: Minden mellett, hogy először mindig, tehát amikor belekezdtél, akkor úgy láttad, hogy ez a megoldás.
3: Igen, igen. És úgy hittem, hogy az jó út. De annyira eltávolított a jó Istentől, az Úr Jézustól, hogy egy idő után, mintha kitörölték volna.
2: Igen, aki nem tudja, elmondom, hogy ezek az erők az Antikrisztus szellemének a megnyilvánulási formái, és az a rendeltetésük, hogy a teljes igazságtól ilyen részigazságra terelj

0: el, és visszakerültél munkába is. Hogy fogadtak a munkatársak, vagy mi volt a véleményük?
1: Hát igazából én nem vagyok olyan munkakörben, hogy munkatársaim legyenek, és ebben az időszakban, tehát amíg fogságban voltam, ebben a fogságban, addig nagyon eltávolodtam az emberektől. Tehát igazából otthon voltam, és a család, a szűk családi körben mozogtam. Aztán, ahogy mondtad, hogy eljöttem virasztásra, akkor utána az volt, hogy igen, akkor jöjjek a keddi alkalmakra. És jöttem a keddi alkalomra, de az nem volt elég. Akkor jöttem a szerdai alkalomra is. És sokszor azt éreztem, az sem elég, akkor ugye utána rendszeresen jártam, kezdtem újra járni templomba. És az volt még az érdekes, hogy mindegy volt, hogy hova mentem, az Úr közelségére vágytam. És ez sokszor úgy is megnyilvánult, hogy például a kicsi fiammal rollereztünk, és ahogy a Kökényes utcában lakunk, akkor megkerültük a tejgyárat, és akkor jöttünk a Csiki utcán lefele, és ott van ugye a Szent Gellért
0: templom,
1: és néha harangoztak, és akkor mondtam a fiamnak, hogy gyere, akkor menjünk be, nézzük meg Jézust. És akkor a Szent Misén is részt vettünk. És ezek az alkalmak nagyon érdekesek voltak, mert sokszor olyan testi megnyilvánulásaim voltak, hogy mit tudom én...
0: Feltűnő volt.
1: Nem, magamnak volt feltűnő, mert én mondjuk le akartam térdelni, hogy megtiszteljem az Urat.
0: Tiszteletadásból,
1: és egyszerűen olyan fájdalom nyilalt bele a lábamba, hogy nem értettem. Mondom, semmi olyat nem csináltam, ez most mi? És akkor az jött nekem, hogy Uram, te tudod, hogy én hozzád jöttem. És azért jöttem, hogy veled találkozzam. Ha te úgy látod, hogy én ezen az úton így ki kell tartsak, akkor add meg azt az erőt, hogy a fájdalomba is ki tudjak tartani melletted. És ezek sokféle fájdalmak voltak, meg olyan volt, hogy 3 hónap alatt 10 kilót fogytam.
0: Nem kérte senki a receptet?
1: Ezt a receptet én nem adnám senkinek oda, mert ezek azok az erők voltak, amelyikek...
0: Gyötrő erők,
1: igen, és amelyek azt akarták, hogy én semmiképp ne forduljak Jézushoz.
0: Ne nyerzel a szabadságodat, mert akkor nekik munkanélkül maradnak.
1: Igen, és akkor sokszor az volt, hogy ugye jöttem imaestre, és akkor... Úgy éreztem, hogy kéne áldás. Többször is odaálltam úgy áldásra, meg is kaptam, de néha nem tartott, ahogy te is szoktad mondani, hogy csak az ajtóig. És akkor mindig az volt bennem hazamenet, hogy Uram, add meg, hogy legalább keddig kitartson, hogy akkor újra tudjak töltekezni, de tudod, hogy megyek vasárnap is, és akkor ott is kerestem. És tehát az elmémben is annyira akadályozva voltam, hogy nem tudtam megjegyezni majdnem semmit. Igéket többször kellett újraolvassam, az imádságaim azok olyanok voltak, hogy kénytelen voltam egy adott ponton felolvasni a telefonomra, és azt mondtam, hogy ha nem tudom mondani, mondja helyettem a telefon, de akkor is imádkozok így.
0: Különösen köszönöm, hogy ezt így elmondottad. Azért, mert nem is olyan rég találkoztam egy hasonló esettel, és amikor elmondtam a családnak, hogy milyen lehetőségük vannak a szabadulásra, és áldást kértem, akkor egyszerűen eltűntek, és azóta sem tudom, hogy mi van velük. Hogy nem gyógyultak, az biztos. Azért is fontos az, ami

0: elmondottál, hogy ezt nem lehet felszínesen kezelni. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy jaj, na akkor most imádkoztak értem, és jobban vagyok. És köszönöm, hogy elmondtad, hogy neked nem volt elég a kedv, nem volt elég a szerda, nem volt elég a virasztás. Napközben is, ha volt lehetőséged, akkor bementél egy templomba imádkozni. Igen. Tehát ez a törekvés, ez kitaszítsa ezeket az idegen erőket, amelyek az embernek befolyásolják az elmét, az érzelmi világát, a csontját, izomzatát, ugye, mert különböző
1: minden, belső szerveket, minden. Szívdobogástól elkezdve, fülembe ilyen, hogy mintha néha nem hallottam volna, máskor ilyen bénulásos tüneteim voltak, és
0: annak köszönhető, hogy ettől szabadán váltál, hogy kitartás volt benne, tehát Istennél kerested a gyógyulást, mert azért megtapasztaltad, hogy a más erőknek mi a következménye, ha velük kapcsolatba lépsz. És ilyen mély vágy volt a szívben, mert sok embernek ez hiányzik, tehát sokszor egy ilyen esetét csak úgy kéne, hogy mondjanak el egy imát, és mondtam, én mondhatok, de hát ez nem látom én, hogy egy ilyen tudathosodásnál értelen áldás volt, igaz, nem volt annyira sűrös, mint a te esetet, hogy értelen áldás a teljesen helyre jött, viszont ez nagyon ritka. Ott, ahol láttam, hogy kitartanak, ott szívesen fogadom és foglalkozok az ilyen emberekkel, mert tudom, hogy az Krisztusnak győzelme van az illető szándékán és törekvésén keresztül. Mert hanem elveszítheti mindazt, amit nyer, hogy mondtad, hogy megkaptad az áldást, felszabadultál, de a kiáratnál már ezek igen. fogadtak, és mondták, igen. hogy na mostantól igen. akkor jövünk.
1: Igen. És az volt az én, hogy Uram, én hiszem azt, hogy Te vagy az én megmentő. És ebben mindent megragadtam. Olyan volt, hogy a férjemnek megmondtam, hogy a papbácsit hívja fel, hogy imádkozzon értem.
0: Milyen felekezetű vagy?
1: Én református vagyok. Békesség Istentől.
0: Békesség tiszteletes kellett felhívni vagy?
1: Hát aztán jött a tiszteletes is, meg jött az én kedves lelkészbarátom Müller Lóránt, és ők is segítettek, de én minden segítséget megragadtam, ahol úgy éreztem, hogy segítséget kaphatok. És például most, amikor volt a házszentelés, akkor a papbácsi szembenézett, és azt mondta nekem, hogy hát maga teljesen kicserélődött. Mert ő is azelőtt való évben a házszenteléskor látta, hogy nézek.
0: Amert, hogy református vagy házat is szenteltek náltok?
1: Igen, mert az én férjem katolikus.
0: Jaj, értem.
1: Az én férjem katolikus, igen, és innen az én fiam is katolikus. Mi lányokul vagyunk reformátusok.
0: Az egység a fontos, mert...
1: Igen, így van. És tehát, hogy én felekezettem felül kértem segítséget mindenkitől.
0: Kívül, mert kívül. Felül már csak Isten van.
1: Igen, akkor jó, úgy, köszönöm.
0: Abban találkoztam ezelőtt egy pár évvel, és két hölgy, hogy jó hírt hoznak. Jaj, mondom, nagyon örvendik, tessenek bejönni, és akkor... Megkérdeztem, hogy milyen felekezetűek, és mondták, hogy felekezet fölött vannak.
1: Ja.
0: Mondtam, engedjék meg, hogy hajtsak tétek önök előtt, mert én ilyen magas szintű keresztényekkel még nem találkoztam, akik minden felekezet fölött vannak.
1: Igen, tehát, hogy nekem az volt a fontos, hogy, hogy megtapasztaljam újra az Úr Jézus közelségét. És ezért mindent megtettem azért. Szemináriumra beiratkoztam.
0: Nem volt furcsa neked a szeminárium?
1: Nem, mert azelőtt már 2008-ban végeztem szemináriumot.
0: Jaj, na csak meg egy kicsit. Tehát elvégezted a szemináriumot, és utána távolodtál el? Utána...
1: Igen. A Covid után távolodtam el.
0: De mi vitt bele abba, hogyha te már végeztél szemináriumot, és úgy nagyjából tudtad, miből áll a... Hogy csúsztál bele? Meghívtak?
1: Igen, meghívtak. Kíváncsiság...
0: Azért igen, kérdem, hogy azért inkább, a hallgatosan is tudja, hogy milyen könnyen el lehet csúszni mindemet, hogy végzek szemináriumot, vagy járok templomba.
1: Pontosan. Ezért is gondoltam azt, hogy vállalom azt, hogy újra beszélgessünk erről, hogy mennyire könnyen, még akkor is, hogyha az embernek megvan az alap, de a napi kapcsolatod nincs meg az Úrral, az Úr Jézussal, a Szentlélekkel, ha nincsen napi szinten kapcsolatod, akkor elcsúszhatsz.
0: Jön egy új kapcsolat. Igen, ez fontos, mert még sajnos láttam ilyen megtapasztalásaim, amikor valaki ilyen buzgó vallásosságán keresztül is megtévesztődött, és sőt, olyan is volt egy alkalommal, aki engem is be akart vonni abba a bizonyos körbe, hogy de nézd meg, de mennyire jó, és milyen pozitív, és ott csak szeretet van, és ott csak úgy mosolyogtam rajta, mert tudom, hogy a végkimenetel az nem éppen úgy van, ahogy ők hirdetik, és nem az van, amit ők próbálnak tükrözni, mert azért láttam, hogy a családjában nem éppen annyira köztiszteletnek örvend, és velik van legtöbbet együtt, és ők tükrözik, hogy milyen a férjről volt szó, hogy milyen a magatartása. Úgy azok a baráti körök, mert azért baráti körök gondolom volt, akik tudtak arról, hogy milyen súlyos helyzetbe kerültél. Amikor meglátták rajtad, hogy ebből ki jöttél, ki szélefele kezdesz jönni, hogy viszonyultak? El tudták fogadni? Elismerték, hogy te azért itt van valami tündénél, valami, ami...
1: Konkrétan nagyon kevesen kérdeztek rá. Én mondom el, hogy engem az Úr gyógyított meg.
0: Igen, de amikor ezt elmondtad, amikor kezdtél bizonyságot tenni, tanúságtételben, vagy bármilyen formában, mennyire tudták ezt úgy elfogadni, hogy ez igaz, vagy
1: hogy ez hogy van ilyen?
0: Igen, vagy azt mondták, hogy na, hát ez elég jól megcsúszott, Láde félre beszél.
1: Tapasztaltam ilyent, hogy úgy mosolyogtak.
0: Uh-huh. Hogy elég nagy bajba vagy.
1: Igen.
0: Igen, mert valahogy úgy vagyunk, hogy kereszténykedünk, elmondjuk, hiszünk Istenbe, de a Isten csodálatos megnyilvánulásait azt valahogy nem ismerjük el, nem valósok számunkra, ugye. Ezt többször tapasztaltam összejöveteleken meg betegeknél való imában is, hogy jaj, én nagyon hiszek, így hiszek, úgy hiszek, és amikor a hitről tanúságot kellett tegyen a gyógyulásáról, akkor még mindig a panaszba volt. Úgy beleélik az emberek magukat ezekbe a panaszokba.
1: Igen.
0: És most, hogy lássák, hogy konkrétan jól vagy, vagy akkor kezdjük, hogy a tevira, a férjed hogy veszi ezt, hogy...
1: A férjem Istenhez kezdett fordulni.
0: Ő, mert ő nem volt hívő ember?
1: Ő katolikus volt.
0: És te hívő?
1: Igen. Aki megcsúszott.
0: Igen,
1: így mondható. És most minden vasárnap elmegy a templomba.
0: És azelőtt nem járt?
1: Nem. Velem még eljött a templomba, a reformátusba, de így nem jártak a katolikus templomba.
0: Na most számomra is gondolom, egyes hallgatók számára fontos, mert vannak még ilyen férfiak, akik nagy hívőnek tartsák magad katolikusnak, de itt a templommal meg Istennel nem sok közük van. Vélemény szerint mi vezette rá őt erre, hogy komolyabban vegye a vallását? A benned látott változásokat, a magatartásod,
1: nem.
0: Vagy?
1: Nem. Ezt a Szentlélek munkálta ki. Mert én azért imádkoztam, hogy ő benne változás történjen. És mondtam neki, hogy kéne templomba járni.
0: Ezért voltak biztató szavaid?
1: Igen, az volt, persze. Igen.
0: Azok után, amiket megtapasztaltál, hogy kezdtél egyenesbe jönni.
1: Igen.
0: De ő is meg kellett győződjön arról, hogy ez valós, nem?
1: Ő akkor győződött meg, amikor én a szeminárium után, ők azt mondták nekem, hogy jó, jársz te szemináriumra, de szeretnénk tudni egy orvosnak is a véleményét, hogy akkor most meg vagy gyógyulva, vagy, vagy még kezelésre szorulsz. És én egy ilyen hát nem tudom most
0: a pontot.
1: Igen, nem pszichiáter volt, hanem aki a pszichiáterrel együtt kezeli a betegeket, de...
0: Te szakember vagyok.
1: Szakember, így. Nem, most nem jut eszembe hirtelen a megnevezése. És én elmondtam annak a szakembernek, hogy én hova járok. és azt mondta, hogy hú, akkor én addig nem menjek hozzá, amíg a szemináriumot be nem fejezem, és 2 hét el nem telik.
0: Jó, te na.
1: Igen.
0: Ilyen komoly ember volt.
1: Igen. És mondta, hogy a 2 nem fér meg együtt, tehát hogy hozzá is járjak, meg a szemináriumot is. És mondta, hogy jó, hogy szóltam neki, hogy én ezt ebben...
0: Örülök, hogy ilyen józanul gondolkodott.
1: Igen.
0: Mert van benne.
1: Én is örültem.
0: Igen? És akkor elvégezted a szemináriumot?
1: Elvégeztem a szemináriumot, lejárt a 2 hét, és akkor elmentem hozzá beszélgetni, hogy akkor szükségem van-e, igen, további, hogy hívják, úgyhogy kezelést, vagy tanácsadást, és másfél órát beszélgettünk, és a végén azt mondta, hogy hölgyem, önnek nincsen szüksége. Ön egy jó utat választott, és nyugodtan mehet haza is. Élheti tovább az életét.
0: Hát örülök, hogy meg egy pár beszélgetésre nem hívott vissza.
1: Nem hívott vissza. Nem.
0: Jó, és akkor elmondta a férjednek az ő szakvéleményét, vagy?
1: Nem, én mondtam el a férjemnek, hogy mit mondott.
0: Hogy mit mondott,
1: igen. És
0: elhitte neked, hogy...
1: Igen. Mondtam, hogy akár oda mehet, és megkérdezheti. Igen, elhitte, és utána látja nap, mint nap a gyümölcseit, hogy mosolygok, és például ma a fiam megjegyezte, hogy anya, neked olyan szép most a mosolyod. Így mondta, máskor is mosolyogtam, de az a mosoly nem olyan volt, ami lélekből jött.
0: Igen, mert az belülről szokott jönni általában, és ami az emberben van, akkor az tükröződik a mosolyon.
1: Igen. Úgyhogy... Igen.
0: Kényszer, ezt... hideg, meg minden.
1: Igen.
0: Vagy éppen lelkes.
1: Pontosan. És tehát, hogy ők látják azt, hogy...
0: Mondtad, hogy van nagy lányod, ugye?
1: Igen, 2 is.
0: 2 is.
1: Igen.
0: Ők hogy viszonyultak ehhez a helyzethez?
1: Ők, mivel hogy tudták, hogy hova kerültem, hogy milyen...
0: Amikor beteg voltál, azt hogy vették, vagy hogy...
1: Azt nagyon nehezen. A nagylányom, ő nem akarta azt, hogy... Tehát ő könyörgött az apjának, hogy valahogy hozzon ki a kórházból, tehát bármi áron, de hozzon ki, mert nekem nincs ott mit keresnem.
0: Igen.
1: És mondta a férjem, hogy nem tudja, hogy ő hogyan tudna kihozni, mert az orvos nem engedi, és hogy akkor ő összetört ebben, hogy mi az, hogy nem, és látta, hogy teljesen el vagyok veszve, és nincsen semmilyen kapaszkodóm emberileg. Hát, ahogy szokták mondani, errefelé zokni.
0: Uh-huh, értem. És amiután megtapasztalták azt, hogy teljesen normális lettél, tehát kiegyensúlyozott, vidám.
1: Igen, most... Felhívnak tanácsért.
0: Júj, na!
1: Igen, és mindig mondom nekik, hogyha van valami problémájuk, hogy oldják meg, akkor mondtam, hogy kérj áldást arra a személyre, akivel mondjuk intézkedsz, mert egy legnagyobb problémájuk az ilyen adminisztrációs

0: megkapjon az ő elképzelése szerint, a kártya ott volt a kezében. És mondtam, hogy ennyi, fiam.
1: Örülök, hogy úgy nem tartottad magadban mindazt, amit megtapasztaltál, hanem megpróbálod átadni a gyerekeidnek és más Igen. személyeknek is. Sajnos lejárt a beszélgetési időnk. Igen. Én nagyon hálás vagyok érted, hogy ezt felvállaltad, időt szakítottál erre, de arra is, hogy ezt nem rejtegeted a véka alá, mert tudod, hogy a világosságot azt olyan helyre kell tenni, hogy bevilágítsa az emberi szíveket. Arra kérlek, hogy imádkozzunk mindazokért, akik akár a kincseiket a véka alá rejtik, a világosságot, vagy bármit, hogy azért tegyenek tanúságot Isten szeretetéről. Mert Jézus maga mondja, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom a mennyi atyám előtt. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk testvéreimmel együtt, Uram. Kérve kerünk, tekints le mindazon gyermekeidre, akik akár szégyenérzésből, vagy bármilyen más érzésből nem tesznek tanúságot rólad, nem tesznek bizonyságot, Uram, hogy Te élő Isten vagy, és benne vagy az életükbe. Érítsd meg ezzel a bátorság lelkével, hogy valóban egyre mélyebben megnyilvánuljon atyai szeretetet sok ember életébe ezen tanúságtevésekre. Isten szent lelke kísérhetsz beteljesedésre, közös kérésünkre, Jézus nevében most és mindörökké. Amen.
0: Amen.
1: Én köszönöm szépen a beszélgetést, és békesség Istentől.
0: Békesség Istentől.
1: Köszönöm szépen.

Jussi Ervin, Ajándék szeretettel. Én úgy hiszem, az ajándék csak szívből jövő lehet. Amire vágyik minden szív, egy csoda, szeretet. Valami, mely nem tárgyias, szükségtelen holmi, olyan, ami belülről jön, s nem lehet birtokolni. Az ajándék olyan legyen, mitől vidul a lélek, amely belülről melegít, amitől érzem, élek, mely önmagunkból adható, ami belőlünk árad, amit a szív tud nyújtani, amiért kezünk fárad. Az ajándékot készíts te, s töltsd meg szeretettel. Attól lesz szép, ha egyedi, ha benne él az ember.

mi lehetne az ajándék, ami szép is és komoly. Legyen a jó szándék, és arcunkon szép mosoly. Nem kerül egy filléredbe, mégis szívből melegít, enyhíti a fagyott lelkek rideggé vált teleit. Add hát szívvel, szeretettel, mindenkinek mosolyod.

fénybe borul a világunk, ha minden szív mosolyog. Ajándékozd mosolyodat, legyen ez egy égi jel, amitől a szív felderül, s arcunk ünneplőt visel. Mosolyoddal hadd terjedjen másra is a szeretet. Élt így lesz szeretettel az egész életed.

Szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Hajnosi Ervin, Ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitednek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek, aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övi a hegyek minden orma. Övi a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hóduljunk előtte. Újjunk térdre, Urunk, alkotunk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe is kezének nyája.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék. Azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Valóban feltámadt az Úr, alleluja.
0: Rózsálló hajnal fény ragyog, zeng már az égi háladal, örömben újjong a világ, panaszt üvölt a kárhozat.
1: Midőn az égi nagy király halál hatalmát megtöri, s lábbal tiporva poklokat, feloldja foglyok láncait.
0: Sírját nehéz közárta el, őrzötte zsoldos őrsereg, de fölkelt fényesen, s ragyog a gyász fölött győzelmesen.
1: Az alvilági sóhajok, s fájdalmak oldódnak tehát, mert fényes angyal hirdeti, hogy Krisztus immár nem halott.
0: Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, Léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
0: Király az Úr fölségbe öltözött, alleluja. Felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel.
1: Szilárdá tette a földet, hogy meg ne inogjon. Trónod szilárdan áll ősidők óta, öröktől fogva vagy te.
0: Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Menj dörögve zúg a tornyosuló vizek árja.
1: De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása. Mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban.
0: Bizonyságaid valóban igazak. Házadat szentség illeti, Uram, mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Király az Úr, fennségbe öltözött, alleluja. A természet majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára, alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti egek.
1: Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat, az Úr minden erői.
0: Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok.
1: Áldjátok az Urat, zápor eső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok.
0: áldjátok az Urat, tűz és forróság, áldjátok az Urat, hideg és hőség.
1: Áldjátok az Urat, dél és harmat, áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg.
0: Áldjátok az Urat, jég és hóesés, áldjátok az Urat, éjek és nappalok.
1: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség, áldjátok az Urat, villámok és fellegek.
0: Áldja az Urat a szárazföld, dicsérje és magasztalja mindörökké.
1: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok.
0: Áldjátok az Urat, ti források, áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.
1: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak,
0: áldjátok az Urat, vadak és házi állatok, áldjátok az Urat, ti emberek fiai.
1: Áldja az Urat, Izrael, dicsérje és magasztalja örökké.
0: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai, áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái.
1: Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek.
0: Áldjátok az Urat, Hananya, Azarja és Misáel, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Áldott vagy Urunk az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké.
1: A természet majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Alleluja! Égen és földön fölséges az Úr neve. Alleluja! Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjetek a magasságban,
0: dicsérjétek ti angyalai mind, dicsérjétek összes mennyei karok,
1: dicsérje őt a nap és a hold is, dicsérje őt minden fényes csillag,
0: dicsérjék őt az egek egei és minden vizek az egek fölött,
1: dicsérjék mind az Úr nevét, mert ő parancsolt és minden létrejött.
0: Mindörökre helyükre állította őket, törvényt szabott, amely el nem évül.
1: Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mély vizek,
0: tűz és jégeső, hó és köd felhő, és igéjét teljesítő száguldó vihar.
1: Ti hegyek és halmok minnyájan, gyümölcsfák és összes cédrusok,
0: erdei vadak és minden házi állat, csúszomászok és szárnyas madarak,
1: föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája,
0: ifjak és lányok, fiatalak és öregek együtt,
1: dicsérjék az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges.
0: Fölsége felülmúlja az eget és a földet, és ő emeli fel népe homlokát.
1: Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Égen és a földön fölséges az Úr neve. Alleluja! Jézust harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele, halálából való feltámadása után. Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és a holtak bírájául rendelt. A proféták mind tanúságot tesznek, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát.
0: Krisztus, az élő Isten fia, irgalmaz nekünk. Alleluja, alleluja.
1: Krisztus, az élő Isten fia, irgalmaz nekünk. Alleluja, alleluja.
0: Aki feltámadtál a halálból,
1: alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Krisztus, az élőisten fia, irgalmaz nekünk. Alleluja, alleluja.
0: Krisztusnak kínhalált kellett szenvednie, és harmadnapra feltámadnia. Alleluja. Áldott az Úr, Atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott mi nékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által,
1: megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
1: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Krisztusnak kínhalált kellett szenvednie, és harmadnapra feltámadnia. Alleluja! Krisztus Urunkat, az élet szerzőjét, akit Isten feltámasztott, és aki isteni hatalmával majd minket is feltámaszt, hangos szóval kérjük.
1: Krisztus, örök életünk, üdvözíts minket!
0: Krisztus sötétben ragyogó fényesség, élet fejedelme, halandók megszentelője, add, hogy ezt a napot a te dicsőségedre töltsük el.
1: Krisztus, örök életünk, üdvözíts minket!
0: Urunk, te végigjártad a szenvedés és a keresztját. Engedd, hogy osztozva szenvedésedben és halálodban veled együtt fel is támadjunk.
1: Krisztus, örök életünk, üdvözíts minket!
0: Atyádnak egy szülött fia, tanítunk és testvérünk, akit Istenünk országává és papjaivá tettél minket, add, hogy örömmel mutassuk be neked a dicséret áldozatát.
1: Krisztus, örök életünk, üdvözíts minket!
0: Dicsőség királya, várjuk eljöveteled csodálatos napját, hogy meglássuk arcodat, és hasonlókká váljunk hozzád.
1: Krisztus, örök életünk, üdvözíts minket!
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Csizmadai Sándor, Ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Tamáska Gyula, valaki vár rád. Te tudod, pedig még nem is üzent, nem is sejti, hogy te küldve vagy. Ne kérdezd hát, annyi miért van, amit hallasz, Krisztus parancsa. A mester észrevette harcát, látja, hogy majdnem összeroskad. Siess, téged küld olajával, mert mécse már utolsót lobban. Fájdalma és panasza sok van, lehet, hogy mind a kettő jogos. Nézd meg égre néző ablakán, miért van elsötétítő papiros? Sok lévita ment el mellette, míg könnyei egész elfogytak. Pedig a szíve csak igét várt, morzsákat, mik aláhullottak. Fájdalom, panasz mindig van, ezek ma s holnap is várnak rád. Ezekben hívott, küld el Isten, bennünk lesz meghallgatva.

Bódis János, ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van sebb, hogy bekösse kezed, vak, elhagyott, azért van, hogy vezest. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutattad-e néha legalább, enyhült-e, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezedtől támad foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak írnak szántak, menedéknek, oszlopnak szárnyrak. Valahol rég, siess, keresd. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél, másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, halász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ.

Adj, mint a reggel, amely sugarait ontja, adj, mint a víz, amely áttör a gáton, mint Isten a levegőt és napot, tékozlón, hogy eltöltsön az öröm. Nem a telt pohárból csordul cseppet, nem szikrákat színednek tüzéből, nem fonnyad szirmát hulló virágnak, adj, amit ő adott életéből. Még ma adhatsz, de ha alkonyul, a virágra nem szállnak a méhek. Elveszett barátod, s akiket szeretsz, adnál még, de elfogy az élet. Adj, mint a szív, amely láncait letörve, éltet szerelmet, reményt, mindened. Az ég folyója lázat csillapítja, Isten s ajándékát.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Kalap című részt.

mulatságos esetet hallottam. Egy vidéki város tisztviselőjének a neje meglehetősen kövér volt. Emiatt sokszor érte megjegyzés az utcán, ami őt rendkívül bántotta. Egy napon csináltatott magának egy feltűnően ízléstelen kalapot, és hordani kezdte. Legjobb barátnője nem állta meg szó nélkül a dolgot, amire ezt a választ kapta. Eddig, akik velem szembe jöttek, azt mondták egymásnak, nézd ezt a kövérséget. Most azt mondják, nézd ezt a szörnyű kalapot. Ez nekem nagyon tetszik, mert pontosan azt teszik, amit el akartam érni.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani,

családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik. Nem azért, mert viszonozzák. Nem azért, mert megháláják. Hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak? Úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett, télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet. De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit.
több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény. A világban még van remény. Érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mit jelent számodra Jézusnak ez az ígérete? Érzed, tapasztalod ezt az isteni jelenlétet a mindennapjaidban? Annyira éled ezt meg, amennyi teret adsz neki a döntéseidben, a feladataid végzése közben. Igazából a kérdés így tevődik fel. Az Úr melletted van mindig, de vajon te vele vagy? Jelen vagy számára? Figyelsz rám? Fontos számodra az, amit mondani szeretne? Mert ha csak magadra is az emberek segítségére számítasz, ha csak a világ hangjára figyelsz, úgy élsz, mintha nem lenne Istened. Nem fogod tapasztalni az erejét, a támogatását, a vezetését. Nem azért, mert ő elfordult tőled, hanem azért, mert te fordultál el tőle. Sokszor ez akár úgy is megtörténhet, hogy időnként imádkozol, megszólítod őt. Ám ha a szíved nincs benne az imában, ez nem sokat ér. Ennek kapcsán teszi fel Jézus a kérdést. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek meg, amit mondok? Mert lehet úgy élni, hogy Isten jelen van, és mégis kívül marad az életed peremén. Lehet imádkozni, és közben nem figyelni rá. Lehet beszélni róla, és közben nem élni vele. Lehet kérni tőle, és közben nem keresni az akaratát. Te mikor voltál utoljára valóban jelen Isten számára? Nem rutinból, nem kötelességből, hanem úgy, hogy hagytad, hogy ő is jelen legyen benned. Az ő jelenléte ajándék, de a vele maradás az már döntés kérdése. Dönts ma újra mellette. Élj vele minden nap.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária nevet dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést, a sorozatot. Az anyák védelmében védjük az anyákat, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Ahogy mondták a régiek, a házné sarka az anyán áll. Az ő szíve a család mozgató lelke. A család kincse az anya, és valóban kincsként kell kezelni őt. Felsoroltam néhány erényt, amelyek nem csupán keresztény erények, hanem sokszor világi erényeknek mondhatók, de boldoggá teszik egymás életét, az anya életét főleg. Ezek az erények a segítőkészség, szerethetőség, gondoskodás, erősség, bátorság, jóság, okosság, optimizmus, szerénység, angyali lelkület, önzetlenség, megbízhatóság, értékesség, őszinteség, találékonyság, alázatosság, szerítség, türelem, háló és boldogság keresés. Ezek nem mind keresztény erények, de család boldogságához hozzá tudnak járulni. Ez alkalommal másik erényről szólnék, a szerethetőség erényéről, mely a jósággal megegyezik. Nem csupán szeretetről van szó, hanem szerethetőségről. Ez azt jelenti, hogy valakinek a jelleme, alkata, magatartása, viselkedése, sőt a szavai belső szeretetről tesznek tanúságot. Jézus szájából hangzott el, hogy amikor a Naimi ifjú édesanyját látta zokogni, azt mondta, ne sírj. És akkor hatalmas vigaszt nyújtott neki, a fiának visszaadta az életét. Vagy pedig azt mondotta Jézus, jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok és megterheltek vagytok, én felüdítelek titeket. A szűzanyáról Názaretben elmondták a szomszédasszonyai, hogy szerethető, szeretetreméltó asszony volt. Az apostol közül János volt a leginkább szerethető. Az utolsó vacsorán Jézus keblére hajtotta a fejét. A szentek között is nagyon sokan voltak szerethetők, szeretetreméltóak. Említettem többször Szent Erzsébetet, a koldusok, szegény embereknek a vigasztalóját és jótevőjét. Úgy szerették őt, mint édesanyjukat, mert látták, hogy nem megszokásból adja nekik az alamizsnát, mintha odavetné, hanem szívből, szeretetből, kedvességgel adta át. A kolostor betegeit is ápolta Szent Margit. Szerették, mert látták, hogy nem únottan csinálja, mint ahogy sok ápoló teszi. Tisztelet a kivételnek, mert vannak szerethető ápoló, gondozó személyek. Margit a kolostor betegét, azokat is ápolta, akik bizony más nem vállalt. A beteg nővéreket, kis Szent Teréz a zárdában gyakran elviselte egy nővértársától, hogy lelocsolta a mosáskor. És kedves volt hozzá, szerethető, és így megnyerte, nem bosszankodott. Ha valakiről látják, hogy bosszankodik, türelmetlenkedik, az már nem szerethető. A bölcset fedd meg, majd szeretni fog téged, írja a példabeszédek könyve. A bölcsesség könyvében az igaz ember legyen ember szerető. Sírák fia könyvében alázattal jobban szerethetsz, mintha adakoznál. Szent Lukács evangéliumában 3.18. Ne szeressünk szóval, hanem tettel és igazsággal. A családi életben is szerethető, aki a szeretetet nyújtja, odaadó, gondoskodó, és nem ideges, nem únott, hanem lehet látni, ahogy személyéből sugárzik a szeretet. A gondoskodó szeretet megérdemli a viszont szeretetet. Érezze az édesanyja, hogy valóban szeretik őt, hogy törődnek vele. Egy fiatalasszonynak a férje gyakran sírt, mert felesége súlyos beteg volt. Igyekezett a férfi az asszony fájdalmát, szenvedését mindig enyhíteni, még utazáskor is. Azonban vannak negatív esetek is. Egy beteg anyával a férje csúfolkodott, utánozta. A gyermekek voltak kedvesek, az egyikük magához vette az szegény anyát. Szerethetők legyünk az anyával szemben. Érezze, hogy szívből fakad a szeretet, és nem megszokásból, unottságból. A drága hallgatóknak köszönjük a figyelmet. Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

0: Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más, ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat, legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás, mely a magas égig. Legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerótladik, mint a tengerbe visznek mély folyók. Legyek hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök minden Mária Rádió hallgatót innen a nagyváradi stúdióból, akik ma önökkel tartanak.
2: Kis Adrián Lívia,
1: Kis Stefánia Réka
3: és Tibor atya.
1: Tartsanak velünk!
3: Szeretettel köszöntelek benneteket és minden kedves hallgatót, és várom a kérdéseiteket, amennyire tudok, meg is próbálok válaszolni rá.
1: Mit jelent az Isten szolgálat?
3: A két világháború közti időben élt egy egyházi író és szónok, Emil Fiedler, és ő mutatott rá egyik prédikációs kötetében, hogy sok mai keresztény ember életének kettősége van. Más szempontok vezetik a vallásos, és más szempontok vezetik a mindennapi életben. Olyan, mint az ember, akinek lakásában két szoba van. Egyikbe csak imádkozni megy, ez sötét, levegőtlen, ablakai be vannak zárva, tömjén füst szaga folytogatja a belépőt, ő sem érzi jól magát benne, csak kényszerűségből jön be rövid időre, és siet vissza a másik derűs napfényes szobába, amelynek kitárt ablakain keresztül napfény és tiszta, egészséges levegő áramlik be. Itt jól érzi magát, itt tölti napjait. A keresztény ember egész élete Isten szolgálat. Egyesek azt gondolják, hogy a vallásos élet csak bizonyos vallási előírások teljesítéséből áll. Imádkozik, misére jár, egyházi adót fizet, gyermekeit hittanra küldi, esetleg böjtöl és elvégzi a húsvéti gyónást. Családi és mindennap életében már a társadalom gondolkodásához igazodik. Ha meg is áldatja házasságát, önző érdekei szerint köti azt. Foglalkozásában pedig az vezeti, hogyan tudna minél többet keresni, minél több pénzt összeszedni. Ha kell, embertársai kihasználásával, ahogy mondani szokták, kizsákmányolás árán. Pedig nem így van. A keresztény ember egész élete Isten szolgálat, benne van családi élete, hivatásbeli munkája, sőt szórakozása a legutolsó cselekedetig. Mindent át kell járnia a főparancsnak, az Isten és ember szeretetnek. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, fele barátodat, mint önmagadat, mert csak így tud eljutni az örök életre. Szent Pál ezt így fejezi ki: akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Vagy akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében. Így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
1: Hogyan lehet a munkát értékelni?

0: csinálni?
1: Az ember napjainak, sőt életének java részét foglalkozásbeli munkája tölti ki. Ezáltal kapja meg helyét és megbecsülését a társadalomban, ebben találja meg a maga lelki nyugalmát, hogy alkotott, hagyott hátra valamit maga után a földön. A munkát az emberiség különféleképpen értékelte. Az ókori pogány világ is a fizikai munkát lenézte. Rabszolgák, alacsony rendű emberek feladata volt. A középkor vezeklést, penitenciát látott benne, amely a bűn következménye. Az akkori kezdetleges eszközökkel a munka nehéz volt. Az iparosodás, technikai fejlődés ismét megnövelte a munka tekintélyét és értékét. A munka, a haladás, a jólét előfeltétele, az emberi érvényesülés eszköze. Felfedezte a munka alakító hatását is. Ha nem is osztjuk azok véleményét, akik szerint a munka emelte ki az állati sorból az embert, tagadhatatlanul nagy hatással van az emberre, hogy mit és hogyan dolgozik. Az emberek jó részt az eredeti bűnben elesett, önző ember szemével nézik a munkát. Sokak számára csak megélhetési kényszer. Az a fontos, hogy megkapják a fizetést. Sokan igyekeznek ellazsálni az időt, kivonni magukat a terhesebb munkákból. Másoknak a munka kapzsi gyarapodás és pénzszerzési lehetőség. Túlzásba viszik munkahelyükön és idejükön kívül is keresik a lehetőséget. Semmi más emberi feladattal vagy igénnyel sem gondolnak, időnap előtt felőrlődnek benne. Vannak, akik örömet és kielégülést találnak az alkotó munkában, amelyben megmutathatják tudásukat, képességüket, de többnyire nekik sem szolgálat a munka, hanem saját maguk fitoktatása.
0: Mit jelent a munka, mint Isten szolgálat?
1: A keresztény ember számára mindenféle munka szellemi és fizikai elsősorban a saját hivatásával, foglalkozásával járó munka, Isten szolgálat. Az ember teremtése után ezt a feladatot kapta Istentől. Töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. A vízözön után Isten megismétli a parancsot. Töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. A bölcsesség könyve még kifejezőbb. Bölcsességében alkotta az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál, és igazgassa a világot szentségben és igazságban. Gyakran halljuk a szentmisében a negyedik kánonban, a magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Az egyház a megszentelődés egyik eszközének tekinti. Tesszalonikiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, tizedik versében olvashatjuk. Az emberi munka az Isten képére teremtett személyek tevékenysége, akik arra kaptak meghívást, hogy folytassák a teremtés művét egymással és egymásért, miközben uralmuk alá hajtják a földet. A munka tehát kötelesség. Aki nem dolgozik, ne is egyék. A munka megbecsüli a teremtő ajándékait és a kapott talentumokat. Megváltó jellegű is lehet, ha valamiképpen együtt működik Isten fiával az ő megváltó művében. Krisztus tanítványának mutatkozik, amikor napról napra hordozza a keresztet abban a tevékenységben, amelyet teljesíteni hivatott. A munka, a megszentelődés és a földi dolgok átlelkesítésének eszköze lehet Krisztus lelkében. Ezzel Isten azt mondja az embernek, a világ nem kész. Az embernek kell azt munkájával befejeznie és tökéletesítenie. Olyan emberi világot, társadalmat felépítenie, amelyben mindenki megtalálja a helyét és boldogulását és dicsőíti Istent, a világ alkotóját. Az embernek a munkájával kell meghódítania a természetet és erőit a maga szolgálatába állítania. És amikor ezt teszi, nem válik Isten vetélytársává. A tudományos és technikai haladás nem száműzi Istent a világból, hanem növeli Isten dicsőségét. Amikor az ember megtette az első lépéseket hogy kilépjen a világűrbe, és leszállott a Holdon, nem az következett belőle, hogy nem látta a világűrben Istent, tehát az nincsen, hanem hogy mekkora az ő alkotása, a világ mindenség, és milyen hatalmat, képességet adott az embernek, aki azt meg tudta csinálni. Nem csak a felfedezések, a nagy alkotások jelentik az Isten szolgálatot és Isten dicsőítést, hanem mindenféle legigénytelenebb emberi munka, amelyet az emberek a világ lakhatóbbá emberibbé tételéért végeznek. A háziasszonyok, utcaseprők, ápolók, gyermekeket írni, olvasni tanítók munkája is. Szükséges, hogy az ember gondoljon rá. Istentől kapta hozzá az erőt és tehetséget. Istentől a megbízatást is, hogy mint az ő helyettese, ezt a munkát elvégezze. Hogy ne zárja ki munkájából Istent, az ő szándékai szerint dolgozzon, és ne engedje, hogy munkájának értékét a bűn és az önzés lerontsa. A munkában az embereknek meg kell találniuk magukat is. Ebben tudják kibontakoztatni tehetségüket, alkotóképességüket. Megelégedetté teszi, hogy valamit tett, amit halála után is őrzi emlékét. A maga szerényebb körülményeire alkalmazhatja a költő szavait, ércnél is maradandóbb művet emeltem én, mondja Horácius. Még nagyobb értéke van a munkának az örökké valóság szempontjából, mert ezzel nyeri vagy veszíti el azt az ember. Ismerjük a talentumokról szóló példabeszédet, a hűséges szolgák, akik kamatoztatták a kapott talentumokat, bemennek uruk örömébe. A hanyaglust a szolgált gazdája megdorgálja, elveteti tőle a talentumot, pedig megőrizte, és kiveti a külső sötétségre.
0: A bűn kihat a munkára is?
1: A bűn, elsősorban az eredeti bűn, a munkára is kiterjedt. A munka terhessé és fáradtságosá lett az ember számára. Arcod verejtékével eszed kenyered. Az ember öncélt csinálhat munkájából, annak rabjává válhat. Nem csak Isten zárhatja ki belőle, de munkáját, tevékenységét rosszra is fordíthatja. Gondoljunk csak az erkölcstelen és lélekrontó, irodalmi és művészeti alkotásokra, pusztító fegyverek gyártására, stb. Tehát Jézus Krisztus megváltása a munkára is kiterjed. Jézus maga is dolgozott, mint az Ács fia. Fizikai munkát is végzett, és ezzel a testi munkát is megszentelte. Az ő munkája az Ács műhelyben és vándor útjain is Isten és ember szolgálat volt. Azzal, hogy tanította a tudatlan embereket, gyógyította, vigasztalta és bátorította őket, az embereket szolgálta. Hiszen nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja oda életét sokakért. Ezzel megmutatta a munka értékét. A legtöbb munka közvetlenül az embereket szolgálja, de ha ilyen lelkülettel végzi az ember, Isten előtt kedves szolgálat lesz belőle.
0: Milyen legyen a keresztény ember munkája?
1: Elsősorban tudás. A legegyszerűbb munkát is meg kell tanulni. A mai specializált világban a legtöbb munka szellemi és fizikai egyaránt szakmunka, amely szaktudást kíván. Ugye a komtárkodás nem csak az egyénre megszégyenítő, de másoknak, a társadalomnak is bosszúságot és kárt okoz. A keresztény embernek, ha példaadóan akar dolgozni, meg kell szereznie a szaktudást, és azt állandóan nébren tartani, fejlesztenie kell, mert a világ élete, a technológia is állandóan fejlődik. Nem egyszer olvasunk az újságban hosszú évek óta dolgozó sofőrökről, munkásokról, akikről kiderül, hogy közben elfeledték a közlekedési szabályokat, vagy a munkavédelmi intézkedéseket. Ami még fontos, a megbízhatóság, a lelkiismeretesség, az álhatatosság, a kitartás, az öröm. Ahogy már mondottam, az embernek a munkában meg kell találnia a kibontakozását, a tehetségeinek, adottságainak megvalósítását, és ez nem mindig könnyű. Különösen ma. Mi örömet találjon, hogy tudjon szolgálatot látni munkájában, akinek munkája csak annyi, hogy kalapácsával néhányat ráüt a futószalagon, előtte tovább haladó darabra. csak úgy, ha ebben az Isten és a társadalom szolgálatát látja. Az egésznek szüksége van az ő lelkismeretes részlet munkájára is. Ezzel ő is felelős az egész munka sikeréért. De ez áll akkor is, ha valaki a körülmények miatt nem azt a munkát folytatja, amelyre képesítése vagy hajlama van. Szolgálat minden munka. Akinek életkedve is szeme van, minden munkában észre tudja venni az emberiséget boldogító, gazdagító mozzanatokat. Míg az önző, kedvetlen ember a legszebb munkát is panaszkodva végzi. És ami legfontosabb, nem önző célokért dolgozzunk. Az önző munka nem visz közelebb az Istenhez és az emberekhez, hanem ellenkezőleg eltávolít. A nem önző célokért végzett munka azonban Istennek dicsőség, embertársainknak haszon, magunknak az elkerülhetetlen nehézségek ellenére öröm, megnyugvás. Végső célunk eszköze a világ felé, éppen a bérmálásban kapott feladatunknak megfelelően, és egy tanúságtétel.
0: Szent Lélek himnusz. Ó, alkotó lélek, jöv el, és szívünk, lelkünk töltsed el. Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet. Kit úgy hívunk vigasztaló, kit áld nekünk az alkotó. Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből szállj le ránk. Te hét ajándék kútfeje, atyán kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajak ihlete. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber gyámolunk. Légy mindig éber gyámolunk. Űzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk. Te járj vezér utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd. Add ismerjük meg az atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelke, te, örökre légy lelkünk hite. Az Istent áldjuk, jó atyát, s ki felkelt sírból szent fiát, s a lelket, szívünk vigaszát, most és örök időkön át.
2: Kedves Mária Rádió hallgatónk, a mai műsorunk véget ért, további gyönyörű szép napot kívánok, akik önökkel tartottak, kis Adrián Lívia,
3: kis Stefánia Réka,
1: és Tibor atya.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Áldott szép napot és jó rádió hallgatást kívánok mindannyiuknak. Kedves hallgatóink, az ima szándék fogadás ideje érkezett el. El is mondom az elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0259 420 555-ös, illetve a 0359 420 555-ös. SMS számunk a 0758 420 555, de bátran lehet kattintgatni és írni ima szándékot is a honlapunkon keresztül www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk elsősorban a békéért, minden beteg, gondokkal küzdő testvérünkért, az úton lévőkért, különösen gondolunk azokra, akik a Mária úton éppen Csíksomlyó felé, vagy bárhonnan Csíksomlyó felé zarándokolnak. Jóisten legyen veletek, vigyázzon rátok az utatokon. Imádkozzunk ma is papi és szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk ma is a tisztító tűzben szenvedőkért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért. Első kedves telefonálunk már is a vonalban van. Haló! Köszöntöm, élő adásban van. Halló, halló! Kedves hallgatótól elbúcsúzzunk, reméljük, hogy legközelebb bele is szól a telefonba. No, de halljuk, hogy nézzük, hogy lesz-e újabb telefonálónk. És amelyik az újabb telefonáló megérkezik, addig következzenek az SMS-ek. Így szól a legelső. A rózsafűzért felállom szüleim lelküdvéért, testvéremért, egészségért, anyósomékért és egy sikeres vizsgáért. Családi békért ajánlom fel az imát, ír egy édesanyja. A rózsafűzért felállom 60 éves csíkdánfalvi kortárs találkozóért. Szeretném köszönteni őket, Isten éltesse sokáig, és hát szeressük egymást, gyerekek, dal, vagy egy Ave Maria-val köszönti a kedves hallgató, őket írja Marika, hát mi is köszöntjük őket, és egy nagyon szép dalt majd küldünk nekik is délután a kívánságműsorban. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Én is szeretném ajánlani, de elsősorban azoké, amiket felsoroltak most a Mária Rádióba, azokért ajánlom fel ezt a rózsafűzét, és még felajánlom a családomért, az unokáimért, az én betegségemért, de minden betegék, akik itt a környezetemben vannak, sízam, még jönnek. S a világ békéjéért, a szereteté, s a fiatalsági, hogy legyenek imádságos lelkületesek, s a közös halottjainért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok, mindig önökért is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Istentől megáldott szép napot, adjon a jó Isten önöknek.
0: Nagyon szépen köszönjük, dicsértessék a Jézus Krisztus, további szép napot, imádkozzon velünk. Következő SMS-ünk így szól, kérek imád minden beteg számára, és az én betegségemért is mindig önökkel imádkozunk, egy 83 éves krónikus beteg, hát Jóisten segítse meg, imádkozunk önért is, köszönjük, hogy velünk imádkozik. Távolban dolgozó családtagjaimért a Jóisten vigyázzon, rájuk így egy kedves hallgató hidegségről. A mai rózsafűzért és szentmisért felállom családomért, egészségért és elhunyt anyósom Pál Borbára lelki üdvéért, adjon Jóisten neki örök nyugodalmat. Már is újabb telefonáló a vonalban. Haló!
2: Haló!
0: Köszöntöm, élő adásban van.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném a szűzanyának és az ő szent fiának kérni a segítségét. Egy beteg négy gyermekes édesapának, aki nagyon beteg, gyógyítsa meg a Jóisten, kapja vissza az egészségét, hogy tudja felnevelni a gyermekeit. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Imádkozzunk minden betegért. felelnem a rózsafűzért, kezdődik a következő SMS. Magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelküdvéért, lelki békénkért, sok segítő kegyelmért és békért a családokban. A heti szentmisét rózsafűzért felállom a férjem gyógyulásáért, így a következő hallgatónk. A rózsafűzért felállom férjem gyógyulásáért, Jézusom hallgass meg kérésem, Csíksomjé, drága szüzanya, takarj be minket védőparástoddal, szólt a következő SMS. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót.
3: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért, hisz a mai nap össze semmisét, rózsafüzért imáját, és szeretném ajánlani, hallából kaput kegyelmet, hisz a boldogságú szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzanyó utolmát az közben járása a gyermeke megészségéért, az ő gyógyulásait, a mennyi atyának gyógyító kegyelmét. A mennyi atya áldását a gyermekem életére, az ő munkájára, sikeres vizsgájára, neki egy hozzáillő szerető társét. Továbbá önökét, a Mária Rádió nagy családjait. Jó Isten tartsa meg magukat nekünk, hogy még sok éven keresztül tudjuk hallgatni. Elhunyt szüleim lelke üdvéért, a családomban a gonosz távozásáért, testi lelki gyógyulásunkért, ellenségeinkért, rossz akaróinkért, jótevőinkért, és mindazokért, akik imával tartozunk az ő részükre. És te fontos szándékért is. Az élőjük kegyelmét, hitünk megerősödését, a Szentlélek hét ajándékait. Jóisten fizesse meg, hogy bejutottam, meghallgattak. Jézusom, bízom benned, áldott vasárnapot kívánok, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert áldott vasárnapot kívánunk önöknek is. Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek. Még minden imád fel szeretnék ajánlani. Kezdődik a következő. Születendő Iker unokáimért, szüzanyám, könyörülj rajtunk, hogy szerencsésen érkezzenek meg. Nagyon várjuk őket, írják Temesváról. Hát imádkozunk, hogy egészségesek legyenek a kicsi babuckók, az anyukájuk is, és nagyon örüljön neki az egész család. Szorítunk önöknek, nektek, könnyű szülést kívánunk. A mai rózsafűzért felállom a kapott kegyelmekért, magam s a családom betegeiért, családi békéért, elhagy szüleimért és rokonainkért, így egy kedves hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
4: A rózsafűzért és a heti összes imákat és szentmiséket ennekkel együtt imádkozva felajánlom hálából a szűzanyának, az ő szent fiának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Endes János nagybátyám lelküdvért, aki a tegnap adta vissza lelkét a teremtőjének, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, családjának és szeretteinek adjon lelki megnyugvást. Felajánlom családom minden élő és meghalt tagjáit, sok-sok beteg társam, savagam gyógyulásáit, egyházközségünk plébánosáit, minden egyes lakójáit, a háborúk megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásáit, minden dolgozójáit és hallgatójáit. Isten fizesse Attila, hogy meghallgatott áldott vasárnapot kívánok önnek, minden Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert köszönöm szépen, hogy hívott minket. Nézzük a további SMS-eket, egy kedves hallgató írja, a fiamnak ma van a szülinapja, ezért kérem, hogy imádkozzunk érte, imádkozzunk minden szülinaposért, Isten éltesse önöket, titeket. Rózsafűzőt felállom gyógyulásért, így a következő hallgatónk. Rózsafűzőt felállom Cencer Vencel lelki üdvénért, halálának 22. évfordulóján, imádkozzunk érted, drága édesapám, kérje az imát lánya Magdolna és a család. Imádkozzunk érte is, és minden elhunyt testvérünkért. Újabb telefonáló a vonalban, aki közben letette a telefon, de reméljük, hogy kedves hallgató vissza tud még hívni minket. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
5: A mai rózsafűzért és a hét minden imáját fel szeretném ajánlani a családom minden tagjának az egészségéért, a gyermekeim jó útra térüléséért, hogy a fiam megszabaduljon a káros szenvedélytől. több fontos szándékért és egy jó munkahelyét, amit nehezen lehet megtalálni. Így a Mária Rádióért és több fontos szándékért Isten fizesse egy hallgató.
0: Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt mindezekért a szándékokért, imádkozzunk fiataljainkért, a munkahelyet és a társat keresőkért. Jóisten segítsen meg önöket, titeket. Nézzük, milyen üzeneteink érkeztek még. Következő SMS-ünk így szól: a mai imád felajánlom édesanyám lelkizvért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, így egy hallgatónk hidegségről. A felsorolt szándékok mellé az én szándékaimat is oda teszem, simálkozzunk együtt, így a kedves hallgatónk. A rozsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, takarj be védőpalástoddal, és imádkozzon közös halottainkért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik.

0: Ezt a rózsafűzért és minden imád felállok, és Isten áldását kérem gyermekeimre, őrizzem őket a Jóisten minden rossztól, halottainknak békés nyugodalmát imádkozunk, és egy fontos szándékért egy édesanyja Csíkszeredából. A mai összes imát és rózsafűzért feláljuk a 3 éve elhunyt drága édesanyánkért, egy imesbükki deák Erzsébetért, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat. A mai összes imát felállom a szűzanya szándékára, valamint gyermekeimért, unokáimért, az úton lévő újszülött kisunokámért, testvéreimért, betegekért, a békéért, ehogy szeretteim lelki üdvéért, és egy fontos szándékért ír nekünk Rózsika Székelyudvarhelyről. Halló, itt a Mária Rádió, egy újabb telefonáló vonalban.
1: Mi képesség a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzést és a szentmiséket fel szeretném ajánlani szüleimét, édesapámét Tála Jánosét, édesanyámét Tála Agnesét, testvéremét Tála Imrét, férjeimét Salamon Ferencét és Valin Gáborét, akik a Csíkbánkozi Kálvária temetőben nyugszanak. Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe. Az Úr Jézus szent nevében imádkozik, értjük Margit. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép napot kívánok. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy hívott minket.

0: És ameddig a következő telefonálóra várunk, fejben kedves hallgatóink, figyelmét, hogy ma két szentmisét közvetítünk itt a Mária Rádióban. Hamarosan a Rózsafűzért, majd 11 órától a szentmisét Déváról közvetítjük, az esti szentmisét pedig 6 órától majd Nyárád remetéről. Újabb telefonáló, újabb imakérés. Haló!
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Rózsafűzért felajánlom Ferenc Zsolt lelke üdvéjét, akinek tegnap előtt volt a temetése. A Jóisten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki, családnak vigasztalást. Felajánlom szüleim lelke üdvéjét, családomét, unokáimét, az én gyógyulásomét, és a Szárhegyi és a Renetai kicsi első áldozókét, akik máma veszik az úrtestük magához. Jóisten adjon nekik szép napot, legyenek jók, vallásosok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Jóisten tartsa meg. Hát imádkozunk az első áldozóinkért, bélmálkozóinkért. Adja Jóisten, hogy ez a találkozás a Jóistennel egy életre szóló kaland legyen nekik. Nézzünk kicsit a honlapunkra is, milyen imakéréseket írnak a hallgatóink. A mai összes rózsafűzért, szentmisét felajánlom családom egészségéért, házasságomért. A Jóisten segítsen és óvjon meg mindenféle betegségtől, így a kedves hallgatónk Háromszékről. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a heti rózsafűzért felajánlom fiaim egészségéért. Imádkozom, hogy egészségesen, szeretetben neveljék a kis csöpséget. A kisfiam kapja meg a méltó útját, az az utat, amin boldogan elindulhat. A Jóisten óvja és vigyázzon rájuk, szeretettel, édesanyjuk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló,
0: kérdezik
2: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani Berszámpa bácsi egészségéért, hogy a Jóisten őrizzen egy még minden betegségtől, bajtól, és hogy még élhessel a munkás éveit, gyönyörködjen a diákjaiba és minden tevékenységében. Ezen kívül még szeretném elmondani, hogy gyászol a falunk, mert pénteken este meghalt egy 17 éves fiatalember balesetben. A Jóisten adjon a családjának vigasztalást, neki pedig a Jóisten adjon csendes pihenést a Csíkszentkirályi temetőbe.
0: Hát imádkozunk, értem. Jóisten vigye őt fel az örök hazába, és hát imádkozzunk a család itt maradt tagjaiért, nekik vigasztalódást kívánunk. Imád kérünk a borzonti első áldozókért és Boris Gergely teljes gyógyulásáért. A rózsafűzért és a nap minden imáját felajánlom férjem halálának 6. évfordulója alkalmából, nyugodjon békében, így a Madévfalváról Marika. Halló, itt a Mária Rádió, újabb telefonáló.
3: Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én ezt a rózsafűzért szeretném ajánlani a családomét, gyermekeimét, unokáimét, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét. És az elsáldozóknak, a kisztermikusi elsáldozóknak, a Jóisten segíje még, hogy őket olyan nagyon tempomba járó gyermekek, hogy Jóisten szóvalva és a szüzanyja oltári szentségét beveszik, hogy úgy járjanak templomba, hogy eddig jártak, és kívánok a szülőknek sok erőt, egészséget, hogy tudják szeretettel érteni a templomba. Felajánlom még a babácsinként, a kantoránként és a harangozónként. Kitétessék a Jézus Krisztus, Isten Miklós voltam bírókára, Isten Füles Attila meghallgatott. Kellemes szép napot kívánok magának, Attila.
0: Köszönöm szépen önöknek, és hát imádkozzunk az első áldozókért, bérmálkozókért, Jóisten segítsen őket. Kedves hallgatóink, ennyi fért a délelőtti ima szándék fogadásba, hamarosan majd Dél-Erdélybe, a gyönyörű Dévára kapcsolunk, ahonnan a rózsafűzért majd 11 órától a Szentmisét közvetítjük. A tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt. A nagyváradi stúdióból búcsúzik Önöktől Majoros Attila, a viszonthallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Tessék a Jézus Krisztust! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat Déváról, a Pádai Szent Antal plébánia templomból. A mai szentmise közvetítésben együtt kapcsolódjunk be Krisztus áldozatába, hogy imádságban, hitben és lélekben egy közösséget alkossunk. A szentmisét Fülöp Zsombor plébános mutatja be. A kántori szolgálatot ellátja Györfi Eduárd. Mielőtt megkezdjük a szentmisét, imádkozzuk el együtt a rózsafűzért, kérve a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, családjainkért, betegeinkért, egyházközösségünkért és az egész világ békéjéért. Most csendesedjünk el lélekben, és készüljünk méltó szívvel az imádságra és a szentmise ünneplésére.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Könyörögjünk, ó Jézusunk, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, a haragosok kibéküléséért, a bűneink bocsánatáért, a tisztító tűz szenvedőiért, elhunyt szeretteinkért, az egyházunkért, a szentatyáért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, jó papi és szerzetesi hivatásokért, az egyházközségünkért és tagjaiért, a betegek gyógyulásáért, a várandó édesanyákért, a haldoklókért, a gyermekekért, az ifjakért, az öregekért, az özvegyekért, a családokért, mi magunkért, testünk és lelkünk egészségéért, testünk és lelkünk békességéért, a családok békéért és a világ békéért, és mindazoknak a megbántásoknak az engesztelésére, melyeket ellened és Szűz Mária szeplőtelen szíve ellen elkövettek, imádkozzunk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: szellemünk védkezésének, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: papírbarmadra,
1: rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarat.

0: Mária, kegyelem melltárgyas az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyok!

0: Jézus, aki a mennybe felment,
1: asszony József Mária, Istennek szentanyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek, gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Teljes az Úr, van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyok szűz lánya, Istennek szent anyja,

0: van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Az

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és a lámunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Ments meg minket a kaparkozésből, vidd a menny a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászomulnak írva a madra.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögjél tőn.
2: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, így van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Rózsa Füzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentült, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Úgy is, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Rózsa, Húzét, Virágnője,
1: könyörögj érettünk.
4: üdvözd légy, királynő,
1: irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözd légy, hozzád kiáltunk Évának szánt kivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva.

0: és a számkivetés után mutasd meg nekünk, Jézus, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk Isten, kinek egyszülötte, élete, halála és feltámadása által az örök élet jutalmát megszerezte nekünk. Engedd kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasója elmondásával megemlékezvén utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Imádkozzunk a Szent Atya szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Oltalmad alá menekülünk,
0: Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engedd meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen.
1: Emlékezzél meg, ó kegyes
0: Szűz Anya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit

0: Bizalomtól lelkesítve sietek hozzá, ó szüzek, szüzek, tisztaságos anya, hozzá fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sohajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anya az örök igének, hanem hallgass reám kegyelmesen, és hallgass meg engem, amen.
1: Ó Mária,
0: édesanyám, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa fűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyának. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Köszöntöm a testvéreket húsvét 7. vasárnapján, és köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, akik a rádió hullámain keresztül kapcsolódnak be közös ünneplésünkbe, imádságunkba, hálaadásunkba. A 26. Zsoltár szavaival kezdtük meg mai szentmisénket. Hallgass meg, Uram, szavamat, amelyel kiáltok, a te arcodat keresem. Azt gondolom, hogy egész életünk Isten arcának a keresési. Meglátni a másik emberben Isten arcát, és csíszolni magunkban is Isten arcát, hogy egyre inkább hasonuljunk ő hozzá. Vágyjuk mi ezt az arcot. Vágyjuk azt, hogy meglássam a másikba az Isten arcát, és hogy az én életem is egyre inkább hasonlítson az Istenhez. Most a lelkiismeret vizsgálat csendjében, hogyha nem vettem észre az elmúlt héten Isten arcát a másik emberben, hogyha csak talán az én önző arcomat láttam, és azt akartam másokra is ráerőltetni, ezekért a gyengeségeimért és a többi bűneimért, vétkeimért is kérjek bocsánatot. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Gyónom ma.
1: A mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
0: Én vétkem,
1: én
0: igen nagy vétkem,
1: kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és gyereke testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Úrunkhoz Istenhez.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Urunk Istenünk, hallgass jóságosan kérésünkre. Hittel valljuk, hogy megváltunk, a mennyei dicsőségben veled van. Engedd érezni,

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgós Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

fecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus gyaláznak titeket, mert a dicsőség lelke az Isten lelke. Nyugszik rajtatok, senki nem szenvedik azért közületek, mert gyilkos vagy, tolvaj, gonosztevő vagy, bujdokadó. Aki azonban keresztény volt, miatt szenved, ne szégyellje ezt, hanem dicsőítse meg Isten a keresztény névvel. Ez az

Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem. Ott nálad azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világba, ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves ünneplő testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, a húsvéti idő vége fele haladva az egyház egy különös lelki állapotba vezet bennünket. Már túl vagyunk húsvét örömén, Krisztus feltámadt, hallottunk a mennybe menetelről is, Jézus visszatért az atyához, de a pünkösd még nem érkezett el. A Szentlélek kiáradása még várat magára. És ez az időszak valahol a búcsú és a beteljesedés között van. A tanítványok már nem látják Jézust úgy, mint korábban, de még nem tapasztalták meg a lélek erejét sem. És talán éppen ezért ez a vasárnap nagyon közel áll a mi életünkhöz is. Mert mi sokszor ilyen köztes állapotban vagyunk, így élünk. Hisszük Istent, de még tele vagyunk kérdésekkel. Vágyunk rá, de sokszor nem érezzük az ő közelségét. Imádkozunk, de néha úgy érezzük, mintha csend venne körül bennünket. Az első olvasmányban az apostolokat hallottuk, láttuk az emeleti teremben. Jézus már nincs velük látható módon, emberileg nézve, akár széteshettek volna, széteshetett volna az életük, hiszen micsoda feladat vár rájuk. Nekik kell továbbvinni Krisztus művét egy olyan világba, amely nem fogja őket megérteni. És mégis mit tesznek az apostolok? Egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak. És azt gondolom, kedves testvéreim, egy közösségnek, az egyháznak ez a legszebb képe. Nem egy erős, nem egy diadalmas, nem egy győztes egyház képe, hanem az imádkozó egyházi. Azért az egyházi, amely tudja, hogy önmagából nem képes életet adni. Azért az egyházi, amely tud várakozni, amely még nem birtokol mindent, de már bízik. Figyeljük meg, az apostolok nem külön-külön vannak elhúzódva különböző helységekbe, nem mindenki a maga útján keresi, hanem együtt vannak, Máriával együtt, imádságban együtt. És azt gondolom, hogy óriási nagy szükség lenne ma is a világnak erre a tényre, mert a világ tele van magányos emberekkel, habár mindenféle felületen
van 3517 barátunk, de mégis magányosak vagyunk. Tele van széthullott kapcsolatokkal, bizalmatlansággal, egymás ellen forduló közösségekkel, és a közösségben is egymás ellen munkálkodó tagokkal. És sokszor maga az egyház is hordozza, és ebből sebződik meg, mert hogy mi ilyenek vagyunk. Pedig az első keresztény közösség ereje nem elsősorban a szervezettségben volt, hanem az egységben, abban, hogy egy szívvel, lélekkel tudtak Isten elé állni. És talán nekünk is fel kell tennünk a kérdést, nekem is, egyes szám első személybe, mennyire tudunk és tudok együtt imádkozni, mennyire vágyok arra, hogy együtt imádkozzak valakivel. Ne otthon a négy fal között, ott valahogy eltelik az életem, a hitéletem és bármelyik életem. Mennyire tudunk közösség lenni, mennyire tudunk nem csak egymás mellett ülni a templomba, hanem ismerni egymásnak a terhét, még talán meg is osztani és hordozni egymásnak a terhét. Az első olvasmány egy csendes jelenet, de ebben a csendben készül valami nagy, valami hatalmas, a Szentlélek eljövetele. Isten sokszor csendben készíti elő a legnagyobb dolgokat. Mi viszont tapasztaljuk önmagunkon, hogy türelmetlen emberek vagyunk, mert azonnal akarunk választ, gyorsan akarunk megoldásokat, azonnali vigasztalásokat, de Isten sok esetben a várakozás idején formálja a szívünket. Aztán ott van a Szentlecke, a második olvasmány Szent Péter apostol leveléből, amelyben egy különös mondat erősödik meg: örvendezzetek, ha részt vettek Krisztus szenvedésében. Lehet, hogy első hallásra, kedves testvéreim, ez szinte meghökkentő. Hogyan lehet örülni a szenvedésnek? Hát milyen Isten ez, aki szenvedtetni akarja az ő gyermekeit? Pedig Szent Péter nem a fájdalmat magasztalja, nem arról beszél, hogy a kereszt önmagában jó lenne, hanem arról beszél, hogy Krisztus nincs távol a szenvedő embertől. A keresztény ember legmélyebb vigasztalása az, hogy nincs olyan fájdalom, amelyben Krisztus ne lenne jelen. Sokszor szeretnénk egy olyan Istent, aki minden szenvedésünket egyből egy imádságra eltörli. De Jézus, kedves testvéreim, nem kívülről szemléli az ember fájdalmát, mint mi a televíziót vagy a képernyőt, hanem ő belépett abba. Átélt az elutasítást, a magányt, a félelmet, az árulást, a testi szenvedést és a halált is. És ezért, amikor én a keresztemet hordozom, nem vagyok egyedül. Azt mondja a levél írója: boldogok vagytok, a Krisztusért gyaláznak titeket. Azt gondolom, a mai világban ez leginkább, vagy még inkább aktuális, mert ma nem könnyű Krisztust megvallani, Krisztusinak lenni, kereszténynek lenni. Nem könnyű hittet nyíltan tenni Krisztus mellett, mert hogy sokszor kinevetik a keresztény embert. Gyengének, naívnak, maradinak tartják. És az egyházat, Krisztus misztikus testét, amelynek én is a tagja vagyok, és az egyház olyan, amilyen én vagyok. De mégis az egyházat sokszor a botrányon keresztül nézik. És valljuk meg őszintén, ezek a botrányok úgy bennünket is megsebeznek. Fájnak nekünk is az egyház bűnei, fájnak a hitelesség elvesztései, fájnak azok a sebek, amelyeket emberek ejtenek, okoznak Krisztus testén. De éppen az a kérdés, hogy ilyenkor mit teszek? Valóva hátra teszem a kereszténységemet, és azt mondom, hát én nem is vagyok vallásos, én nem is vagyok katolikus, nem is érdekel. Vagy megvallom, és megmutatom, hogy az egyháznak van egy szeretetteljes arca,
Az a szeretet teljes Krisztus van az egyház közepében, akiről én tanúságot teszek. Ilyenkor kell vigyáznunk, hogy ne veszítsük el Krisztust az emberek gyengesége miatt. Mert az egyház, kedves testvéreim, nem azért szent, mert mi mindannyian szentek vagyunk, hanem azért, mert Krisztus jelen van benne. Azért szent az egyház. És itt kapcsolódunk az evangéliumhoz, hiszen János evangéliumának, a főpapi beszéd, amit Jézus az utolsó vacsorán mond el, egyik legmélyebb része az a mai evangélium, hogy Jézus imádkozik, nem tanít, nem csodát tesz, nem vitatkozik, hanem bepillantást enged a saját szívébe, hogy mi van a szívébe. És mit mond? Atyám, elérkezett az óra. Ő tudja, hogy közel van a kereszt, és mégis béke van benne. Nem azért, mert a szenvedés könnyű, hanem mert ő az atyára bízta magát. És figyeljük meg, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus nem önmagáért imádkozik elsősorban, hanem mit mond? Értük, könyörgök az ő tanítványaiért. És milyen vigasztaló ezt hallani, talán akkor, amikor a szobámnak a magányossága elnyom, vagy megnyom. Krisztus értem is imádkozott. Akkor, amikor fáradtak vagyunk a hitben, amikor tele vagyunk kérdésekkel, amikor úgy érezzük, nem bírjuk tovább, amikor csalódunk az emberekben, vagy önmagunkban. Krisztus ma is könyörög értünk az atyánál, és azt mondja, ők azonban a világban maradnak. És ez a mondat mély, kedves testvéreim, mert Jézus nem azt kéri az atyától, hogy vegyen ki minket a világból, akik hozzátartozunk, nem menekíti el őket, az apostolokat a nehézségtől, nem tesz rájuk egy ilyen védő páncélzatot, nem épít ki számukra egy fájdalommentes világot, hanem mit mond? Ti a világban maradtok, a világba küldi őket. Oda, ahol hitetlenség van, oda, ahol közöny van, oda, ahol sokszor gúnyolják az evangéliumot, oda, ahol emberi szemmel nézve gyengének tűnik a szeretet. Ha szeretsz, gyenge vagy, vallja a világ sokszor. És ekkor jössz te, keresztény ember, aki tudva a küldetésedet, ami nem az, hogy elmenekülj a világ elől, hanem hogy Krisztus jelenlétét vidd bele ebbe a világba, a világnak a sebeibe. Ez a te feladatod. És talán ebbe kell önmagunkra ismernünk, kedves testvéreim, amikor elfáradunk, néha úgy érezzük, túl nehéz kereszténynek lenni, túl nehéz jónak maradni egy kemény világban, túl nehéz újra megbocsájtani, újra szeretni, újra felállni. És mégis Jézus nem azt mondja, hogy erősek lesztek önmagatoktól, a saját ügyességetekből, hanem azt mondja, maradjatok kapcsolatba velem. A keresztény ember élete, az én életem, a te életed, a mi, mint közösségnek az életem, az nem elsősorban teljesítmény, hanem kapcsolat. Az egyház nem a projektektől marad fenn, és a pályázatoktól, hanem attól, hogy tud és akar együtt imádkozni. Az apostoloknak az ereje sem bennük volt, kedves testvéreim, hanem abban, hogy együtt maradtak Krisztussal az imádságban. És amikor eljött a Szentlélek, akkor ezek a félő, bizonytalan emberek képesek voltak megváltoztatni a világot. Mert ahol az ember már nem önmagából él, hanem a jó Istenből él és töltekezik, ott valami új kezdődik. A családod életében is. Ha te az Istenből táplálkozol elsősorban, akkor a családodban valami megújul, valami új kezdődik, valami megerősödik. A mai vasárnap talán erre hív meg bennünket, ne féljünk a várakozás idejétől,
Ne féljünk a keresztektől, ne féljünk attól sem, hogy néha gyengének érezzük magunkat. Mert Krisztus nem hagyta magára sem az egyházát. Ma is imádkozik értünk, ma is elküldi a lelkét, ma is hordozza a keresztünket. És amikor majd úgy érezzük, hogy majd nincs erőnk folytatni, tovább menni, talán akkor fogjuk igazán megérteni, nem mi tartjuk Krisztust, hanem ő tart meg minket.

0: Most pedig a mi húsvéti hitünkről tegyünk tanúságot. Hiszek az egy Istenben.
1: Mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapra föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusban a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,

0: a te dicsőségedet szolgálják.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket.
2: Add meg, Urunk, hogy a keresztények
3: békességben
2: és egyet értésben éljenek.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket.
0: Engedd, Urunk, hogy az élet keresztjét Krisztus példája szerint kétséges lélekkel hordozzuk.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket.
2: Jutalmazd örök boldogsággal azokat, akik földi életünkben hűségesen követtek szent fiadat.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket.
3: Mennyei atyánk, küld el imádkozni.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó, ember szeret Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szent írást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vasra után ugyanígy kezébe vett a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezünk tehát Szent Atyánk, Krisztusról, a Te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát, bemutatjuk neked. És adott szereteted lelkének erej által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjaik közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, egységben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László püspökével és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés proféta jeleként ragyogjon. Emlékezzél meg szeretteinkről is, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, a védőszentjeinkkel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a Te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten,

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Lássuk együtt érezzen, elmény gondolata terjedjen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásra nézzen, és egy életünk összeforjon.

Könyörög! Hallgasd meg kérésünket, üdvözítő Istenünk, és a szent misztériumokban való részesedés által,

0: hirdetéseket mondom el a testvéreknek. A mai vasárnapi perzse adományokat a katolikus sajtó javára gyűjtjük. Jóisten fizesse meg adományaikat. Kedden folytatódik a Szent Antal nagy kilenced, itt a plébánia templomban, 5 órától román nyelven, 6 órától magyar nyelven imádkozunk nagy csodatevőhöz, ezzel a kilenceddel is készülve templom búcsunkra. Május a szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt 20 perccel imádkozzuk a Lorettói litániát, köszöntve égi édesanyánkat. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy május 22-én pénteken délelőtt 11 órakor városunkba érkezik a Csíksomlyó Express, a búcsús zarándok vonat, amely rövid ideig, mintegy fél óráig fog állomásozni a pálya udvaron. Hívunk és bátorítunk mindenkit, aki akkor szabad és megteheti, hogy minél többen legyünk jelen zarándok testvéreink fogadásán. Közös jelenlétünkkel nem csak a szeretetünket és vendégszeretetünket fejezhetjük ki, hanem tanúságot tehetünk hitünk egységéről és az összetartozásunk erejéről is. Nyári táborokat szervezünk egyházközségeink gyerekei, fiataljai számára Ivóban, ez Zetelaka mellett van, június 22 és 26-a között a 2.-7. osztály gyerekeinek generáció számára, és július 20 és 24-e között a 8 és a 12. osztályos korosztály számára ifjúsági tábort. Jelentkezni lehet a papbácsiknál, vagy az irodában. Várjuk a jelentkezőket. Hát én megköszönöm az elmúlt hetet a Mária Rádiónak és a kedves testvéreknek is, hogy nap mint nap, habár ugye a miserend egy kicsit más itt nálunk, de hogy vállaltuk az áldozatot, azért, hogy naponta együtt tudjunk közösen imádkozni Erdélynek a kapujából, ahogy szokták mondani, ilyen Déváról, együtt közösen esedezve a mennyei atyához. És külön megköszönöm Gábornak és Adriennek, hogy fiatalosan vállalták, és az idejükből áldozatot hoztak, és vállalták a közvetítés technikai részét, a Jóisten fizesse meg a ti munkátokat. Mindenkinek kívánok egy szép, pihentető és kegyelmekben gazdag vasárnapot és egy áldásokban telített jövő hetet. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek,
1: és a lelketek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és szerető Isten, ő, aki Atya,

Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyja, a boldogságos szűz

0: püspököt,
1: arra választottad ki,
2: hogy igazságon a bűnöket, az üldözöttek megvédelmezze.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Szentmisét közvetítettünk a Dévai Szent Antal plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és lélekben bekapcsolódtak ebbe az eukarisztikus ünneplésbe. A szentmisét bemutatta Fülep Zsombor, plébános, a kántori szolgálatot Györfi Eduárd látta el. Kívánjuk, hogy a mai szentmise kegyelmei kísérjék el mindennapjaikat, erősítsék hitüket, adjanak békét szívünknek, reményt a nehézségek között, és hűséget Krisztus követésében. Osváth Gábor önkéntest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió Erdély. Dél van. Mária Rádió Erdély.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a dévai páduai Szent Antal plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Déva megyei jógú város, Hunyad megye székhelye Erdélyben. A 150 ezer lakost tömörítő Déva Piski Vajda Hunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotó eleme. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól 71 kilométerre délnyugatra, Arattól 148 kilométerre délkeletre fekszik, 187 méter tengerszint feletti magasságban. Első említése 1269-ből való Deva alakban. Német neve 1412-ben Denburg. 1808-ban románul Gyevá, németül Dimrik. A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes. Első, a lány jelentésű szláv Deva szóból, ez talán összefüggene a várba befalazott asszony legendájával. Második, a Dák Dava szóból, mely a legtöbb ismert Dák helynévben megtalálható és valószínű jelentése vár. A harmadik, egy türk eredetű ómagyar személynévből, melynek eredeti Győ alakját az Algyő helynév őrizte meg. A Maros völgyében fekvő várost a 371 méteres vulkanikus eredetű várhegy uralja. A megejtő magasságú, s a környékről is messziről látható várat a 13. században kezdték építeni. Napjainkban fölvonóval vagy gyalogosan közelítheti meg a látogató. A romantikus szépségű természeti rezervátumot képező várhegy számos ritka növény és a homoki vipera előfordulási helye. Minthogy a vár börtönében szenvedett mártír halált Dávid Ferenc, az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke, a várhegy és a vár az unitáriusok nemzetközi zarándok helye. A felhők fölé emelkedő várhegy csúcsán a látogatónak felejthetetlen látványba lehet része, derűs időben a retyezát hóborította csúcsai is fölvillanhatnak. A Maros völgy ezen különleges geológiai képződményét naponta több száz turista látogatja. Hunyad megye helységeihez több népmonda és legenda fűződik. A dévai vár építésének a történetét a magyar nyelvterületén közismert Kőműves Kelemenné című ballada rögzíti a szimbólumok szintjén. A város a várhegy köré épült, népessége 58.860 fő, ebből 5.022 magyar ajkú. Látnivalók a városban Dévavára, Magna Curia, a 17. században épült, korhű hangulatot árasztó, barokk stílusú, impozáns ferences templom és rendház. Jelenleg a Böjte Csaba testvér által létrehozott nemzetközi hírnévnek örvendő gyermekmentő központ, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a magyar tannyelvű Dévai Római Katolikus Liceum székhelye. A református temploma közvetlen szomszédságában található a 19. században épült református parókia. A Dévai Ferences Nagyboldogasszony plébánia, a régi központban épült színház Jakab Dezső tervei szerint 1901-ben készült el, a régi vármegyeháza, ma polgármesteri hivatal, a Dévai zsinagóga 1896-ban épült, a város Piski felé eső részén elterülő dévai csángótelep 1910-ben a bukovinai székelyek számbelileg is egyik legjelentősebb csoportja Déván és Hunyad megyében telepedett le. Itt van a csángótelepi római katolikus templomuk és a csángótelepi korszerű magyar tannyelvű Téglás Gábor liceum. Ezen kívül még sok látnivaló várja kedves arra járó látogatókat. 1911-ben bukovinai székelyek költöztek Déva egyik telepére. 1935-ben a telepi lakosság óhaja, hogy templomot építsenek, meghallgatásra talált, és hatalmas erővel el is indult az építkezés a két telep részéről jegyzőkönyvileg e célra átadott helyen. a Dévatelepi templom építőbizottsági elnökének, Varga Ireneusz Zárda főnöknek, a két telepi bírónak, Zsók Fábiánnak és Gáspár Antalnak, valamint a két telep gazdatanácsának irányításával elindultak a munkálatok. Bot Vilmus az első világháború alatt az olasz fronton az első vonalban harcolt. Ott megfogadta, hogy ha élve megszabadul, s a templomépítés lesz Déván, nagy adományt fog adni a templom javára. Be is tartotta a szavát. A Szent Antal szobrot karján a kis Jézussal, és az első kelyhet is ő adományozta. Kásler Péter készítette a padokat. A keresztúti képeket Zsók Lajos adományozta. A Jézus szíve szobrot egy Schnabel nevű kőfaragó adományozta. A keresztelő kútat Zsók Ferenc. Palko István adományozta a Mária oltárt. 1940. augusztus 18-án Varga Ireneusz megáldotta a Dévatelepi Szent Antal templomot. 2002. április 20-án önálló plébániává nyilvánították. 2019-ben egy játszóteret vehettek birtokba a Dévai Szent Antal plébánia udvarán a gyermekek. A fiatalok nagy örömére a játszótér szomszédságában egyéb sporteszközöket is állítottak fel, amivel bővíthették a plébánia készletét. 2020. augusztus 2-án dr. Kovács Gergely érsek úr szentelte fel a templomot. A templom udvarban Xantus Géza által tervezett és kivitelezett naphimnuszparkot áldott meg az érsekatya a 80 éves templom ünnepsége keretében ugyancsak 2020. augusztus 2-án. A Dévai Ferences Páduai Szent Antal plébánia a Hunyadi Főesperesi kerülethez tartozik, a templom búcsús ünnepe június 13 és örökös szentségimádási nap január 9. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a Gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elkövetkezendő percekben Kovács István László plébános tanítását hallják, amely 2026 áprilisában hangzott el a 27. Élet a lélekben plébániai imacsoportok nagy találkozóján, amelyet Csíkszeredában az Erős Zsolt sportarénában tartottak.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kicsit nehezebb megszólalni, hiszen húsvéti időben vagyunk, de a közösség, ahol szolgálok, az jóval kisebb közösség, amelyet a Jóisten egy ideig rám bízott. Kőhalomba szolgálok, és mellette még 9 helység tartozik hozzánk, közösséghez. Összesen a leltári szám szerint 370 lélek van a 10 helyen, hát ezért nehéz így megszólalni ennyi embernek, de Jóisten dicsőségére húsvétkor elég sokan voltak templomba, és ugye felekezeti és nyelvi szorványba szolgálok. Én reménykedek abban, hogy a Jóisten mindig használ bennünket, mert Isten eszközei vagyunk a mai elmélkedés kapcsán is. Az elmélkedés mottójaként a szentírási részből kaptam az igét, amiről közösen elmélkednénk. A Márk evangéliumának a 16. fejezetéből a 16. versét jelölték ki, de úgy érzem, hogy a teljes szöveg miatt, hogy érthetőbb legyen, így megosztom veletek, hogy így hangzik a következőképpen. Aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ebből a szentírási részből, tehát a 16. verset kaptam, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Hát be kell vallanunk, hogy ez azért van, ez a szentírási rész választva, mivel az egyház megyénkbe a keresség éve van, és ezért nem titkolandó a dolog, hogy ezért is választódott. Szeretném, ha elmélkednénk, hogy mit jelent hinni, mit jelent megkeresztelkedni, és mit jelent üdvözülni. Na, vágjunk bele, mit jelent hinni? Ha kevesebben lennénk, akkor aktívabbá tudnám tenni, de így kicsit motiválom a kedves híveket, ugye így már délután fele. Miben hisz egy világi ember, aki nem keresztény, nem vallásos, Istenről hallott, de miben hisz egy világi ember? Önmagába, ugye, az ilyen ember, önmagába, a saját képességeiben, hogy én milyen ügyes vagyok, hogy én milyen erős vagyok, én ezt teljesítettem, vagy hogy mennyit fejlődtem, Tehát egy világi ember önmagába hisz. Vagy más emberekben. Jaj, én a másik embert szeretem, de ő is szeressen engemet. Vagy nekem minél több barát kell mellém. Abba hiszek, én a barátokba hiszek. Hiszek a családomba, hiszem a közösségembe, ahova én eljárok, szórakozni, nyugdíjas klub, ifjúsági csoport, valahol sportolok. Hisz a világi ember az eszmékbe. Hiszek az szabadságban, szabadság meg fog következni. Hiszek az igazságban, hogy majd egyszer végre igazság lesz. Hiszem az, hogy az elkölcsbe, hogy mindenki az én családomba, környezetemben elkölcsös életet fog élni. A világi ember hisz a reményben, a jövőbe, hogy a dolgok jobbra fordulnak, meg fognak oldódni. A világi ember hisz a tudományban, a logikában, hogy a világot megismerhetjük, megérthetjük. Tehát a világi ember általában ezekben hisz. Tehát ismétlem, önmagába, más emberekben, eszmékben, jövőben, reményben, tudományban és logikában. Na, vegyük azt, hogy akik itt vagyunk, és feltételezzük, hogy keresztény, vallásos emberek vagyunk. Miben hiszünk? Hiszünk Istenbe, gondolom. Hiszünk Istenbe, hogy létezik, hogy van. Hogy a jó Isten megteremtett bennünket. És ő alkotta ezt a világot. Hát ebben hiszünk. Vagy hiszünk Jézus Krisztusban. Hogy ő az jó Istennek a fia, ő a kereszténységünknek a központja. Hiszek a lélekben, a szent lélekben. Tehát az, hogy emberi gyengeségemből itt tudok állni, vagy hogy az életünkben sokszor megtapasztaljuk a léleknek a jelenlétét, én hiszem, hogy az létezik, van. Hogy mozgat bennünket, hogy figyel ránk. A keresztény ember hisz az örök életben. Hát ha hiszek egy imába, el is imádkozzuk, hogy hiszek az örök életben. Vagy csak azért, mert az benne van a liturgiánkban, benne van a szentolvasónál, oda van téve az az ima, vagy régebb a katekumeneknek ez volt a vizsgájuk, hogy el tudják-e imádkozni, ha hiszek egy imát. Hiszek-e én az örök életben vallásos emberként? Hiszek-e a mennyországba, hogy oda fogok kerülni? Általában a papok, legalább magamból kiindulva, én abban reménykedek, hogy a tisztító tűzbe, a tisztulási állapotba oda kerülök. És aztán, hogy kiimádkozzák-e a lelkemet, hogy vagy Isten irgalma annyi év után az örökké valóságba átvezet, az már az ő titka. Még miben szoktunk mi keresztény emberek hinni? Hát most az elmélkedés előtt hány imát kértetek? És hisszük, ugye, hogy a jó Isten azt meghallgatja, mert ha nem hitted volna, nem álltál volna oda be a sorba. Ha nem hitted volna azt, hogy a jó Isten megbocsátja a bűneidet, nem állnál most ott sorba. A keresztény ember abban is hisz, hogy az életének célja van, és nem véletlenül élünk itt. Tehát a jó Isten tudja, hogy kit, miért teremtett, és miért oda helyezte az adott közösségbe. Papi életem során igaz sokat nem helyezett az isteni gondviselés, de minden helyezésemet, ahogy az ések atyák közölték, én isteni gondviselésnek tekintem. Mindazok ellenére, hogy a két nagyobb közösség után egy szórványhelységbe kerültem, és hogy nem véletlen, mert hogy ott is használ a Jóisten eszközként, úgy érzem. Nem csak engem papként, hanem mindenkit a Jóisten abba a helyzetbe azért teszi, azért helyezi, mert ő tudja, hogy mire vagy kire tud használni téged. A vallásos ember hisz a jó és a rossz megkülönböztetésében, hogy tudja, hogy mi az a helyes és mi az a helytelen dolog. Itt ugye a gonosz és az Isten kegyelme, hogy működik. Egy vallásos ember figyelmes tud lenni, mert a lelke érzékenyebb, kifinomultabb, és észre tudja venni, hogy a gonosz lélek hol működik, és hol van az, hogy Isten jelen van, Isten kegyelme formált, vagy akár alakított. És a vallásos ember hisz abban, hogy az Isten megsegíti őt, hogy vezeti őt a nehézségekben, hogy jelen van az Isten. Egy vallásos ember ezt hiszi. Vagy egy döntés előtt a vallásos ember Istennel átbeszéli azt a dolgot, hogy ezt most jónak látom, vagy ez ebben kapok támogatást, de hogy ez jó döntés lesz, adod rá az áldásodat. Ugye kísértem a jelekkel, ugye, hogy valami jelt adjál, hogy tényleg ezt kell tennem. Egy vallásos ember hisz abban, hogy Istennel tud jó döntést hozni. Testvéreim, sokan azt gondoljátok, hogy hinni annyit jelent, hogy hiszem, hogy Isten van és létezik. De Jézus nem erről beszél, hanem azt mondja, Isten létezését még a gonosz lelkek is tudják. Ott vannak. Azt hiszitek, hogy itt nincsenek jelen? Kegyelemmel teli vagy, fel vagyunk töltődve reggeltől. Ugyan itt van a gonosz. Hány embert állít ki, hogy hát most menj el, vagy megláttad azt a szemét, menj el, állj ki a sorból, a gyónók sorából. Most menj oda ki, mert a szükségeidet el kell végezd. Menj ki, például. Vagy hogy meglátod egy ismerős, ebbe hibába estem én is már. Megláttam az ismerőseimet, jaj, hogy kéne beszéljek velük. De hát mennyien állnak gyónni? Figyeljük, drága jó testvérek, hogy Isten kegyelme működik, jelen van, de a gonosz is azért. A hit több ennél az, hogy Isten létezik. A hit azt jelenti, hogy rábízom magamat az Istenre. Történjen úgy, ahogy azt ő akarja. Lehet, hogy kellemetlen nekem, de ő tudja, hogy miért. Tehát rábízom magamot az Istenre. A hit azt jelenti, hogy nem csak elismerem Istent, hanem átadom az életemet, átadom azt a helyzetemet, átadom, amiben vagyok. Tehát teljesen odaadom magamot. Ez nem tétlenséget jelent, hanem figyelem, hogy Isten hogyan akar formálni, mi a célja ezzel a nehéz adott helyzettel, betegséggel, megpróbáltatással. Mert lehet, hogy valaki templomba járó, lehet, hogy azt mondja magáról vallásos, lehet, hogy olvassa a Szentírást, de mégsem élő hitű. A hit az nem a tudás, hogy én tudom, hogy hiszek Istenbe. Nem, a hit az egy kapcsolat, hogy én kapcsolódok hozzá, Istennel kapcsolódok, elmondom, hogy mi bánt, mi az, amit öröm ért most. Ahogy nem elég tudni valakiről, hogy létezik, hanem kell ismerni őt személyesen, ugyanúgy van ez az Istennel is. Kevesen találkoztak, gondolom, Leó pápával. Azt mondjuk, hogy ismerjük? Hát létezik, van. Van kapcsolatom vele? Hát papíron ő a legnagyobb főnök a Jóisten után nekem. De azt mondom, hogy létezik. Hát az a hit ugyanígy Istennel, ha nincsen kapcsolódásod, mondhat, hogy én vallásos vagyok, én hiszek Istenbe, hát látom. De van-e kapcsolódás? Mindenki nagyjából, akik nem a gyónok sorába állnak, azok ülnek egy széken vagy egy padon. Ugye? És én azt mondom, hogy hiszel abban, hogy a szék vagy a pad az megtart. Ugye? Én mondom ezt, hogy hiszed te azt, hogy a szék s a pad az megtart. Ez még nem hit. A hit akkor kezdődik, hogy amikor ráültél arra a székre és padra, hogy hiszed, hogy nem fog az összedőlni alattad, vagy a széklába kitörni. Amikor teljes súlyjal ránehezedsz arra a székre és a padra, vagy a lépcső fokára, mert én is a délelőtt ültem ott. És így van ez az Úr Jézussal is. Nem elég azt mondani, hiszem, hogy az Úr Jézus mellettem van, hanem oda kell adni az életedet. Rá kell bízni magadat. Ugyanúgy, ahogy rábíztad magadat arra a műanyag székre, vagy arra a padra. Istenre ugyanígy rá kell bízd magadat. A hit valahogy bizalom életünk nehézségek között is. Nagyon könnyű akkor mondani, amikor minden jól megy, hogy hát én hiszek Istenbe, akkor könnyű hinni, mikor minden jól megy. De az igazi hit akkor mutatkozik meg, amikor jönnek a nehézségek, amikor fáj valamit, mikor egy fogfájás van, na akkor hiszel-e? Vagy amikor egy vesztesség van, amikor a legjobb, a legbiztosabb családtagodat elszólítja a Jóisten. Na akkor hiszel-e? Amikor betegség ér, akkor tudsz-e hinni Istenbe? Tudsz-e hozzá kapcsolódni? Amikor valaki csalódást él meg, hogy elveszíti az élete részét, ahogy egy görögkatolikus férfi 2 hete bejött a plébániára, január elején kísértük el a feleségét, aki doktornő volt, római katolikusként, és a román nyelvű férfi a következőt mondta: plébános úr, olyan szép a magyar szóba az, hogy feleség. Keveset tudok magyarul, de azt megjegyeztem, hogy életem felét veszítettem el. Feleség. És ahogy elveszítette ez a bácsi a feleségét, azóta görögkatolikusként, mivel nincs görögkatolikus templom, mert azt is elveszítették a városunkba, és nincs szolgáltatás, pasztoráció, így hozzánk jár, és mindig hétköznapokon

Feleségem, ugye milyen boldog lehet, hogy Isten házába voltam ma is. A hit az bizalom, de a hit nem azt jelenti, hogy mindig értjük az Istent, hanem azt jelenti, hogy akkor is bízok benne, amikor nem értem őt. És testvéreim, a mi életünk nehézségei közepette is nem a körülmények tartanak meg minket, hanem maga az Isten tart meg abban a helyzetben. Hogy a hit bizalom életünk nehézségei között most szeretnék egy dolgot megosztani veletek, amikor a hitem által bíztam én Istenbe abban a nehéz helyzetemben, és utólag láttam mindennek az értelmét. Ugye kis közösség, ahol szolgálok, ahogy oda kerültem, egy héten keresztül senki nem jött a plébániára, senki nem fogadott. Amikor megérkeztem, akkor a szomszédba az unitárius családhoz volt a plébánia kulcsa betéve. Mikor oda bementem, az unitárius hölgy, aki minden hétköznap ott van szentmisén, és vezeti a rózsafűzért is, azt kérdezte, plébános úr, maga ilyen fiatal, kivel jött? Nem hozta az édesanyját? Következő állomásnál, míg a kaput zárt, nyitottam ki, oda jött, Isten nyugtassa, egy ortodox bácsi, azt kérdezte, maga mivel fog fütteni? 40 méter fa kell egy télre, egy szál sincs, tud-e róla? És egy hét eltelt, és egy katolikus hívő sem jelent meg még a plébánián. Vannak-e híveim, mert papírom van? Becsengett szombat délután egy református bácsi. Én szoktam a 70 tő rózsa között a füvet levágni, megengedi? Meg, de mi az ára? Imádkozzon értem, így szoktuk elrendezni a volt plébánossal. Este 8 órakor csengett valaki a plébánián, 3 üveg sörrel a kezébe megérkezik. Én volnék a gondnok. Itt aztán meg kell mondani a hirdetésekbe, hogy a nagy kertet, másfél hektár kertet 6 éve nem volt levágva, le kell kaszálni, és a fát be kell szerezni, persejezzen a fára. Kérdem, hányan voltak vasárnap a szentmisén? 9-en. De elbúcsúztattuk a plébánost. Na, ennek láttán januárban, a Jóisten mindent kirendelt, elrendezett. Januárban, ami házszentelési ajándékot kaptam, abból tudtam venni egy kocsi fát. A barátaim még segítettek, és január 20-a volt, mikor még egy nyugtát sem írtam meg, de volt 4 nagyobb összegű számlám, és az egyik nagyon fontos volt, már többször jelezték, hogy plébános úr, ki kéne fizetni. 3 napig ezért imádkoztam, hogy Istenem, te helyeztél ide, valahogy úgy, tudják-e, mint van az a film Don Camillo, hát én is úgy voltam, hogy a templomba elől az oltárnál álltam, Istenem, te helyeztél ide, old meg, de nem tudom, hogy hogyan, adjad a jelzéseket, de én mondom neked, hogy old meg. És 3 napig imádkoztam, a Jóisten rendelt egy munkatársat,
nyugdíjas

0: Mondtam, hogy ebben a hónapban fizetés nem lesz. Nekem, ami a kártyán van, a filiákban jó lesz az üzemanyagra, de ezt a számláért imádkozok a Jóistenhez, hogy fizessük ki. És három nap után szól a csengő, én bíztam, hogy megoldódik, de három roma származású személy a plébánia előtt volt, és be akartak jönni. Én jó vendéglátóként taszítottam ki, hogy nincs időm, nem tudok semmit adni most. Hát kiderült, hogy halálesetet jelentenek be, és bejönnek, megegyezzük a dolgokat, elmaradások, ugye? Amit kértem, emberségesen beszélve, mind kifizették, harang is legyen, mert mint a románoknak, magyaroknak megérdemeljük. Hát mondom, katolikus volt. Csak egy a baj, egyel tudunk harangozni, mert két hónapja a motra megments, tekercselik, vagy újat kell, vegyünk a motrot, így nagy harang nem fog szólni. Nem baj, akkor kevesebbet fizetünk. Három nap imádság, elmennek a hozzátartozó személyek, ülök az iroda asztalánál. Ugyanaz az összeget kértem, ami a számla, amit számlát ki kellett fizessek. Nem jött, hogy higgyem, hogy cakra pont fix az az összeg. Akkor mondtam, Istenem, dicsőség, hogy meghallgattad. Megoldottuk. Tehát hinni jött az imádságnak a folytatása. Én hálát adtam, bementem az oltár előtt, ugye egyedül vagyok a Jóistennel, az Úr Jézussal. Yes! Köszönöm, hogy megoldottad. Ezért nem fáj a fejem. Ugye visszamentem a szobámba, látom a telefonon hívás, a harangos céggel úgy váltunk el, hogy imádkozzon plébános úr, hogy tekercseljük újra, nehogy a motorot ne kelljen újat vegyen. És hívott, tudtam, hogy vagy így, vagy úgy, most megint pénz kell, hogy legyen nagy harangunk. Felhívom, és mondta azt, hogy holnap, jól imádkozott plébános úr, holnap hozom, szerelem fel, lehet fizetni, tekercseléssel megoldottuk. Megint honnan? Megint vissza a templomba, imádkozás, hogy Istenem, ezt is old meg, valahogy kerüljön ki, ez a januári hónap legyen kipipálva. Visszaértem, lefeküdtem, elaludtam, éjjel 3 órakor ébredtem meg. Telefonra ránéztem, egy SMS volt, következőképpen előző szolgálati helyemről, tiszti, gondoltunk az este rád, nehéz lehet, kérlek, plébánia kontját küld által. 7 óráig vártam, 7 órakor átküldtem, ugyanaz az összeg érkezett, mint amit kértek a haranghoz. Tehát beszélni Istennek, nem megparancsolni, hogy így csináld, hanem beszélni Istennek, hogy ez van, ebben vagyok. Hiszem, hogy te mellettem vagy, vagy úgy oldod meg, ahogy azt te jónak látod. Sokan azt mondják a hit kapcsán, hogy majd megtérek később, majd mikor idősebb leszek, ugye a tanúságtételben is elhangzott, hogy hát majd aztán az olyan öreg dolog. Majd, ha rendeződik az életem, akkor majd Istennel is jó leszek. Akkor hiszek benne. Nem. Most, testvéreim, talán nem lesz holnap, most kell rendezni. Egy lelki gyakorlaton dobogókön a jezsuitáknál vettem részt, és ott a lelki gyakorlaton a lelki vezetőm a következőt kérte, és ajánlom a kedves híveknek is. Tedd azt a gyakorlatot, hogy ha Jóisten azt mondaná, hogy egy éved van hátra, még az életedből, a földi életedből, egy év alatt mit tennél? Írd le! Tehát egy éved van hátra, azt mondaná, hogy ma egy év múlva jössz hozzám, de addig mit tennél az idő alatt? És ezt a gyakorlatot otthon bátran végezd el. Egy év, utána csökkents le egy hónap, egy hét, egy nap, és egy órát. Ha most azt mondaná Jóisten, hogy egy órád van hátra, ez az egy óra alatt mit tennél? Meglepődve vettem észre magamot, hogy elég sok mindenre figyelek a földi dolgokra, de hogy nem eléggé figyelek a fentiekre. Tehát mit tennél egy év alatt, ha csak egy éved lenne hátra, egy hónap, egy hét, és egy nap, egy óra. És a hit az ugye mai döntés. Ma kell válaszolni Istennek. Nem holnap, nem jövő héten, nem egyszer majd, hanem most kell. Mert most itt van a helyzet. Hú, mit jelent a keresség? Térjünk át. A keresség nem csak egy szertartás, nem csak hagyomány, nem csak víz. A keresség azt jelenti, hogy meghalt a régi életem, eltemettem a bűneimet, és új emberként jövök Jézusban fel, hogy ez egy nyilvános vallomás, hogy én Jézushoz tartozom. De minden a hittel kezdődik, visszatérve. Lehet valaki megkeresztelve, de hit nélkül üres marad minden. Lehet valaki vallásos, de a szív nélkül távol marad az Istentől. És Isten ma nem a külsőt nézi, hanem a szívet nézi. Ugye, nem csak az, amikor az emlékezés végén megnézzük, hogy mi van, én is kíváncsi vagyok, hanem ő a szívet nézi, és megkérdezi tőled, hiszel te bennem igazán? Bízol bennem teljes szívemből? Készen állsz követni engem? Ahogy, drága jó testvérek, Istennek hála, sokan éltek házasság szentsége alatt. Ahogy a gyűrű nem teremti meg a szeretetet a házasságban, de jelzi azt, hogy ott szeretve vagy, úgy a keresség sem helyettesítheti a hitet, de megmutatja. Ugye a katolikus egyház tanításunk szerint van a vízkeresség, ez a normál szentségi keresség. Van a vágykerességünk, ha valaki akarta volna, hogy megkeresztelkedjen, de sajnos nem sikerült, mert meghalt. És ott van a vérkeresség, ha valakinek megvolt ez, hogy ő keresztény akar lenni, de az életét adja vértanúként Jézusért. Szeretnék ismét a kerességgel kapcsolatban egy szintén a jelen helyzetben, ahol szolgálok, megosztani veletek még egy tanúságot. Egyik vasárnap alkalmával, nagybőti időszak, ez a tavaly történt. A szentmise után egy fiatal ember bejön a plébánia elé, és azt mondja, hogy szeretnénk keresztelni és házasságot kötni. És mondja, hogy minél hamarabb. Kérdem, miért? Hát nagybőti időben vagyunk, mondom, azért azt meg kéne, meg felkészítők, meg az egyházunk, amit kér, az azért jó volna egy pár találkozás. Azt mondja a fiatalember, hogy nekünk jövünk felkészítőre, ahogy a plébános úr mondja, de nekünk fontos az, hogy 6 héten belül meglegyen keresztelve a gyermek. Hát mondom, de beteg? A gyerek nem, hála Istennek, nincs ilyen gond. Akarunk keresztelni, és egyben a házasság szentségét is szeretnénk kérni. A feleségem református vallásúnak keresztelték, konfirmálták, és azzal bezárult minden, és át akar térni hozzánk. Mondom, ne siessük el a dolgot, húsvét után jöhettek felkészítőre, de húsvét után meg lesz az ünnepélyes keresztelő is, a házasság rendezés is, és azt mondta a fiatalember, hogy mi nem bulizunk, nekünk ez a fontos, nekünk nem lesz lakodalom, nekünk nem az, hogy mulatság, és ekkor sem lehet megkeresztelni a gyermeket, így már más, mondom, meg lehet. És hogy mégis, hogy jó legyen, ünnepélyesebb, egy szűzanya ünnepet választottunk, március 25-ét. Március 25. Jártak felkészítőre, nagyon jól érezték magukat. Házasság kötés előtti nap, a családban haláleset történt. Értesültem, mert egy másik egyházközséghez tartozott a családtag, testvérnek az édesapja. Felhívom, hogy elmarad az esküvő, mert aznap volt a temetés. Plébános úr, nem. Szeretnénk, hogy megkeresztelje a gyermekünket és házasság szertartását kiszolgáltatni. Délután volt a temetés, délelőtt mindezen szertartások. Együtt volt a család délelőtt és délután is. És nem mondták vissza. Nekem, tudjátok-e, papi életemben ez mennyit jelentett az, hogy a szentség és az Isten áldása ezen az ifjú páron, hogy érvényesül is, hogy mennyire fontos is, nem a földi dolgok, hogy lássák, hogy most gyász van, vagy hogy temetés. Mindenhol kötelességeket teljesítették. És ezt a keresztség kiszolgáltatását a papi életemben legnagyobb örömmel tettem. Ezért is a Jóistennek a dicsőség hála. A feleség pedig most nagy szombaton volt első áldozó és bérmálkozó. Ugye a bérmálás szentségét is kiszolgáltathattam, és most várjuk a második gyereket, a héten kell, hogy szüljön. Istennek dicsőség. De hogy hagyományból történik sok helyen a keresztelés, nem meggyőződésből, szintén egy röviden vázolva egy más helyzetet tárok elétek. Pár hónap házasság után szétmegy a család, megszületik egy kislány, a nevelő apja hozza keresztelni a kislányt, már ugye nagy, mert a Covid miatt nem történt meg a keresztelő, az édesapa hátul a padba, és mikor a hitújoncok olajával meg kellene kenjem a kislányt, akkor kergetik a templomban, mert nem tudják megfogni. A nevelőapja elkapja, és azt mondja, hogy már nem tudom a földről felemelni, kenje itt meg. Nem beszélve a leöntésről az, hogy történt. Hagyományból, hanyagságból, csak azért, hogy legyen meg, és minél hamarabb végezze el, törekedtem, hogy valahogy úgy, hogy ne legyek közel a kamerához. Drága jó testvérek, mi miben vagy kiben hiszünk. Kérdezzük meg magunktól, megfogtam-e már igazán Jézusnak a kezét, és hagyom-e, hogy vezessen ő a mindennapokba. Hány alkalommal szítottam fel a keresség kegyelmét, amelyben részesültem, részesültünk. Tudatosan. És a feladat az legyen, ma este az estímánál köszönt meg Istennek, hogy a keresség szentségében részesülhettél, és hogy hiszel, és hogy valóban törekedsz jó keresztény életet élni. Amen.
1: Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Kovács István László plébános tanítását hallották, amely 2026 áprilisában hangzott el Csíkszeredában a 27. Élet a lélekben plébániai imacsoportok nagy találkozóján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim, az evangélium olvasása néha azért nem mond semmit, mert a gondolataink egy bizonyos felszínen vannak. Jobb, ha az ember belegondol emberi létének mélységeibe, és akkor egyszer csak megszólal az evangélium. Egy öntudattal bíró lénynek, mint az ember, egyik alapvető, a felnőtt ember, rejtett szenvedése, hogy nem ismeri egészen önmagát. Ez a szenvedés ma még növekszik azzal, hogy a természettudományokkal egyre jobban birtokba vesszük a világot, és uralkodunk rajta. Ez biztonságot ad. Ezzel szemben saját magunkat nem vehetjük úgy birtokba, hogy a világot birtokba vesszük, mert nem ismerjük. Magunkról részleges és homályos ismereteink vannak, meglepetések érhetnek bennünket. Igen, és ez elbizonytalanít. Olyan valakivel kell a legmélyebb közösségben lennünk saját magunkkal, akit nem ismerünk egészen. Sokan ezért futnak el saját maguktól, állandó gyübörgő zenébe, internetet őrült kép örvénylésébe, teendők zuhatagába, mert még itt is jobb, mint önmagukba lenni, azzal az ismeretlen egyenlettel, aki a belső én. Milyen igaz a magyar kifejezés, hogy menekül önmagától. Mindegy, hogy mibe. Csak ne kelljen együtt lenni. Ha pedig kényszerül magával lenni, egy betegség ágyhoz köti, vagy az öregség, akkor unatkozik. Mindig érdekelt engem az, hogy mit jelent unatkozni. Nem tudtam megfogalmazni. Most talán rányítottam. Az unatkozás nem más, mint egy ismeretlen önmagunkkal összezártva lenni. Olyan alapvető kérdés az önismeret, olyan kínja az emberiségnek, hogy Európa nagy gondolkodói, a görögök egyszerűen ezt írták ki a Delfi Jósdára, Gnóti Szeóton, ismerd meg magadat. De ez lehetetlen. Egyébként, ha lehetséges lenne, hogy teljesen megismerjem az énemet, akkor az egy másik én lenne, aki engem néz. Ez lehetetlen. Mert az önmagára reflektáló értelem egyrészt magában van, mert a kilépne, akkor megszűnne. Ugyanakkor részben önmagán kívül van, mert rátekint magára, azt mondja, hogy én vagyok. A teremtmény, mivel nem maga létrehozója, soha meg nem ismereti saját erejéből teljesen önmagát, mert akkor önmaga létrehozójának kellene lenni, mint ahogy a megszerkeszt egy gépet. Csak az örökkévaló Istenben lehetséges a teljes önismeret. A nagy Ágoston, Szent Ágoston, így közelíti meg a Szent Háromság titkát. Az Atya öröktől fogva ismeri önmagát, és ez egy másik én. Mert totálisan ismeri önmagát. Ez a Fiúisten. És kettő között árad a szeretet, ez egy harmadik személy. Amikor Jézus a Szent Háromságról beszél, hozzáteszi, hogy most mindent tudtul adtam nektek. Ez a személyes létezés ősforrása, tökéletes megnyilvánulása, öröktől fogva mindörökké. Tudod-e, keresztény, hogy mit teszel akkor, amikor azt mondod, dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala most és mindörökkön örökké. Isten ezt a boldog belső életet akarta kiárasztani az emberre. Ezért az ember saját képére teremtette, vagyis egy énnek. De isteni természetéből adva nekünk, a Fiú Istenbe teremtett. Testvérek, ez a ferences gondolat, de ma már nem lehet ezt csak ferencesnek nevezni, ez a kinyilatkoztatás teljessége, hogy előbb van karácsony, mint a teremtés. Hát nem bűnt kellett ahhoz elkövetni, hogy elküldje az Isten fiát,
az abszurdum, mondja Skótusz. Hát akkor érdemes volt vétkezni, hogy Krisztust kaptuk. Ez pedig káromkodás. Ez az abszolúta inkarnáció. Ha elképzel lényeket, akikkel ő fölverti a személyes kapcsolatot, az csak a fiának a megtestesülésében lehet. Hogy az ő mintájára fölveszi az embert és részesíti az Isten fiúságba. Tehát karácsony az a legszélső burok. A megtestesülésben van a teremtés, nem a teremtésben van a karácsony. Benne teremtett minden, a láthatókat és a láthatatlanokat. Mi testünkben is hasonlítunk az Istenre, a megtestesült Istenre, a Fiú Istenre. Nekünk a Szent Háromságban ott van a részesülésünk, hogy az Úr Jézus istenségében részesültünk, és ezt szakította meg a bűnnel az ember. Ez a Krisztusban levés, amelyet a keresztségben megkaptunk, azt jelenti, hogy ő ismert minket, és mi ebben megnyugodhatunk. Nem magunkat kell minden esetben ismerni, hanem azt, akiben teremtettünk, és aki szeretett minket, és életét adta értünk. Ne feledjük, hogy a Szentírásban az ismeret, az a szeretetet jelenti. A kettő ugyanaz. Hogy azt mondja az Úr is, hogy ahogy az Atya ismer engem, vagyis ahogy szeret. Én is úgy ismerem az Atyát, vagyis úgy szeretem. És ez a szeretet a harmadik személy. Ahogy az Atya ismer engem, én úgy ismerlek titeket, vagyis úgy szeretlek titeket. Testvéreim, akár milyen nehéz, ezt meg kell tanulni. Ezt szemlélni kell, mert enélkül az ember megőrül, vagy beteg lesz, vagy kifordul önmagában. Ádám, amíg Istenben élt, nem a saját szemével nézte magát és a világot, hanem az Isten szemével nézte. Erről beszéltem tegnap a lelki gyakorlatban, hogy micsoda jelenet az, amikor a bűn után elbújik Ádám, vagyis az emberiség, bujkál az Isten elől, hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled, mert mezítelen vagyok, szégyellem magam. A Bibliában mezítelenségnek semmi köze a szexualitáshoz, a szegénységhez van köze. Ahogy Jobb könyvében olvastuk, hogy mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, ez nem szexualitás, hanem szegénység. Hogy csak teremtmény vagyok, és ha nem fogtak volna fel, akkor elpusztulok. És mezítelenül térek oda-vissza a föld anya méhébe. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve. Tehát, ha meg akarjuk érteni ezt a jelenetet, Ádám azért szégyelte magát, hogy szegény, hogy teremtmény, hogy nem Isten. Fölnyílott a szeme. Ezt mondta a sátán, majd fölnyílik a szemetek, de ez a legnagyobb átok, hogy fölnyílott a szemünk. Mert Ádám Isten szemével nézte magát. Igen. Ismerem enyéimet, és enyém ismernek engem. Nem önmagukat. Ez a legegészségesebb. Mert legteljesebb, de rejtetlen ismeret. Itt nem arról az egyszerű önismeretről beszélek, amit el kell sajátítanom. Hogy milyen a karakterem. Milyenek a képességeim? Itt a teljes ismerettől beszélek. Ha átadom magamat mindenestül az Isten fiának, akkor megnyugszom, mert az önismeret kínja nem okoz többé szenvedést. Az ő dolga, hogy ismer engem, vagyis szeret. A személy igazi önismerete csak egy másik személynek átadva lehetséges. Mert az ismeret az elfogadás, a szeretet. Másképp ismerem a tárgyakat, azokat az ésszel. A szemét csak akkor ismerem, ha szeretem, de hogyan szeretem? Úgyhogy egy kicsit élvezgetem. Az olyan, mintha a tárgyakat szeretném. Mintha jól lesne egy szappannak az illata, vagy egy lenyelt, finom falat. Ezt nevezünk szeretetnek? A szeretet azt jelenti, hogy totálisan fölvállalom, akármilyen lesz. A személy ismerete a totális és a radikális, végleges és örök fölvállalásban lehetséges. Itt pedig
igazából csak a Teremtő Isten tud szeretni, és azok, akik a Teremtő Istennel kapcsolatban vannak. Most olvassuk csak újra azt, amit az előbb hallottunk. Most ott tartunk, hogy megértsük. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy még mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogyha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk úgy, amint van. Testvérek, az Istennek teljesen önmagát átadó ember képes a másik embert is úgy elfogadni, úgy áttölelni, úgy hordozni, mintha az Isten hordozná őt. Ennek az ősképe az Anya, akit nem sokára köszöntünk. A magzat és az Anya. Az a kis magzat teljesen át van ölelve, előről, hátulról, oldalról, minden oldalról. Számára az Anya az az Isten szeretetének a szentsége. Ezt az értelmes lélek kezdettől fogva érzi. Ez az az ismeret, ez az a szeretet, amelybe felnő. A megszületett gyermek önismerete abba bontakozik ki, ha őt föltétlenül szeretik. A gyermek nem a saját szemével nézi magát, mert akkor sérül. A kidobott gyermek nézi magát, meg az árva gyermek, az elhagyott a saját szemével, és ezért sérül. Mivel van egy férfi és egy nő, akinek az a kötelessége azért van, hogy engem szeressen, apa és anya, ők egyébként nem is halnak meg, és akkor is kötelesség szeretni, a rossz vagyok. Ezt jelenti, hogy a gyermeknek nem nyílt fel a szeme, hála Istennek. A szüleinek a szemével nézi magát. Ez az egészséges lét. Ezért van valami a gyermekségünkbe, amely a paradicsom keltre emlékeztet. Ezért az emberiség megújítása itt kezdődik. Majd fölnyílik a szeme sajnos. És akkor szorong, hogy nem olyan tehetséges, mint az osztálytársa. Nem olyan csinos, mint a padba ülő lány, aki mellette van. És akkor, ha van egy igazi, tiszta, nagy szerelem és barátság, de nagyon mély, akkor még egy lehetősége van, hogy bezáruljon a szeme. Egy valaki végtelen szeretetében, mert Isten találta ki a szerelmet, csak megrontottuk, barátságában, megint lecsukja a szemét, és a másik szemével nézi önmagát. Nagy dolog a szerelem és a barátság, nem játéktér. Teológiai hely. Ott Isten akar még egyszer úgy szeretni, mint akkor teremtene. De az emberi szeretet sebzett. Ezért adatott meg nekünk, hogy a hitben találkozunk valamiképpen a názareti Jézussal, aki az Atyával egylényeg Isten, aki ember lett. És aki azt mondja nekünk, szeretlek téged, mint halálig. És szeretlek a halálom után is, a dicsőségben is. Milyen sokat mond az, hogy Saul önmagátnak a szemével nézte magát. Egy öntudatos zsidó volt. Betartotta a fogakat, összeszorítva is a törvényt. Boldog nem volt, de mindent megtett, amit előírtak. És világos nappal egy vakító fény éri, és megvakul. És csak amikor megkeresztelik, akkor nyílik fel a szeme. Elgondolkodtunk ezen? Saul ezután már nem a saját szemével nézi magát. Nem méricskél, hogy mennyire tartottam be törvényt, hanem ezt írja, szeretett engem, és életét adta értem. Tudom, kinek hittem. Hihetetlen. Ezt kapnánk a hitben, ha valóban hinnénk. Nem kell mindenestül ismerni magamat. Szent Péter nem ott gyógyul ki,
a magabiztonságból, amikor az Úr Jézus a tópartján megjelenik, és azt mondja, Simon, Jónás fia, szeretsz engem jobban, mint ezek? Rávágja, hogy igen. Szeretsz engem egyáltalán? Igen. Simon, Jónás fia, szeret? Elszomorodik. Mert már nem tudja. Nem is kell tudni. De Uram, te mindent tudsz. Ugye te azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ez egy olyan totális belekapaszkodás Krisztusba, hogy még azt se kell lemérnem, hogy én nekem mekkora hitem van. Bízok-e én Istenbe? Szeretem én az Úr Istent? Ha rábízom magam Jézusra, Uram, te azt is tudod, hogy szeretlek téged. Ezért nem adatott más név, melyben az emberek üdvözülhetnének, megmenekülhetnének, mint Jézus neve. Ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem. Nem azt mondja, hogy én ismerem enyéimet, és enyéim ismerik önmagukat. Mindaz, amitől szenvedsz, kisebbségérzések, az, hogy a másiknak milyen a sorsa, nekem milyen, magad vagy a hibás. A te romlott ládásoddal nézed magadat. Nem mered Jézus szemével nézni az életedet, azzal az irgalmas szeretettel, aki megbocsátja a bűneidet. Ezért a rózsafüzért csendben imádkozó dédmamát, nagymamát, nagypapát, a Jézus imád szüntelenül mormoló kereti szerzetes, a fohász imákat gyakorló hívő ember kerül abba a békességbe, ahol megnyugodhat. Istennek iránta való szeretetében és ismeretében. Mert magatokat akarjátok megismerni, nem lehet. Hanem Jézus, az Isten ember. És az ő irántatok való szeretetében és ismeretében kapjátok meg azt, amit az utolsó vacsorán megígért a valóba benne hívőknek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom, mint a világ, az én békémet adom nektek, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mári Rádió hallgatóit a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. A mikrofonoknál Antal Zoltán,
1: Pál Zsóka és Görgényi Tünde.
0: Imádságra hívjuk a kedves hallgatókat. Imádkozzunk közösen a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogy fontos része az életünknek a béke. Érezzük, hogy mekkora szükség van a békére, akár az embertársi kapcsolatainkban, de ugyanúgy szükség van a békére a világban, a népek, nemzetek között. És azt is érezzük, hogy mennyire fájdalmas a szomorú hírekről értesülni. Hányan elveszítik otthonukat, mindenüket, hányan elveszítik életüket. Hordozzuk őket imáinkba, és imádkozzunk azért, hogy a világ felismerje a béke nélkülözhetetlen voltát.
1: Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ.

a ti békességetek is. Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogyan sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak. Kezd, Uram, bennem a békéltetés munkáját. Csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot. Töltsd be szent lelkeddel. Adj tiszta igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel. Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban és környezetemben. És most, amikor messzebb tekintek e fáradozásomban, csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a te kezed elér. Könyörgöm, hogy mentsd meg az embert, ahogy mindig is tetted. Mentsd a testét és mentsd a lelkét, adj békességet, vagy légy velük a háborúságban. Megvalljuk, te vagy az Úr mindenek felett. Téged nem lehet legyőzni, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szent Pál apostol a tesszaloniki hívekhez írt első levelében is felhívja a figyelmet a békére. Békesség Istene szenteljen meg benneteket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon fedhetetlen Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja. Testvérek, imádkozzatok értünk is. Testvéreim, hívő lélekkel terjesszük kéréseinket Isten elé. Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szereteted tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik igazságtalanul szenvednek. Kapjon minden ember, minden nemzet és nemzetiség egyenlő jogokat, s ugyanakkor vállaljon egyenlő kötelezettségeket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak tovább adva az emberiség szolgálatára legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, te példát mutattál az alázatos szeretetre, és megtanítottál bennünket, hogy minden emberi élet értékes előtted. Kérünk, szent lelked által vezéreld a világ népeit, hogy át tudják engedni neked az irányítást, és lépésről lépésre közelebb kerüljünk az igazi békéhez. Amen. Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Maradjunk meg továbbra is a jó Isten jelenlétében. Hagyatkozzunk rá. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

A Szentlélek a születéskor, hiszem, testünkbe költözött. Csak tanításként, hitrendszerként mondta köréje szőtt ködöt. Amit tudtál, azt elfeledted. Amit tanultál, nem igaz. A lelked nem valót teremtett, a fő helyett kinőtt a gaz. Ne háborúsz, csak éld a létet, értelmetlen minden csata. Legyünk mind tiszta érző lélek, Istenünk angyal csapata. Feledjük rút sérelmeinket, ne bántson múlt rossz akarat. Engedjük el félelmeinket, most bontsuk le mind a falakat. De hol tanulj tisztábban látni, mondd, hol virul a szereted? Hol érdek nincs, hol nem kell várni, hogy felnyissák a szemedet, ahol etetnek, s önként adnak, ahol nem várnak semmit el, ahol a lelkek megmaradnak, és nem kell harcolnod senkivel. Nincs erős, s nincsen gyenge lélek, ahol a szeretet lakik, ahol a tett, ahol a jóság egész világot alakít. Ha rájössz, Isten ott él benned. Apró kis részes terve vagy, tapasztalni hívott világra, s bárhova mész, ő el nem hagy. De nem óv meg, mikor hibázol, tetted keresztjét te viszed ezzel, tanít, és igazából a világ rossz, ha elhiszed. De mitől rossz? A gondolattól? Egymást riasztjuk szüntelen, s nem véded gyermeked magadtól, mikor még tisztas büntelen. Tovább adod, mit egykor kaptál. Stafétabotod múlt beli, kíváncsi lelked csak adaptál, s téves hited felszenteli. Na és mi van, ha rég hazudtak, adtak poklot és ördögöt? Hibáit látott csak az Úrnak, mert jó felett nem őrködött? Naponta újra számon kéred, miért teremtett rosszat is? Sajátos szűrődön hittel nézed, amely rossz út, mivel hamis. De te hiszel, és te tapasztalsz, te alkotod világodat, s elfeledett vallást tapasszal, s csak várod a válaszokat. Nem kéne önmagadba nézned, megismerve tisztán ki vagy. De lelked inkább eltéved, s úgy érzed, Isten veszni hagy. Hát elveszel, ha nem találod, ha lényegedet nem leled, s naponta megleled halálod, mikor a poklod élteted. Keresd meg, hol van a szent lélek. Leld meg, találd meg önmagad. Hadd kezdjen végre élni veled, s lásd, hogy világot tőled halad. Koncentrálj végre csak a jóra. Hidd el, az élet szebb lehet. Lelj rá a tiszta, igaz a szóra, s találd meg benne Istened.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját ezen a szép vasárnap délután vagy déli órában. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Magyaros Attila köszönti önöket. Mai kívánságműsorunk veszi kezdetét, elmondom a telefonszámainkat, melyeken hívhatóak vagyunk itt a Nagyváradi stúdióban: 0259 420 555, illetve 0359 420 555, az SMS számunk pedig 0758 420 555-ös. Nézzük, hogy a születésnaposok mellett kiket köszönthetünk névnapjukon. A mai napon, május 17-én vasárnap köszönthetjük a pászkálokat, andorokat, brúnókat, tegnap köszönthettük a mózeseket, botondokat, holnap pedig 18-án hétfőn az alexandrákat, erikeket és a szandrákat, valamint az erikákat köszönthetjük. Hát jó Isten éltesse önöket, titeket nagyon-nagyon sokáig.

0: Sovadig az első telefonálóra várunk. Érkezett egy üzenetünk, ezt szeretném felolvasni. Csíkszentdomokoson szeretnénk köszönteni Keresztes Juliannát születésnapja alkalmából. Életére a Jóisten bőséges áldását, s a szűzanya oltalmát kérem. Nagyon sok szeretettel, így egy kedves hallgató. Hát a Jóisten etesse kedves Juliannát nagyon, de nagyon sokáig. És első kedves telefonálónk már is a vonalban van. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Jézus és Mária nevezetőtessék.
0: Mindörök elment, papbácsi, köszöntöm.
1: Köszöntöm én is a szeretetbeálló műsorvezetőt, Attilát is, szeretetbeálló családját és minden kedves hallgatót. Hát ez az üzenet, köszöntés azoknak szól, akik ugye el vannak keseredve, mert én sok olyan személlyel találkoztam, akik el vannak keseredve, főleg egészségi okokból, fennjáró betegek. És a megnyugtatásukra a néhány sort elmondanék. Ideiglenes ez az földi élet. Igaz élet az örök élet. A földi életet sok bizonytalanság kíséri. A túlvilági életet bizonyosság övezi. Ez az élet sokszor fájdalomtól terhes, a túlvilági élet fájdalomtól mentes. A földi élet sok szomorúság forrása, az örök élet a vigasztalást hozza. A földi életben nem láthatjuk Istent, szeretteinket. Az örök életben láthatjuk az Úr boldog találkozáshoz vezet. A földi élet beteljesedés hiánya, az örök élet a beteljesülést hozza. Köszönöm a figyelmet, a drága szizanya legyen mindannyiukkal.
0: Nagyon szépen köszönjük ezeket a szép sorokat, kedves papbácsi, és nagyon jó egészséget áldott délutánt kívánunk.
1: Viszont szeretettel.

0: És már is egy újabb telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenöki, amen.
1: Köszönöm a Tirat és a családját, hogy most hagyja el őt egészséget, ékességet szeretetik, hogy tudják nevelgetni a gyermekeket Isten országok elé. Szeretném köszönteni Bérezbe, Özvegy Kovács Ferencét, Születés Kusz, Születés Baldot Szukádó. Születésnapi alkalmából Isten hagyja el őt egészséget, ékességet szeretetik, egész családjának, a gyermekeinek, az unokainak, a tétunokáknak, a Jóisten hagyjon előtt egészséget, békességet mindenkinek. Szeretném köszönteni Kisdelmén, Kányó, Botondot. Neki is négy napi alkalmában Jóisten hagyjon előtt egészséget, békességet, szeretetet szüleivel, családjával együtt mindenkinek. Jóisten tartsa meg, hogy még sok számos éppen érjék meg ezt a szép napot. És ha van egy kicsomé Máriének, nagyon megköszönöm
0: Attila. Természetesen, hogy lesz. Mindenről kell, mert áldott szép délutánt, és jó étvágyat kívánok az ebédhez.

Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm az újabb telefonálót. Halló. Kedves hallgató, szerintem nyomogatta a telefonját, reméljük, hogy hamarosan sikerült tárcsáznia is minket.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: De rökkelmen.
1: Én itt a kórházi ágyból a személyzetén voltak ilyenkor köszönteni a hit, remény és szeretne. Tehát jegyével minden beteget, doktornőt, asszisztensnőt, és a bőrgyógyászati betegeket, és minden orvost, és valamint Gyímesbükkön a 80 éveseket, és Csix, vagy hidegségen elnézést most.
0: Hallom, van ki súgjon?
1: Kérem?
0: Hallom, hogy van ki súgjon a háttérbe.
1: Ja, igen, igen. És Csík-Csatószegen egy nagyon-nagyon jó kórházi alkalmazottat nagyon-nagyon vették. A Jóisten gyógyítsa még, s adjon egészséget, mert neki is születésenapja volt, bors, emesít, s minden Mária Rádió hallgatót, úton lévőt, ágyhoz kötötte, Szabó mamikát ott a bőrgyógyászaton, tudja ki, Simon Irénkét, Garati Jucikát, mindenkit. És ennek és a Jóisten, Isten áldása kísérje.
0: Hát önöknek sokkal gyorsabb, jobbulást, jó egészséget kívánok, mint amit el tudnának képzelni, és a következő dalokat fogadják önök is ott a beteg ágyon a kórházban nagy-nagy szeretettel, jó?
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Hát hamar gyors gyógyulást kívánok mindörökkel, mert...

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, és már is köszöntök egy újabb telefonálót. Haló!
1: Tiszteltessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenökké, amen!
1: Nagy szeretet és tisztelettel köszöntök a Tilo kedves családoddal együtt. Szeretném köszönni és gyertek a unokáinkot, Sándúj Árpád, aki mai ünnepi második születésnapja.
0: Igen. Isten éltesse sokáig.
1: Ha is vidám, testvéreittel együtt. Köszöntjük, hogy ma most adtad az okázót. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad, hogy áldozik, és napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök emlék, picit megszakadtam a vonal, de szerintem így is értették és vették az adást. A köszöntöttek az egész családnak, további szép ünneplést, áldott délutánt kívánunk.
1: Áldott délutánt, dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörök emlék.

0: Újabb telefonáló, újabb köszöntés. Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A két lányomat szeretném köszönteni. Mind a ketten ebben a hónapban ünnepelték a névnapjukat. A Jóisten áldása kíséri az életüket. A Jóisten adjon nekik erőt, egészséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgatottak.
0: Nagyon-nagyon szívesen, mi is...
1: Úr Jézus.
0: Mindörök ellen puszuljuk őket, és a Jóisten áldása őket nagyon-nagyon sokáig. Hát én szeretném a családban Botikánkat köszönteni, akinek tegnap volt a névnapja. Botikám, Jóisten áldása, sokáig rúgják sok-sok gólt a Borsi csapatban, és legyen nagyon boldog névnapod, és este majd jól meghúzom a kicsi füledet, hogy legyetek jók, és ebédeljetek rendesen. Ne rosszalkodjatok sokat.

0: Újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló.
1: Haló. Gyönyörű dalomok után köszönlek, kedves.
0: Köszöntelek, Győző. Köszönjük, hogy ma is velünk rádiózol. Mit hoztál nekünk ma?
1: És amikor köszönöm a kedves hallgatókat, nem rég lezárult a húsvét ünnepről, és gyönyörű mennybe menetel volt gondolataim. Teljesítette művét. Nem csak egy gondolat, egy tanítás. Tényekre alapozott tiszta realitás. Krisztus misztériuma, igaz istensége, not már fényesebb hitünknek mélysége. E napon dicső mennybe menetele az Atya akarata ünnepnek fényében. Szeretjük, imádjuk és hálát adunk. Örökiéjének mindenkor nyitunk. Teljesítette üdvözítő művét, azzal lesárva földi küldetését. Minden teljes élet örök tervében, amért estekelt az olajfák hegyé. Hogy most elmegyek, szomorú sívetek, de visszajövök, mint ígértem nektek. Kenyérszínében vigyázom létetek, szeretettem lángja lobog köztetek. Összefogás napján a Krisztusi útért, égi tanításnak áldott zsengéért, teljes konszenzus ő is a Atya között, megváltás műve örökre győzött. Meghalva bűnnek élünk az Úrnak, mi kedvesebb ennél, esményi tudattal, élek, de nem él, már Jézus él én bennem, és egykor boldogan túl az örök létben. Mindig hálás szeretettel, Győző, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörök elmen, drága Győző, köszönjük, hogy ma is megajándékoztál minket ezekkel a gyönyörű sorokkal. Nagyon jó étvágyat kívánok neked az ebédhez, és jó pihenés, aztán jó rádiózás.
1: A jó Isten adjon, kedves, a dicsértessék.
0: Mindörök elmen.

0: Halló, halló, itt a Mária Rádió.
1: Igen, tessék, Jézus Krisztus.
0: Minden a kiámban.
1: Szeretném köszönni, hogy ezt állapot keresztül nem lesz, de hát arra,
0: Kedvesémre, köszönjük szépen, hogy hívtál minket, és üdvözöljük mi is a szeretteidet és az aradiakat is nagy szeretettel.

0: Újabb telefonáló, újabb kérés. Haló, haló. Mindenök jámen.
1: Nagy szeretettel üdvözlök, Attila. Pontosan rád gondoltam a mai nap. Csíkszentdamokosról vagyok, Csabi.
0: Köszöntelek.
1: Kívánjak áldott pünkösdi ünnepeket kedves családoddal együtt eltölteni. Nagy-nagy szeretettel vállak Csíkszomjóra, hogy tudjunk találkozni. Adja jó Isten, hogy történjen meg.
0: Hát az idén nem fogunk sajnos találkozni, hiszen nagyon-nagyon messze leszek most pünköskor Erdélytől, és hát kérlek téged is, hogy imádkozz kicsit értem, hiszen jó hosszú útra indulok, de jövőre megígérem, hogy ott leszek már még csütörtökön, jó?
1: Na jó.
0: Jó.
1: Dicsértessék, hogy...
0: Mindenekkel elmen, de hát nagyon sokan mennek, hála Istennek, a kollégák közül, szinte mindenki ott lesz majd pünköskor, és együtt ünnepel a kedves hallgatókkal, természetesen várunk, vagy várnak a kollégák mindenkit a stúdióhoz is, úgy pénteken délután, mint szombaton is, és vasárnap is lesznek még ott kollégáink, úgyhogy mindenkinek áldott zarándoklatot, és gyönyörű szép áldott pünkösdöt, áldott találkozást kívánok ott Csíksomjon. Nézzük, hogy milyen üzeneteink érkeztek az elmúlt percekben. Így szól a legelső. Szeretnénk köszönteni kisfiunkat, Sándor Árpádot. Második születésnapja alkalmából a Jóisten éltesse nagyon sokáig a szerető család, édesapa László, édesanyja Timea, testvérei Miklós és Dénes, és még szeretnék köszönteni keresztlányukat, Gábor Bokor Zsófiát, és keresztfiukat, Sándor Botondot. Névnapjuk alkalmából a Jóisten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Szeretettel köszöntjük és sok boldog születésnapot kívánunk Lőrinc Csanádnak, ifjabb Lőrinc Istvánnak és Lőrinc Erzsébetnek Marosvásárhelyen. Isten éltesse mindnyájukat, áldja életük minden napját, és a Nagy Istenem című dalt kérjük, és a rádió minden kedves dolgozóját, és téged is, Attila, köszöntünk, Magda néni és Zita Marosvásárhelyről. Hát kedves Zita és Magda néni, a nap folyamán lejátszok majd ezt a Nagy Istenem című dalt, és addig is puszilunk és ölelünk mindenkit, és köszöntjük mi is a szülinaposokat és a névnaposokat. Újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló!
2: Haló, haló! Dicsetessék az Úr Jézus!
0: Mindenöki, amen!
2: Kedves Attila, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és a Jóisten adjon neked családoddal együtt, adjon neked egészséget, békességet, drága Attila, mert nem tudtam mostanában bejutni, és kell menjek a kórházba, mert beteg vagyok. Mm-hmm. Szeretném, hogy lám szerdámmal lesz-e a gyöngyszemeket megkérdezni.
0: Most szerdán nem lesznek gyöngyszemek, mert tematikus nap lesz, hanem majd két hét múlva. Az 27-e lesz.
2: Attila, nem baj. Nem baj, lelkem. Üdvözöllek. Köszöntöm a drága családodat, a feleségedet, a gyermekeidet. A Jóisten adjon nektek egészséget, békességet, mert akkor a nagy örömmel vagyok, amikor hallom a hangodat.
0: Na hát a gyerekeim is örülnek, hogyha hallják a hangomat, remélem, hogy hallgatják a rádiót, most biztos hiányolnak, vagy ki tudja, az ebédben. Mindenök elmen, jó egészséget kívánok, és áldott pünkösd várást. Kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra, mint előre, hogy szoktuk mondani. Ennyi fért a mai kis rövid kívánságműsorunkba, hiszen hamarosan majd a Szentlélek 9. imáját végezzük. 3:43-tól pedig ismét várom a hallgatókat vissza az élő műsorba, hiszen akkor kezdődik majd az imaszándék fogadás. Annyit mondanék még el a kedves hallgatóknak, hogy a ma esti szentmisét a megszokott időben 6 órától közvetítjük majd. Ha tehetik, maradjanak velünk, továbbra is rádiózzunk együtt. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották a viszonthallásra, és legyen olyan szép a mai napjuk, ami ennek csak szeretnék.

Szentlélek 9. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át.

Az emberi élet egyik legfontosabb kérdése, hogy hol van az az út, amelyre ráállva boldogok lehetünk. A mai modern ember épít tévedel. Úgy gondoljuk, minden koroknál felvilágosultabbak, tudományosabbak, humánusabbak vagyunk. Azt hisszük, nincs szükségünk semmiféle felettes valóságra. Mert mi magunk elegek vagyunk önmagunk számára. A modern ember, ahogy 16. Benedek pápa mondta, valójában nem szereti önmagát. Ha szeretné, akkor elfogadná saját teremtettségét, korlátait, és azt, hogy az élete nem önmagából fakad. A mai ember messiási énnel él. Önmaga istene akar lenni, és mások istene is. De aki önmagát akarja megváltani, az végül mindig összeroppan a saját vállára tett teher alatt. A 9. mai elmélkedésében kérdezzük meg magunktól, árucikknek tekintjük-e az életet, vagy megismételhetetlen ajándéknak. A modern ember sokszor úgy beszél az életről, mintha az csupán biológiai folyamat lenne, egy termék, amelyet optimalizálni kell, vagy lehet. Pedig az élet csoda, ajándék, valami, amit nem mi hoztunk létre, és amit elutasítani, vagy akár csak félváról venni is, nagy hiba lenne. Közel kerültünk ahhoz, hogy elveszítsük a szentség nyelvét is. Amikor az élettelenség szagát érezzük magunk körül, a közönyt, a kiüresedést, a reménytelenséget, akkor újra meg kell keresnünk az utat vissza az élet forrásához. Legyen a mai napunk ennek fényében is imádsággá.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldog életet élni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértesek a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Áldott szép délutánt és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Az ima szándékfogadás ideje érkezett el, elmondom a telefonszámainkat: 0259 420 555, illetve 0359 420 555, SMS számunk pedig a 0758 420 555-ös, de bátran lehet kattintgatni és írni a honlapunkon keresztül is, amelynek a címe www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk ma is minden beteg, gondokkal küzdő testvérünkért, a békéért, megfelelő időjárásért, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, családjainkért, a vizsgázókért és minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Első kedves telefonálunk már is a vonalban van. Halló, halló!
1: Szeretessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen!
1: Én is szeretném ajánlani ezt a rózsafüzét a közös halottjaimért, azokért, amelyek a kontomáti temetőbe alusszák örök almikot, és még felajánlom azért, amelyek a cikójai temetőbe aludják örök almikot. Két hete elhozta a testvérem, Margitnak hívták annak, és ajánlom ezt az irgalmasan rózsafüzérit a lelkié. Még ajánlom a betegekért, az én betegségemért, a testvéreimért, és minden jótevő emberért, önökért is a békéért, a szeretetért, hogy a háború megszűnéséért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok, mindig Gyimesből egy állandó hallgatójuk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk imádkozik, a Jóisten áldja meg. Nézzük, milyen SMS-eink érkeztek, így szól a legelső. Hálával ajánlom az összes imát és a szentmisét a Jóistennek. Kérem a drága Jóistent, hogy vigyázzon a lányomra, legyen egészséges, és hogy rendeljen mellé egy hűséges párt, aki szereti és megbecsüli. Következő üzenetünk pedig így szól a rózsafűzért. Hálából ajánlom fel a sok kapott kegyelemért, a rádióért, unokáim jó tanulásáért és egy fontos szándékért, áldott pünkösd ünnepeket kívánok, írja egy kedves hallgatónk, és áldott pünkösd válást és szép ünnepet kívánunk. Következő üzenetünk pedig így szól, az irgalmasság rózsafűzérét és a szentmiséket felajánlom az eddig kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásomért, különösen a lábam gyógyulásáért, mert nem tudok járni, és egy nagyon fontos szándékra, a rádió munkatársaért is imádkozok, írja Éva. Egy szép dallal és Isten áldásával köszöntöm Hidegségen Molnár Bartos Erikát névnapja alkalmából. A Jóisten eltesse sokáig jó egészségben, békében, szeretetben. Köszönöm a Jóistennek, hogy van nekem, drága gyermekem. Azt kívánom, a szűzanya vigyázza lépteit. Édesanyja köszönti Barackosból. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió és a dolgozójáért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az utolévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a gonosz emberekért, a lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a lelki testi gyógyulásomért és az egész halottaimért, és a drága gyermekem és a férjem nyugalmáért és a család békességért. Dicsértessék az Úr és a háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk tetszik imádkozni, a Jóisten adjon erőt és jó egészséget önnek.

0: Újabb telefonálót köszöntök a vonalban. Haló, haló. Mindörökké, amen.
1: Egy szép napot kívánok. Minden egyen gyönyörű zúra fizet. Elhállok a szívényának. Mi Szent Jánok, mamma, nem tudtam menni a tanszomba. A jó Isten kérdek állni szükségre. Egy gyönyörű szív. Május szép napot kívánok.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, mi is egy gyönyörű szép áldott napot kívánunk önnek, köszönjük, hogy velünk rádiózik. Kedves hallgatóink, míg a következő telefonáló megérkezik, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban, majd 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd Kárdó Akutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsorával Oltyán Szabó Hunor várja a hallgatókat. 16 órától a református félóra lesz hallható majd a Vatikáni Rádió hírei, 17 órától újabb imaszándék fogadás, majd a rózsafűzér imája, 18 órától, 6 órától Nyárád remetéről közvetítünk szentmisét, majd 19 órától a Mennyek királynyasszonyát imádkozzuk, énekeljük, ezt Bajkó Melinda Meseház című műsora követi, ezután pedig egy újabb remekbe szabott műsorismertetőt is hallhatnak, kedves hallgatóink. Újabb telefonáló a vonalban. Haló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzést, az összet ma megünnepi egy szent misét, én szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmet itt az Agos Üzenyának, és a Szent Jánnak testi-lelki gyógyulása, amit volt bűneim, bocsánatáj, családom minden összes tagjai, halottai felke ügyvéért, minden hozzám tartozó beteg gyógyulásáit. Köszönöm, hogy vannak nekünk önökét, és köszönöm, hogy megérhettem, hogy most már felújítsak a Szentélyt, a templomunkot most egy hónap múlva következik. Egy áldozatot kívánok még a világ békét. Egy áldozatot kívánok maguknak.
0: Hát mi is viszont kívánjuk, és hát áldott ünnepet kívánunk majd a templom szenteléshez.

0: Nézzük, hogy milyen üzeneteink érkeztek még az elmúlt percekben. A rózsafűzért felállom, és a miséket hidegségi Tankó Anna, 80 évesért, imádkozik anyatársa és Csíkszent Simoni első áldozókért, és imádkozzunk Kortú Karda Hannáért, és Csík-Csatószegi Bors Emese gyógyulásáért, valamint minden házhoz kötött betegért, így a Ilonka Simonból. A rózsafűzért felállom a fiamért és lányamért, hogy ebben a nehéz világban segítse meg őket a Jóisten. Az Irgalmasság rózsafűzérét és a szentmisét felállom Delekam gyógyulásáért, drága családomért, gyermekeimért és minden emberért, írja Éva Kükőlőkemény falváról. A rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért ajánlom, írja Péter Szovátáról. Gyermekeink szerencsés utazásukért ajánlom fel a rózsafűzért, Istenem légy velük és segíts rajtuk. Halói Tamária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenök jelmen.
1: A rózsafűzért és a hátralévő szemmisiket szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségét, minden hozzám tartozó élőért és holtakért. Valamint szeretném ajánlni Csiper Ferikért, aki balesetben elhunyt, és a szüleinek adjon a Jóisten erőt és kitartást a elvesztése nyomán, és a Jóisten segítsenek, hogy tudják átvészelni. Imádkozik érte Csíkszeredából egy ismerősük. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldja meg a Jóisten önököt. Jézusom, bízom benned.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Hát a családnak vigasztalódást kívánunk, a Jóisten nyugtassa békében őt.

És már is egy újabb telefonáló volt a vonalban, de letette a telefont, reméljük vissza tud még minket hívni egészen. Hát most már 2 percünk van még erre. Nézzük, milyen SMS-eink érkeztek még. Hálából kérem az imát mindenért, a sok-sok kegyelemért, ezért ajánlom fel a rózsafűzőt, így a kedves hallgatónk. A rózsafűzért felállom azokért, akikért nem imádkozik senki, valamint a békéért, így egy mindennapos hallgató. Az úton lévőkért ajánlom a rózsafűzért, hát imádkozzunk az úton lévőkért is, és imádkozzunk azokért is, akik a csíksomlyói búcsúra már úton vannak, vagy gyalogosan, vagy már autóval nagyon messzire utaznak, a Jóisten legyen velük, és járjon előttük, utánuk, legyen, kapjanak szép időt, és nagyon-nagyon áldott célba érést kívánunk, áldott búcsús ünnepet majd Csíksomlyon. Családunkban kérünk imád, szerencsés utazásért, egészségért, és hogy minden legyen rendben a hosszú úton. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, halló, élő adásban van a kedves hallgató. Szerintem a kedves hallgató nem hallott minket, vagy a telefonnal volt valami gond. Az irgalmasság rózsafűzért felállom gyermekeimért, és azok családjáért, önmagamért, halottainkért, és minden jó szándékú embertársunkért. Nincsen szerencsénk a mai telefonálóinkkal.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni ima szándék fogadásba. Ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Megköszönöm a figyelmüket, most búcsúzom önöktől innen a nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér.
2: Könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Kárló Ákoti által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Kárló Ákotis és az ő általa összegyűjtött Mária jeleniseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal beszéltünk a Fatimai Mária jelenésekről, azaz pontosabban az első négy jelenést sikerült ismertetnem Önökkel. Ma pedig megismerkedünk az elmaradt három Mária jelenéssel, illetve a három angyali jelenéssel is.

Az ötödik jelenés 1917. szeptember 13. Ezúttal körülbelül 20 ezer ember volt jelen, és sokan különös légköri jelenségeket figyeltek meg. Hirtelen lehűlést, a nap elsötétedését úgy, hogy a csillagok is láthatóvá váltak, valamint egyfajta irizáló fehér szirmokhoz vagy hópályhekhez hasonló esőt, amelyek még a földre érés előtt eltűntek. Egy fénylő gömböt is láttak az égen, amely lassan és méltóság teljesen mozgott keletről nyugatra, majd a jelenés végén ellenkező irányba. A látnokok ismét meglátták a fényt és a szüzanyát a tölgyfa fölött, aki így szólt: folytassátok a rózsafűzér mindennapi imádkozását, hogy véget érjen a háború. Októberben eljön a mi urunk fájdalmas szüzanya, a Kármel-hegyi boldogasszony és Szent József a kis Jézussal, hogy megáldják a világot. Isten nagyon elégedett az áldozataitokkal, de nem akarja, hogy a kötelet éjszaka is viseljétek, csak nappal hordjátok. Lucia akkor így szólt: sokan kértek, hogy kérjem tőled különböző dolgokat, sok beteg gyógyulását, egy süket néma emberét is. A szüzanya így szólt: igen, néhányukat meggyógyítom, másokat nem. Októberben csodát teszek, hogy mindenki higgyen. Ezután ismét felemelkedett és eltűnt. A hatodik jelenés 1917. október 13. A látnokok ismét látták a fényt és a szüzanyát. Lucia megkérdezte, mit kíván tőlem, asszonyom. A szüzanya így felelt: azt akarom mondani, hogy itt kápolnát kell építeni a tiszteletemre, mert én a rózsafűzér királynője vagyok. Továbbra is imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. A háború hamarosan véget ér, és a katonák visszatérnek otthonaikba. Lucia ezt mondta: sok mindent szeretnék kérni. Gyógyíts meg betegeket, és téríts meg bűnösöket. A szüzanya azonban így szólt: néhányakat igen, másokat sajnos nem. Az embereknek meg kell javulniuk, bocsánatot kell kérniük bűneikért. Majd nagyon szomorúan hozzátette: ne bántsák tovább az urat, mert már így is nagyon megbántották. Lucia ekkor így szólt: van még valami, amit kívánsz? A szüzanya ekkor ezt mondta: nincs több. Ezután felemelkedett, és ragyogó fény sugárzott a nap felé. Lucia felkiáltott: nézzétek a napot! Ezután három látomás jelent meg: a rózsafűzér örvendetes titkai, a fájdalmas titkok, majd a dicsőséges titkok. Először Szent József jelent meg a kis Jézussal és a rózsafűzér királynőjével, azaz a Szent Család. Szent József háromszor keresztet vetett a tömegre, a kis Jézus is így tett. Ezután a fájdalmas szüzanya és Jézus jelent meg a keresztút során. Végül a Kármel-hegyi boldogasszony jelent meg, mint a menny és a föld királynője, karjában a kis Jézussal. Közben mindegy 70 ezer ember tanúja volt a nap csodának. A felhők szétnyíltak, és a nap ezüst korongként jelent meg, amely nem vakított. A nap táncolni kezdett, gyorsan forogva, majd megállt, majd ismét forogni kezdett. Vöröses színt vett fel, és lángokat szórt a földre, amelyek megvilágították az embereket, a növényeket és a környezetet. A nap, mintha lezuhant volna a földre, ami pánikot keltett a tömegben. Ez az egész körülbelül 10 percig tartott. Ezután a nap visszatért a helyére, és minden megnyugodott. Sokan észrevették, hogy a korábban teljesen elázott ruháik hirtelen megszáradtak. A jelenséget még 40 kilométer távolságból is látták. Kedves hallgatóink, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Ave Maria Sancta Mater címmel.

Köszönöm a szép éneket, és végül a hetedik jelenés 1921. június 15-e. A szüzanya ígéretéhez híven hetedszer is megjelent Luciának 1921. június 15-én, hogy bátorítsa őt egy nehéz időszakban. A püspök arra kérte Luciát, hogy hagyja el otthonát és családját, hogy teljesen Istennek szentelje életét. Lucia nagyon gyötrődött emiatt, és nem tudta, mit tegyen. Ekkor ismét megjelent neki a szüzanya. Lucia így írja le. Gyorsan és gondoskodóan ismét lejöttél a földre, éreztem, hogy anyai kezed megérinti a vállamat. Felemeltem a tekintetem, és téged láttalak. Te mutattad az utat, és szavaid békét hoztak a lelkembe. Itt vagyok hetedszer is. Menj, kövesd azt az utat, amelyen a püspök vezetni akar. Ez Isten akarata.

Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is. Észrevehettük, hogy minden jelenés alkalmával az emberek egy üzenetet szeretnének átadni a szizanyának, Lucián keresztül. Ez az üzenet azonban szinte mindig egy kérő imának felel meg, azaz gyógyulást vagy valami hasonlót kérnek az emberek a boldogságos Szűz Máriától. Ekkor azonban kettős gondolataink is támadhatnak, először is, hogy milyen jól teszik, hogy kérnek, hiszen maga Jézus is így fogalmaz az álhatatos imáról, Máté evangéliuma 7. fejezetének 7. és 8. verse szerint: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, szörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. A másik szempontból viszont úgy gondolom, hogy nem szabad a ló túloldalára átesnünk sem, és úgy viselkednünk, mint az ószövetségi zsidók. Akik ugyanis eltértek az egyetlen Istentől, az Úrtól, a bálványimádások által, de mégis az ország politikai védelmét az Istentől várták teljes bizonyossággal, nyilván hibásan. Vagyis mi is kérhetünk az Úrtól, mert bizonyos, hogy meghallgat bennünket, viszont elsősorban ne csak akkor forduljunk az Istenhez, amikor nehézségeink vannak, hanem a hálaadást se felejtsük ki a képletből. Illetve ne úgy tekintsünk az Istenre, mint egy üdítő automatára, hogy bedobom a 3 miatyánkot, és a kérésem már is teljesül. Ebben az esetben ugyanis nem engedem, hogy az Isten valóban Isten és mindenható legyen, mert a saját tervemet szeretném érvényre juttatni, nem az övét. Alázattal kell kérnünk tehát az Urat, és ugyanakkor idézhetjük Jézust is, amikor a Getsemáné kertben elfogatása előtt vérrel verítékezve így imádkozott: Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ebből tehát tudjuk, de még Pál apostol is a Filippiekhez írt levél 2. fejezetének 8. és 11. verseiben írja: megalázta önmagát és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Világosan látszik, hogy a mi feladatunk azon túl, hogy kérünk, elfogadjuk Isten akaratát és tervét. Végezetül pedig még egy tökéletes példát is hozok a kedves hallgatóknak Szűz Mária személyében, az angyali üdvözletkor, amikor is azt mondja: íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Ez pedig Lukács evangéliumának 1. fejezetének 8. versében olvashatjuk. Mária igent mond Isten világot üdvözítő tervére, ennek szent

teli az életét, és hagyja, hogy Isten tényleg Isten lehessen, és úgy történjen, ahogyan az Úr eltervezte azt. Ezen erény elsajátításán pedig kell még fáradoznunk. Kedves hallgatóim, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni ismét, Mária, Mária, mennyei szép hajnal címmel.

0: Köszönöm a szép éneket.
1: Így történtek ezek az események Szent Jácinta életrajza szerint, amelyet unoka testvére Lucia dos Santos nővér írt. Úgy tűnik számomra, hogy az angyal első megjelenése a Quebeco barlangban 1916 tavaszára tehető. Egy ideje már játszottunk, amikor hirtelen egy erős széllökés megrezzentette a növények leveleit, és felnéztünk, hogy megnézzük, mi történik, mert az idő tiszta és nyugodt volt. Ekkor a növények fölött egy a hónál is fehérebb fényt láttunk, amely lassan egy fiatal ember átlátszó alakját öltötte fel, aki ragyogóbb volt, mint egy napsugarakkal megvilágított kristály. Ahogy közeledett felénk, ki tudtuk venni vonásait, egy körülbelül 14-15 éves, nagyon szép fiatal volt, amikor hozzánk ért, így szólt: ne féljetek, a béke angyala vagyok, imádkozzatok velem. Letérdelt a földre, homlokát a föld felé hajtotta, és arra kért minket, hogy háromszor ismételjük: én Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek benned és szeretlek téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek, nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek téged. Ezután felállt és azt mondta: így imádkozzatok. Jézus és Mária szíve figyel a könyörgésetekre. Majd eltűnt. A természet feletti légkör olyan erős volt, hogy szinte nem is vettük észre önmagunkat, és hosszú ideig ugyanabban a helyzetben maradtunk, ismételve az imát. Szavai mélyen belénk vésődtek, és soha nem felejtettük el. Ezután gyakran hosszú ideig feküdtünk a földön, ismételve ezt az imát, néha annyira kimerülve, hogy szinte összeestünk. A második angyali jelenés. A második jelenés a kút mellett történt, Lucia szüleinek kis birtokán. Amikor a kút közelében játszottunk, amit mi Ameirónak neveztünk, hirtelen megjelent előttünk ugyanaz az angyal, és így szólt: mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Mária legszentebb szíve irgalmas terveket tartogat számotokra. Szüntelenül ajánljatok fel imákat és áldozatokat a magasságbelinek. Megkérdeztem, hogyan hozzunk áldozatot. Az angyal így szólt: minden lehetséges módon ajánljatok fel áldozatot Istennek engesztelésül a bűnökért, amelyekkel megbántják, és a bűnösök megtéréséért. Így békét hoztok hazátoknak. Én az őrangyala vagyok, Portugália angyala. Mindenek előtt fogadjátok el és viseljétek alázattal a szenvedéseket, amelyeket az Úr küld nektek. Ezek a szavak úgy vésődtek belénk, mint egy fény, amely segített megérteni, ki az Isten, mennyire szeret minket, és hogyan akarja, hogy szeressük őt, az áldozat értékét, és hogy ezáltal a bűnösök megtérjenek. Ettől kezdve elkezdtünk mindent felajánlani Istennek, ami önmegtagadást jelentett számunkra. A harmadik angyali jelenés. A harmadik jelenés 1916. szeptemberében vagy októberében történt. Az angyal ismét lejött a Quebeco barlanghoz, ahol az első jelenés volt. Amint odaértünk, térden állva lehajtott fejjel ismételtük az imát: én Istenem, hiszek benned, imádlak téged. Nem tudom, hányszor ismételtük, amikor egy ismeretlen fény ragyogott fel felettünk. Felálltunk és megláttuk az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, fölötte egy ostját, amelyből vércseppek hullottak a kehelybe. Az angyal a levegőben hagyta a kelyhet és az ostját, majd leborult a földre és háromszor ismételte: legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, felajánlom neked Jézus Krisztus drága testét, vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a világ minden tabernákulumában. Engesztelésül a sértésekért, szentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel megbántják őt. Végtelen érdemei és Mária szeplőtelen szívének érdemei által kérem a bűnösök megtérését. Ezután felállt, ismét kezébe vette a kelyhet és az ostját, és nekem adta az ostját, a kehely tartalmát pedig Jácintának és Francescónak. Eközben azt mondta: vegyétek és igyátok Jézus Krisztus testét és vérét, akit a hálátlan emberek súlyosan megbántanak. Engeszteljetek bűneikért és vigasztaljátok Istent. Ezután ismét leborult a földre, velünk együtt még háromszor elmondta ugyanazt az imát, majd eltűnt.
0: Kedves hallgatóink, most ismét saját gondolataimat osztanám meg. Azt látjuk, hogy az angyal megáldoztatja a gyerekeket, ráadásul két szín alatt áldoznak. Ez azt jelenti, hogy nem csak Krisztus valóságos testét vették magukhoz a kenyér színe alatt, hanem Jézus valóságos vérét is magukhoz vették a bor színe alatt. Ezzel mindegy jelkép és példa számunkra is, hogy csak Jézus által jutunk el az örök üdvösségre. Két példát is hoznék, ami ezt támasztja alá János evangéliumának 6. fejezetének 35-től 40. versig, illetve szintén János evangéliumának 14. fejezetének 6. versében mondja Jézus: Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus, aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondom, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön, s aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz benne, örökké éljen, és feltámasszam az utolsó napon. Illetve még azt is mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet, válaszolta Jézus. Senki sem juthat el az Atyához, csak én általam. Éppen ezért van az, hogy Carlo Acutis is nagyon fiatalon felismerte mindezt, és azt mondta: Az eukarisztia, vagyis az oltári szentség az én autópályám a mennyországba. Vagyis ha ezzel a lehetőséggel, azaz a szent áldozással élünk, úgy haladunk a leggyorsabban a szentek közösségébe, az Isten elé, az örök boldogságba, vagyis a mennyországba. Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkben ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a Portugália beli Fatimai Mária jelenések sorozatát, illetve a hozzá kapcsolódó három angyali jelenést is. A következő alkalommal pedig folytatjuk utunkat, és bemutatom önöknek a fennmaradt két portugáliai jelenést, illetve a Csehországban történt jelenést is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogy velem tartottak. A Csíksumi stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor önkéntest és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem, hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten,
1: békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájával jelentkezünk. A mikrofon mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László. Nem sokkal ezelőtt emlékeztünk arra, hogy húsvét után elérkezett annak az ideje, hogy Jézus visszatérjen a mennybe. Annak ellenére, hogy egyéb egyházi ünnepekkel szemben ez az ünnep ma már eléggé a háttérbe szorulni látszik, el kell mondanunk, hogy Jézus mennybe menetele nélkül nem lenne pünkösd. Maga Jézus mondja a tanítványainak és a követőinek, hogy neki azért kell távozni erről a földről, hogy átadja a helyet a vigasztalónak, aki nem más, mint a Szentlélek. Épp ezért annak ellenére, hogy ez a két ünnep különböző időpontokon van, mégsem választhatók el egymástól. A mennybe menetel arról beszél, hogy olyan megváltója van az embernek, aki a heidelbergi káté szavaival élve atya előtt könyörgésével szüntelenül közben jár. A pünkös pedig arról, hogy a Szentlélek az, aki elvégzi azt a csodát, hogy az ember erre figyelve erőt kapjon akár a mindennapok harcaihoz is. Beszéljünk hát ma mi is Jézus mennybe meneteléről, aminek a hétköznapokban is vannak tehát következményei.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma egy picit visszatérünk mi is Jézus mennybe meneteléhez. A Biblia szerint Jézus feltámadása után 40 napig volt még együtt a tanítványaival. Tanította őket, jelen volt közöttük, aztán egy napon az Olajfák hegyén a szemük láttára felemeltetett a mennybe. A történet egyszerre lenyűgöző és meghökkentő. Képzeljük csak el, milyen érzések kavaroghattak a tanítványokban. Még mindig próbálják feldolgozni a kereszthalált, a feltámadást, és amikor végre úgy érzik, hogy minden a helyére állt, Jézus újra kilép közülük. Az első emberi reakció talán az értetlenkedés, a felháborodás lenne, de a történetben mégis azt olvassuk, hogy a tanítványok örömmel tértek vissza Jeruzsálembe. Nem omlottak össze, nem estek kétségbe, hanem örültek, és ez különös, hiszen általában, amikor elveszítünk valakit, nem örülünk. De akkor mégis miért reagáltak így ezek a tanítványok? Azért, mert megértettek valamit. Azt, hogy a mennybe menetel nem egy búcsú volt, hanem egy új korszak kezdete. Jézus eddig egyszerre csak egyetlen helyen tudott lenni, mostantól azonban mindenhol jelen lehet. Épp ezért Jézus mennybe menetele nem arról szól, hogy valaki elment, otthagyta az övéit, bezárta maga után az ajtót, hanem arról, hogy kilépett a fizikai korlátok közül. Ha ma történne ugyanez, vajon hogyan reagálna a világ? Egyáltalán hogyan reagálnának rá a keresztények? Képzeljük csak el, híradókban vezető hír lenne. Furcsa jelenséget láttak Jeruzsálem mellett. A közösségi média tele lenne videókkal, az elemzők vitatkoznának azon, hogy vajon a felvételek eredetiek-e, valósak-e, vagy mesterséges intelligencia készítette. Próbálnák megfejteni, hogyan lehetséges az, ami történt. Mások talán összeesküvést sejtenének. Mások próbálnák bebizonyítani, hogy az egész esemény egyáltalán nem igaz, hiszen a fizika törvényeit meghazudtolja, miközben ugyanúgy lemaradnának a lényegről, mint ahogy sokan akkor is. Mert a mennybe menetel igazi üzenete nem maga a látvány, hanem az ígéret, nem hagylak titeket egyedül. Miért kellett Jézusnak elmennie? Gondoljunk bele, milyen egyszerű lenne ma a hit, ha Jézus személyesen itt sétálna közöttünk, beülne egy televíziós vitába, interjúkat adna, megjelenne az interneten. Valószínűleg rekordnézettséget produkálna. Egy érdekes paradoxon, az emberiség sokat változott, miközben semmit nem változott. A keresztény gondolkodás szerint Jézus távozása nem veszteség volt, hanem nevezhetjük inkább így szükséges lépés. Ő maga mondta, jobb nektek, ha elmegyek. Ez első hallásra szinte érthetetlen. Hogy lehet jobb? Azért, mert a tanítványok addig kívülről követték Jézust, mostantól viszont belülről vezetheti őket az Isten lelke. És ez az, ami hatalmas lehetőség a számunkra is. A kettő között, a kívülről követés és a belülről vezetés között hatalmas különbség van. Hadd hozzunk most itt egy hétköznapi példát. Ez körülbelül olyan, mint amikor egy gyermek biciklizni tanul. A legelején a szülő fogja a biciklit, segít, ott fut mellette, aztán egyszer csak elengedi. A gyermek először megijed, azt hiszi egyedül maradt, aztán rájön, hogy ez már megy neki is. A mennybe menetel részben erről szól. Értsük jól, Isten nem örökre kapaszkodó gyermekeket akar, hanem hitben érett embereket. És van még valami. A mennybe menetel azt is jelenti, hogy Jézus uralkodik. Ez ma talán furcsán hangzik. A modern ember nem szereti az uralkodó szót, pedig mindenki szolgál valamit. Vannak, akik felett a pénzük uralkodik, vannak, akik a hatalom vágyuk szolgái, vagy az elismerésé. A mai világ a lájkoké, a karrieré, de még lehetne folytatni a sort. A kérdés tehát nem az, hogy van-e királyunk, van-e, aki uralkodjon rajtunk, hanem az, hogy ki az, aki uralkodik. A mennybe menetel annak a kijelentése, hogy a végső szó nem a félelemé, nem a halálé, nem a gonoszságé, hanem Krisztusé. És valljuk be, amikor például híreket olvasunk, vagy nézünk a tévében, hallgatunk a rádióban, néha jó lenne erre emlékezni. Mit kezdjen hát a 21. század embere konkrétan egy ilyen régi történettel, ami ráadásul eléggé érthetetlen, felfoghatatlan is? Mert valljuk be, a mennybe menetel elsőre nem tűnik túl praktikus ünnepnek. Karácsonykor van ajándék, húsvétkor van dráma, és ott van a feltámadás, ott vannak a piros tojások, pünköskor pedig ott vannak a lángnyelvek. De a mennybe menetel? Sok embernek csak egy régi vallási jelenet, pedig, ahogyan utaltunk is rá, nagyon is aktuális. A modern ember egyik legnagyobb problémája ugyanis a reményvesztettség. Sokan élnek úgy, hogy nincs céljuk, nincs kapaszkodójuk, nincs jövőjük, csak próbálnak túlérni egyik napról a másikra. A mennybe menetel viszont azt mondja, hogy az ember története nem lefelé tart.
Lehet irány, van cél, van folytatás, és ez nem egy olcsó optimizmus. Ez nem a ma annyira felkapott pozitív gondolkodás, nem arról szól, hogy minden szép. A tanítványok üldözést kaptak, szenvedést, bizonytalanságot, mégis volt bennük valami megingathatatlan. Azért, mert hitték, hogy Jézus él és uralkodik. Talán ma is erre lenne szükség. Nem még több zajra, hanem több reményre. Nem még több cinizmusra, kritizálásra, hanem hitre abban, hogy az élet több annál, mint amit éppen mi látunk. A mennybe menetel emlékeztet arra, hogy nem minden mérhető. A szeretetet nem tudjuk lemérni kilókban vagy méterekben. A reményt sem lehet lefényképezni, mégis ezek tartják életben az embert. Jöjjön hát néhány érdekesség. Nem tudom, tudták-e, kedves hallgatóink, például azt, hogy a mennybe menetel ünnepét már az első keresztény évszázadokban is megtartották. Sőt, sok helyen már nagyon korán körmeneteket is tartottak. A középkorban néhol még különleges szertartások is voltak ezen a napon. Voltak olyan templomok is, ahol egy Krisztus szobrot húztak fel a templom mennyezete felé, hogy szemléltessék a mennybe menetelt. De érdekes a felhő szimbóluma is, ami megjelenik még a történetben is, hiszen a Bibliában a felhő gyakran nem egy meteorológiai jelenség, hanem Isten jelenlétének a jelképe, ami azt jelenti, hogy Isten jelen van, még ha nem is látjuk teljesen. És ez talán az egyik legfontosabb üzenete a mennybe menetelnek. Nem attól valóságos valami, hogy mindig szem előtt van. Sokszor a legfontosabb dolgok láthatatlanok, mint a bizalom, a hűség, a hit, vagy épp a szeretet. A mennybe menetel ezt a láthatatlan valóságot nyitja meg bárki számára.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben néhai nagy tiszteletű Cseri Kálmán ige hirdetésének részleteiből a mennybe menetel jelentőségéről hallunk.
2: Isten igéjét két helyről olvasom. A Málk evangéliuma utolsó két versében is olvashatjuk az Úr Jézus mennybe menetelének a leírását, és a Cselekedetek könyve első részében is. A Málk 16, 19 és 20. versei így hangzanak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. És a Cselekedetek könyve első részének 9., 10. és 11. verse így hangzik. Miután ezt mondta nekik Jézus, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Kedves testvéreim, így történt az Úr Jézus mennybe menetele. Feltámadása után 40 napig még együtt volt tanítványaival, akkor elment velük Jeruzsálem határába, egészen Betánia közelébe, ahogy Lukács leírja ezt, és miközben beszélt hozzájuk, így ahogy itt olvastuk, egyszer csak látták, hogy felemelkedik, és egy pillanat alatt egy felhő eltakarta őt. Ők megnéztek minden felé, főleg fölfelé, de nem látták. És azóta emberi szem nem látta Jézust. Ő megmondta, hogy legközelebb akkor látjuk meg, amikor majd dicsőséges második eljövetelekor megjelenik nagy hatalommal, és akkor viszont minden szem látni fogja őt. Erre az ő második eljövetelére utalnak itt ezek az angyalok, akik a tanítványokat tétovaságukból ezzel ébresztik föl, ezzel térítik magukhoz, mit álltok itt nézve az ég felé. Az a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön majd el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Mit jelent az, hogy érettünk volt itt? Mindaz, amit Jézus emberi testében cselekedett és tanított, érettünk történt. Mennybe menetele pedig annak a bizonyítéka, hogy azt, ami véget ott hagyta a mennyet és eljött ide utánunk, ami véget magára vette a mi emberi testünket, azt ő tökéletesen elvégezte. Amire múlhatatlanul szükségünk volt, és csak ő tudta megtenni értünk, azt ő megtette. Mi volt ez? Elmondta nekünk pontosan, hogy valójában kicsoda Isten. Megtudtuk tőle, hogy mit tettünk mi Isten ellen, és ezzel önmagunk ellen is. Megmutatta, hogy hogyan lehet ezt jóvá tenni, és hogy kerülhetünk vissza Isten közelébe. Megtanított arra, sőt elénk élte, hogy milyen az az élet, amit elveszítettünk, és visszanyerhetünk. Egészen más, mint az, amit Isten nélkül él valaki. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus tökéletes váltságot szerzett nekünk kínhalála és feltámadása által. És amikor mennybe menetele előtt számot adott az atyának az elvégzett munkáról, jelenti, hogy senki sem veszett el azok közül, akiket ő rábízott. Talán a zsidókhoz írt levélnek ez a rendkívül tömör mondata mutatja, hogy Jézus érettünk volt itt, amit a 10. részben olvasunk, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Itt semminek nincs híja, egyetlen áldozat elég volt ehhez. Nem kell és nem lehet megismételni. Örökre, egyszer és mindenkorra elvégezte azt, ami véget, ami célból jött. Tökéletesekké tette azokat, akik ő benne hisznek, és ezek megszenteltek, mert az ő szentségét adja nekik. És erre csak Jézus volt képes. Egyedül az ő áldozatát fogadta el a mindenható, igazságos Isten érvényes elégtételként a mi bűneinkért. Egyedül az ő áldozata elég, a legelvetemültebb bűnös számára is bocsánatnak. De ez elég. Mindenkinek és minden benne hívőnek. És ez azt jelenti, testvérek, hogy mivel Jézus élettünk volt itt, és erre a pecsétet éppen az ő mennybe menetele ütötte rá, majd látni fogjuk, hogy miért, ebből az következik, hogy minden benne hívő bizonyos lehet abban, hogy ő érette Istentől bocsánatot kap a bűneire. Én sok olyan emberrel beszélgetek, akikben időnként fölriad a lelki ismeret, akik nem tudnak mit kezdeni a múltjukkal, ráveti árnyékát a múltjuk a jelenükre, és hiába menekülnek és próbálják csinált és pénzenvet örömökkel valahogy enyhíteni a lelkiismeret furdalást, követi őket a bűnük, mint mindenkit az árnyéka, és amikor ezek az emberek megértik és hittel komolyan veszik, hogy elég nékik is az a kegyelem, amit Jézus emberré lételével, szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megszerzett nekünk, akkor nem lehet elmondani szavakkal azt a változást, ami bekövetkezik egy bocsánatot nyert bűnös, hívő ember életében. Hogy a múltját nyugodtan elfelejtheti, és mindazt, amit egyszer Istennek megvallott, a háta mögé vetheti. És ha bármikor jön a vádló, mert a Biblia az ördögöt így is nevezi, és emlékezteti a bűneire, hálát adhat Istennek azért, hogy azok már nincsenek. Azokra bocsánatot kapott. Mivel Jézus életünk volt, itt lehet újat kezdeni, le lehet zárni egy szakaszt, és egészen újat kezdeni ő vele. Ezt tette ő lehetővé a számunkra, és sokan átéltük azt a boldogságot, amit ez életünkben legelőször jelentett, és minden hívő ember ebből él folyamatosan, hogy újra és újra oda kényszerülünk a kegyelem királyi székéhez, és kérhetünk és kapunk bocsánatot. Ezért hagyta ott Jézus a mennyet, ezért alázta meg magát, és volt engedelmes egészen a kereszt halálig. És nekünk tudnunk kell a Szentírásból, és ez a mennybe menetel jelentősége, hogy Jézus mennybe menetele éppen úgy, mint feltámadása, arra utal, hogy Isten igent mondott, mindarra, amit Jézus életünk tett. Isten azt érvényesnek tekinti, Jézus valóban győzött, noha úgy tűnt, hogy legyőzték és keresztre feszíthették, de ő a győztes, aki, ahogy a Szentírás mondja, valóban lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, a kereszten diadalt aratott rajtuk. És igaz az, amit a mennyei hírnök mond a Jelenések könyve szerint, hogy győzött a Júda törzséből való oroszlán. De anélkül, hogy képzavart követnénk el, egy egészen másik kép is, és annak a mondani valója is igaz, hogy az Isten báránya magára vette a világ bűnét. És igaz az a szép ének, amit adventben, karácsonykor sokszor szoktunk énekelni. Ma paradicsom kapuját ismét megnyitotta, kérub nem állja ajtaját, ezért minden állja. És ezek nem üres képek, és nem a bajba került bűnös ember álmodozásai, hanem Jézus mennybe menetele a pecsét azon, hogy mindez megtörtént, mindez életünk történt, és Isten ezt érvényesnek tekinti. Éppen ezért Jézus mennybe menetelének az is célja, hogy a megváltó Krisztusba vetett hitünket erősítse. Hogy egészen bizonyosak legyünk abban, hogy csak azért mehetett vissza a mennybe, ez a szokatlan, egyedülálló, példátlan esemény csak vele történhetett meg, mert ő valóban az, akinek mondta magát, ő valóban a mennyből jött, a mindenható Atya Isten küldöttjeként és képviselőjeként, és ebben a küldetésben járt, ezt tökéletesen elvégezte, és ezek után visszament eredeti létformájába a mennybe. Mi ebben a bizonyosságban élhetünk. Jézus győzött, elvégezte azt, ami véget jött, és aki benne hisz, az valóban megkapja mindazt, amit ő nekünk visszaszerzett, az valóban életet, örök életet kap, mert Jézus életünk volt itt a földön. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mindezt csak ugyan nem mi találtuk ki, és nem mások, hanem te fontosnak tartottad, hogy részletesen szólj nekünk ezekről a dolgokról, hogy legyen hitünk benned, hogy könnyebb legyen bíznunk benned, és rád bíznunk magunkat. Bocsáss meg, hogy mégis olyan sokféle kételkedés, bizonytalanság, kis hitűség, sokszor egyenesen hitetlenség van bennünk. megvalljuk ezt neked, és megtagadjuk. És kinyitjuk a szívünket, és kérünk segíts, hogy minden elvonatkozó ígéretedet, és ezeknek a tényeknek a leírását komolyan tudjuk venni, és ez bizalmat, békességet, reménységet támasszon a mi szívünkben. Annyira rászorulunk erre. Segíts minket, különösen a te jelenlétedben élni. Soha nem akarunk elbújni előled. Semmit nem szeretnénk a te hátad mögött gondolni, mondani vagy cselekedni. De szeretnénk megszabadulni a félelmeinktől is. Hiszen akit te szemmel tartasz, és aki minden helyzetben számíthat a te védelmedre, annak semmi oka nincs félnie, de minden oka megvan arra, hogy ne féljen. Segíts el minket erre a szabadságra, és erősítsd meg bennünk ezt a reménységet is, ami szintén a te ígéreteidre épülhet. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érünk. Ma Jézus mennybe meneteléről beszéltünk. Ez az ünnep nem a távolságról szól, hanem a közelségről. Nem az elvesztésről, hanem a reményről. Nem arról, hogy Jézus eltűnt, hanem arról, hogy jelen van. A tanítványok az eget nézték, de végül vissza kellett menniük az emberek közé. Dolgozni kellett, szolgálni kellett, segíteni kellett, bátorítani, szeretni kellett. Talán nekünk is épp ez a feladatunk, mert a hit nem menekülés a világból, hanem erő ahhoz, hogy ebben a látható baragadt világban rámutassunk arra, ami a szemnek láthatatlan, az valóság. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, vigyázzanak magukra és másokra, és ne feledjék el, várjuk Önöket vissza újra a Mária Rádió református félórájával legközelebb is. Az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora, búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balog Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyház megye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szent Atya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
1: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
0: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
1: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
0: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szent Atya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szent Széket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homíliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciusává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szent Atya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretett közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus, a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Pius atyát, aki a gödöllői premontrei apátság élére jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Pius atya. És mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrai rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézség. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetes rend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítása, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megoszlottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagykatasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy valahol Magyarország területén belül építsen és indítson el egy olyan intézményt, egy olyan rendházat, ahol újra ki tud virágozni itt Magyarországon a premontrai oktatás, és hát természetesen ezt a kassai iskoláról, rozsnyói iskolából, illetve hát a nagyváradi iskolából való premontrei atyákkal tudta megvalósítani. 1923-ban kezdték az építkezést, és 1924-25-ös tanévet már két osztállyal kezdték el Gödöllőn. A mostani Magyar és Agrártudományi Egyetem főépülete, ugye az, amelyik a rendház, gimnázium és konviktus, tehát bentlakás volt. Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épület komplexum. És
2: A két háború között,
3: igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretes rendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagy múltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik 1-2 vagy 3 évet tanultak ott, és találkozunk velük.
2: Piusz atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet.
3: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam. Teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt, de a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg 6-an élünk Gödöllőn, és 2-en dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
2: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
3: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszilárdítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atya, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösség is, meg a plébániai közösségeinket.
2: Kedves Piusz atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
3: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm ezen a szép vasárnap délutánon a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, az ima szándék fogadás ideje érkezett el is mondom a telefonszámainkat, meg a következőek. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. SMS számunk pedig a 0758 420 555, aki pedig inkább az interneten küldene ima szándékot, kattintson bátran a honlapunkra www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk elsősorban a békéért, minden gondokkal küszködő beteg testvérünkért, imádkozzunk családjainkért, az úton lévőkért, a vizsgázókért, megfelelő időjárásért, imádkozzunk a zarándokokért, imádkozzunk ma is a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, papi és szerzetesi hivatásokért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. És ameddig az első telefonálónk megérkezik, addig nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szól az első, a ma elhangzó rózsafűzéreket és miséket felállom Fenyőkúton, testvérem Tófalvi Ferenc, valamint anyukám gyógyulásáért, minden betegért és a magam gyógyulásáért is, valamint gyermekeimért, Udvarhelyről írja nekünk Margit. Fiam nehéz anyagi gondjainak megoldódásáért, a Szentlélek vezetéséért, egészségért, és hogy forduljon jóra az élete, kérje az imát egy édesanya. A rózsafűzért felállom családom minden tagjáért, szeretetért, békért és türelemért, valamint bűneink bocsánatáért, így egy hallgató hidegségről. A rózsafűzért felállom fiamért és leányomért, hogy ebben a nehéz világban segíts őket a Jóisten. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a drágú Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafűzét, a szentmisét elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész testvéreimért, a halottaimért, a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, a két unokámért, a két unokákért, dicsértessék, és a háború megszűnéséért, dicsértessék a drágú Jézus Krisztus.
0: Mindenek amen.
1: Amen, a drágú Jézuskának a drága szent nevébe.
0: Hát imádkozzunk együtt, Jóisten segítse meg Ön, adjon kitartást Önnek, s jobb egészséget, jó? Ezért is imádkozunk. Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek még a rózsafűzért, felállnom László megtérésért, s a gonosz távozásáért. Imád kérek több fontos szándékért, valamint ellenségeink ellen való oltalomért, és idegenben dolgozó fiamért és az ismerőseinkért, Isten fizesse, így a következő hallgatónk. A rózsafűzért és a szentmisét felállom családomban az élő és elhunyt tagokért. A rózsafűzért nővérem Ildi és szüleim Bartus Teréz és Sándor lelküdvért ajánlom fel, írja nekünk Melinda. Következő üzenetünk így szól. A rózsafűzért, a betegek gyógyulásáért ajánlom fel, valamint az úton lévőkért.

0: következő SMS-ünk pedig így szól: a rózsafűzét és a mai nap összes imáját és a szentmisét is fennállnom külföldön dolgozó nagyfiamért és munkatársaiért. Édes Jézusom, vigyázz rájuk! Drága szüzenem, kérlek szépen, takard be őket szent palástoddal, óvd meg őket minden bajtól, attól békességben, szeretetben segítve egymást tudjanak együtt dolgozni. Ez szerető és aggódó édesanyja írja Udvarhelyről. A rózsafűzért felállom magamért, valamint külföldön dolgozó gyermekeimért, páromért, családunkért, egészségért és nehéz helyzetünk megoldódásáért. Gyimesből én is felállom a rózsafűzért, írja egy hallgató, a Jóistennek és a Szent József tiszteletére, és a szentmisét, és ami elhangzik a rádióban, ajánlom papjainkért, a pápáért, és az édesanyákért, édesapákért, és egy édesanyáért, akit a Jóisten magán szólított, és most a béke álmát alussza, hát imádkozzunk érte is. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekkel, amen!
1: Ezt a rózsafűzért és a szentmisét felajánlom Dalos Ági lelke üdvéért, és László Agnes lelke üdvéért, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Valamint felajánlom minden élő és álhony papbácsikért, és kispapokért, valamint papi hivatásokért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönöm, hogy hívott minket, áldott délutánt! Következő SMS-ünk így szól: a rózsafűzért felállom gyógyulásért, valamint egészségért és a gonosz távozásáért. A rózsafűzért felállom magamért és gyermekeinkért, valamint családi békéért, így a következő hallgatónk.

0: Haló, itt a Mária Rádió, köszöntöm. Minden oké, ámán.
1: Túrjáról beszélgetek, a Barti Zsibolyának a csapatjából vagyunk, minden hónap átkő szombatján megyünk Somjóra, és az összes imád kérem a drága halottaim, az unokám a egyetemen a Kolozsváron most végez, az egész imád kérem szépen az unokám és a halottaimét.
0: Hát imádkozzunk, értük, és a Jóisten segítse önöket, hogy még legalább 50 évig tessenek járni Csíksomjóra, jó?
1: Köszönjük szépen, nagyon szépen, a Jóisten áldja meg az egész Mária Rádiót, a mindenkit, minden hónap első szombatján megyek Somjóra, és itt mondta ott a Mária Rádióban a fiatalember, hogy ezt a számot hívjam, most megpróbáltam.
0: És sikerül.
1: Most nem tudtam bejutni.
0: De most sikerül.
1: Köszönjük szépen, a Jóisten áldja további szép vasárnap estét kívánok.
0: Hát most már mindenekkel, most már lehet bátran telefonálni majd. És hát kérjük is, hogy hívjanak minket.

0: Nézzük, milyen SMS-eink érkeztek még. Az elhangzó imákat és a rózsafűzért fennállom elhunyt szeretteim lelküdvért és az élő szeretteimért is. Kérem a Jóisten se szüzenjen segítségét, így a következő hallgatónk. Katalin írja nekünk gyermekeimért, unokáimért és testvérem gyermekeért kérem az imát. Felelem a rózsafűzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg az imánkat, írj egy édesanyja. Én is imád kérek minden beteg számára, és az én betegségemért is. Mindig imádkozok önökkel, egy 83 éves krónikus beteg írja nekünk. Hát üdvözöljük önt, és hát jó egészséget kívánunk. Köszönjük, hogy minden nap velünk imádkozik. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szeretteimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért a családunkból, anyagi gondjaink megoldódásáért, unokámért, aki az idegenben dolgozik, gyermekemért, Jézusom, légy velünk életünk minden percében, zárul a következő üzenet. A rózsafűzért fennállom egy fontos szándékért, így egy kedves hallgató, köszönni szépen az imánkat, hát mi is köszönjük szépen, hogy velünk tetszik imádkozni. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenöki, amen.
1: Szeretettel köszöntöm Önt, Otilla. Továbbá szeretném köszönteni Jakab Károlyt és Halászégyit, a Gyémánt Lakodol, még kapcsolatosan a Jóisten segítsen, adjon hosszú életét, egészséget, kurtársan és a felesége Isten értesse 79. évét tölti. Továbbá még szeretném köszönteni az 50 éveseket köztük Brandi Löpikát. Isten értesse sokáig, sokszámos évben írja még ezt a szép napot, nem azt, hanem a következőt. S minden 50 éves szeretnék köszönteni, aki máma ünnepelt az 50 éves találkozóját, köztük a másik Balint Gabikát, Csíkmenosa a kutyámba, és az én gondozóimot üdvözölöm, köszöntöm, sok-sok egészséget kívánok nekik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Hát nagyon szívesen, Jóisten tartsa meg Önöket, és adja Isten, sokáig tudjunk még együtt rádiózni és imádkozni.

Nézzük, hogy milyen émakérések érkeztek a honlapunkra. Egy édesanya írja Szatmárról. Drága Jézusom, drága szüzanyám, kérem a Jóistent, vigyázzon a lányomra, legyen egészséges, és rendelj mellé egy hűséges társat. Szép ízőre következő hallgatóira, a rozsafűzért felállom testvéremnek, hogy ne romoljon az állapota, éjszaka tudjon pihenni. István ír a Gyergyó Újfaluból, a rozsafűzért felállom egy olyan munkahelyért, amit meg tudunk jól csinálni, olyan gondok megoldódásáért, lelki békéért és a gonosz távozásáért. Egy feleség írja nekünk a mai nap elhangzó imáit, és a rózsafűzért felállom családomért, kérem a szüzanyát, hallgassa meg értünk mondott imáinkat. Hát kérik a szüzanyát, szüzanya közbenjárását ezért a családért is. Kedves hallgatóink, ennyi fért a délutáni ima szándék fogadásban, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt, és ne felejtsék el, kedves hallgatóink, hogy a rózsafűzért követően a ma esti szentmisét majd 18 órától Nyárád remetéről közvetítjük. Maradjanak velünk, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Vígy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögjél rettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögjél rettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögjél rettünk.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

0: Meghívunk minden kedves hallgatót. Ha teheti, kapcsolódjon be az imába, imádkozzuk együtt a Lorettói litániát. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk!
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk!
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szeplőtelen Szűzanya,
1: könyörög érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szűzvirág Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Csodálatos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Jó Tanács Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Teremtőnk Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Üdvözítőnk Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Nagyhatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk!
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk!
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk!
0: Lelki edény,
1: könyörög érettünk!
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk!
0: Ájtatosság jeles edénye,
1: könyörög érettünk!
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk!
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk!
0: Elefántcsont torony,
1: könyörög érettünk!
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk!
0: Frigynek szekrénye,
1: könyörög érettünk!
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk!
0: Hajnali csillag,
1: könyörög érettünk!
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk!
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk!
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk!
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk!
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög érettünk!
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög érettünk!
0: Mennybe felvett királyné,
1: könyörög érettünk!
0: Szent olvasó királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Béke királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkoron szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Oltalmaz

Jézus Krisztus, Szent Misét, a nyárád remetei úrunkbánya mellett állt templomunkból közvetítjük. Celebrálja dr. Kölő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látja el.

az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves keresztény testvéreim, Szent Edith Stein, karmelita szerzetes nő mondja, hogy minden, amit teszünk, eszköz a célra, de a szeretet maga a cél. Kereszténységünk szívét, központját a felebaráti és Isten iránti szeretetünk határozza meg. Ha gyakorolni szeretnénk ezeket a képességeket és adományokat, akkor el kell indulnunk arra a kalandra, amelyet Jézus Krisztussal jár be az ember az élete útján. Ezekkel a gondolatokkal imádkozunk a mai szentmisében Székely Andrásért, Attiláért. Ezt a szentmisét végezteti az unokájuk Kinga. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Urunk Istenünk, hallgass jóságosan kérésünkre, hittel valljuk, hogy megváltunk a mennyei dicsőségben veled van. Engedd éreznünk, hogy ugyanígy velünk marad, ígérete szerint a világ végéig.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járása van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni, Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó, és Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje.

0: Lecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztusért gyaláznak titeket, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke nyugszik rajtatok. Senki ne szenvedjen azért közületek, mert gyilkos vagy tolvaj, közöntevő vagy bujdogató. Akik azonban keresztény voltak, miatt ne szenved, ne szégyelje ezt, hanem dicsőítse meg Istent a keresztény névvel. Ez az Isten igéje.
1: Isten

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyigaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön, a feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, hogy ott nálad azzal a dicsőséggel, abban a dicsőségben legyen részem, amely nálad a világ teremtése előtt volt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket, tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tied. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

0: Kedves keresztény testvéreim, tisztelt Mária hallgató! Az életünkben többször adódik olyan helyzet, hogy egy-egy átmenetet nehezen tudunk átvészelni, mert valahogy lebénul a lelkünk, egy kicsit nyomorultabbnak érezzük magunkat, és ez az élethelyzet megköt, de el tudunk gondolkodni azon, hogy milyen megoldásokat találhatunk rá. Urunk mennybetele után az apostoloknak sok nehézségük támadt. Ezt az olvasmányokból is egyértelműen láthatjuk, de áthidaló megoldásként az imádságot választották arra nézve, hogy megerősödjenek, hogy együtt maradhassanak, és hogy az életük a tanúságtételben, a Szentlélek Úristen erejében történjék. Azt olvassuk a Szentírásból, hogy állatatosan imádkoztak az üzanyával együtt. Mit jelent tulajdonképpen állatatosnak lenni biblikus értelemben? Azt jelenti, hogy a bizonytalanságot leküzdjük, és Krisztus Urunknak távozását, amit az apostolok így érzékeltek és láttak, a lélek ereje által megerősíteni, és a lélektől kapott energiával, erővel betölteni. Megerősödve a közösségben, felszítani a bennük lévő buzgóságot, az ima erejével feloldódni, és gyermeki szívvel és ragaszkodással Isten nevét tisztán kiejteni nap, mint nap, és átismételni magukban mindazt, ami Krisztus eltávozása után űrt hagyott a szívükben és a lelkükben. Aztán tovább azt is olvassuk, hogy egy szívvel imádkoztak. Az előbb említett gyermeki bízalommal, az üdvösség érintő erejével, és a látomás, amelyet Krisztus a szemük láttára felemelkedése kapcsán nyújtott nekik, ennek a tisztító erejét meg kellett keresniük, és újra át kellett engedniük szívük okosságán ahhoz, hogy megértsék, hogy tulajdonképpen mi is történt. Ráfordították szívük antennáját a tisztánlátás szentségére. Az Isten szent jelenléte áramlott köröttük és bennük. Így a lélekkel eltelve mindennapi életüket megszentelődésben töltötték. Egy lélekkel imádkoztak. Mit is jelent ez? A latin közmondás szerint tres faciunt collegium, a hármas szám tulajdonképpen biztonságot jelent úgy a matematikában, mint az élet különféle eseményeiben. A Szentírás is azt mondja, hogy ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez az állathatosság, hogy egy lélekkel imádkozni, Isten átformáló erejét jelenti. Az kegyelmeket, amelyeket Istentől kaptak, átölelhetik, és annak a misztériumát megtekinthetik. A misztérium tulajdonképpen, ha eredeti értelemben keressük a mondani valóját, akkor rácsodálkozást jelent, valamit érteni, de összefüggéseiben teljesen mégsem tudni összefoglalni. Inkább a bámulás titka, a megpillantás és a sejtelem ereje az, ami a misztériumot az apostolok szívén átviszi egészen a megértésig. A természet telítettség. Az ő természetük tulajdonképpen átalakulóban van, apostolságra készülnek, és Krisztus ebben meg is erősíti őket, hiszen a Szentlélek Úristen erejével látja el. Ezzel tulajdonképpen elindul az a misszió, aminek következtében forradalmasító jelentősége lesz az evangéliumnak. És mindezt a boldogságos szűzanyával együtt tették meg, és ma is együtt teszik meg, hiszen az Anyaszentegyház élő testében és élő lelkében a boldogságos szűzanyával együtt imádkozik, az a fajta apostoli kollégium, amely akkor ott együtt imádkozott lélekben, de most az Isten országára kiterjesztett teljes erejével és hatalmával. Ennek a kis családnak tulajdonképpen a boldogságos szűzanya volt az összetartó ereje. Az ő jelenléte elmarasztalhatatlan, még csak most bontakozott ki igazán benne az, hogy az ő fiának a mennyet és a földet összekötő főpapi szerepe van. Szeretett testvéreim, ez az első olvasmánynak a foglalata lenne, amelyet a második olvasmány tovább visz, és a belső feldolgozás, a belső tisztulás fogalmaival mond el. Ez az az időszak, amelyben át kell karolni a krisztusi nehézségeket, a Krisztus üldöztetése miatt elfogadandó nehézségeket és a szenvedéseket. Ez tulajdonképpen dicsőséges megtisztulást hoz az apostoloknak. A megerősödő apostolok, ha rágalmat vagy rágalmazás éri őket, ezt be kell, hogy tudják építeni az életükbe. Azért, mert tulajdonképpen a Szentlélek ereje nyugszik rajtuk. Ennek a közösségnek kerülnie kell a főben járó bűnöket, hogy megdicsőíthessék Istent a keresztény névvel. Tulajdonképpen ez a megdicsőülés és megdicsőítés folytatódik az evangéliumban is. Az evangélium tulajdonképpen egy olyan imádság, amelyet Jézus maga mond el az atyának, de ugyanakkor olyan megszerkesztésben, megfogalmazásban, minthogyha most hallgathatnánk mi is, hogy ennek az imádságnak tulajdonképpen a belső ritmusa hogyan is működik. Az első megállapítás, amit mond Jézus, hogy elérkezett az óra. Ez a főpapi imának a kezdete. Miért fontos ez biblikus értelemben? Elsősorban arra utal, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolog történik, valami különleges csere valósul meg az Isten országa és a földi valóság között, mert Jézus ebben, mint ember is megnyilatkozik, és ebben az imádságban megmutatja azt, hogy mi az, ami által ő Isten emberségét szavatolni tudja. Jézus először saját küldetéséről beszél, vagyis, hogy elérkezett az óra, mint az imént mondtam, szenvedésének és megdicsérésének ideje. Azt kéri az atyától, hogy dicsőítse meg őt, hogy ő is megdicsőíthesse az atyát. Hangsúlyozza, hogy az örök élet azt jelenti, megismerni az igaz Istent és Jézus Krisztust. Szeretett testvéreim, most is tulajdonképpen ez a mi munkánk itt a Földön, megismerni az evangélium igazi erejét, azt a valóságos hatást, amelyet az ige, mint metszőkard, olyan éles módon vág, és ugyanolyan éles módon gyógyít, ennek az erejét, a titkát, hiszen az evangélium nem egy nehéz olvasmány, első látásra. De minél többször egyetlen egy mondatot igyekszünk elolvasni belőle, mindig látható és érthető az, hogy Krisztus igazi jelekben és képekben gondolkodik, hogy ezáltal érthetőbbé tegye az ő hallgatósága számára az Atya, a Fiú és a Szentlélek állandó kapcsolatát. Hangsúlyozza azt, hogy az örök élet azt jelenti, hogy megismerni az igaz Istent és Jézus Krisztust. Sokan azt mondják, hogy hát ha Krisztust ismerjük, akkor hogyan tudjuk megismerni az atyát? Tamás is ezt kérdezte elsősorban. Tulajdonképpen, ha mélyebbre ásunk, akkor rájövünk arra is, hogy vannak olyan imádságaink, amit egyenesen a mennyei atyához intézünk. Például azt mondjuk, teremts bennem új szívet, Istenem. Vagy azt mondjuk, hogy mennyei atyám, megcsodáljuk a teremtés szentségét, amelyet te ezen a világon végeztél, és állandóan egyfolytában a teremtés szentségében mutatsz föl. Amikor pedig Jézushoz szólunk, akkor egészen személyesen gyermeki bízalommal mondhatjuk például azt, Uram Jézus Krisztus Dávid fia, könyörülj rajtunk. Ezzel az egyszerű kis megszólítással már előző prédikációimban is utaltam rá, meg tudjuk mozgatni az egész üttörténetet, hiszen Krisztus leereszkedett hozzánk. A Filippiekhez írt levélben olvassuk, Jézus, mint Isten fia, ezt a minőséget nem tartotta olyan nagy dolognak, hogy ehhez feltétlenül ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát. Ezért Isten olyan nevet adott neki, hogy Krisztus nevére hajoljon meg minden térd, a földön, az alvilágban és a mennyben. Ebben az egyszerű idézetben a leereszkedés és a felemelkedés titka van belerajzolva. Ez az, amit Jézus elhozott a világnak, s amiként fölment az Atya jobbjára, ugyanúgy jön le nap mint nap hozzánk, hogy azokat az imádságokat, szándékokat, amelyeket mi elmondunk, a mennyei Atya elé vigye, és megbeszélve azt, az Isten országának kegyelmi forrásait visszaontsa a földre, hogy az emberek érezzék azt, hogy Isten nem hagyott bennünket magunkra. Ezután tanítványaiért imádkozik, és azt mondja, hogy ő megőrizte őket. Tisztában volt, figyelemmel, fegyelemmel az apostoloknak a szívét, lelkét igazgatta. Sokszor az apostolok érthetetlenül álltak előtte, sőt a szavait sem értették. A leírások szerint meg kellett külön magyaráznia nekik dolgokat, és ezek után is még mindig szükségük volt rá, hogy lassanként bontogassa a szívüket, a látásukat, és ezáltal megmutassa nekünk is, hogy mi is az ő tanítványaiként hogyan tudunk odafigyelve rá többet és jobban megtudni róla, és ezáltal magunkról is. Átadta nekik Isten tanítását. Ők felismerték, hogy Jézus az Atyától jött, mondja az írás. Szeretett testvéreim, nagyon fontos dolog számunkra az, hogy tényleg tudjuk azt, hogy amit az evangélium számunkra elmond, igazán nekünk szól. Most is nekünk szól. És az élet minden pillanatában. Thomas Merton, lelki író mondja azt, hogy a mi tulajdonképpen is sorsunk az Isten szeretete itt a földön. Akkor ismerjük föl Istent, ha a sorsunkból a gondviselés titkára lassanként át tudunk térni. A sors a görög mitológiában valamilyen fajta elrendeltetést és változatlansági hányadost jelent. De a gondviselés csodálatos, mert a gond viselését az Úristen vállalja helyettünk, és ebben a gondviselésben mindig mi emberek felismerhetjük azt, hogy Isten teremtő ereje sokkal nagyobb, mint a mi észbeli járásunk. Miközben Istent eszünkkel akarnánk megragadni, és az evangélium tanítását is, aközben Isten úgy közelít hozzánk, hogy a szívünket érinti meg. Szívünknek erejét tágítja, szívünk okosságát formálja, lelkünk ráhangolódását a fentiekre. Állandó és kitartó életformát ajánl nekünk, és segít bennünket abban, hogy azt követni tudjuk. És ahogy Dosztojevszki fogalmaz az egyik írásában, a szeretet mindent elfedez, és az ember élete a szeretetben örökre rejtve van. Szeretett testvéreim, szeretett rádió hallgatók, Isten országának hirdetői vagyunk mi is. Oda kell figyelnünk arra, ami egyszerű, ami nagyszerű, és ami Isten akaratát hordozza. Isten akarata az, hogy megismerjük a szentség erejét, hogy láthassuk azt, hogy amivel foglalkozunk, azt nekünk szánták. Észrevegyük azt a csodálatos biológiai képességet, amellyel mozgatni tudjuk testünket, azt a feldolgozó idegrendszeri központot, amivel szívünket, lelkünket és szellemünket csiszolhatjuk, hogy észrevehetjük, hogy a mi szívünk az Úristen szívével direkt összeköttetésben áll. És észrevehetjük azt is, hogy ha szellemünkkel képesek vagyunk megragadni mindennapi tevékenységeinket, akkor a lelkünk tágul, és egyre több kegyelemnek a befolyására, befogadására képes. Isten bennünket ilyen csodálatos, állandó, formált és formálódó teremtményeknek alkotott meg, hiszen az örökké valóságból hozta ide az embert, és az örökké valóságba visszatérve kíséri el őt. Amikor ezeket a dolgokat fontolgatjuk, azt is tudomásul kell vennünk, hogy az evangélium hirdetése a mai világban mindennél fontosabb. De az is igaz, hogy csendben kell, hogy történjék ez. Láthatjuk azt, hogy a világ teljesen átalakult. Körülbelül 15 esztendeje a világ teljesen kifordult a sarkából. Különféle elméletekkel, természet ellenes, parlament által megszavazott dolgokkal igyekeznek az emberiséget átformálni, érzékenyíteni. És ebben az érzékenyítésben teljes mértékben ott van az a fajta sötét hajlam és sötétségre vezető kis apró út, amelyet fokozatosan nagyobb úttá formálnak át, hogy az ember igazából azt sem tudja, hogy hová tartozik, vagy ne tudja azt, hogy hová tartozó. A posztmodern világban modern káoszok léteznek. Ezek a káosz elméletek arra vonatkoznak, hogy mindenki majd kiveszi abból a káoszból az, ami neki fontos, és amit akar, azt rak össze belőle. Krisztus tanítása egyszerű, de lelkileg megújító jellegű. Találunk benne mindent, ami hasznos az intése, a tanítása, hogy Timóteushoz írt levélben is olvasuk, és hogy egészséges maradjon, ez rajtunk áll. Fontoljuk meg, és bízunk abban, hogy Krisztus azóta is imádkozik értünk. Értünk könyörög az Atyánál, hogy állhatatosan tudjuk megőrizni mindennapi jó szándékainkat, bele tudjunk simulni a teremtés rendjébe. Örüljünk annak, hogy ilyen szép környezetünk van, mint itt például a környéken, ezek a csodálatos erdők, amelyek szépségükkel hirdetik a magasztosságot. Az apró növények és minden, ami az életünket széppé teszi. Elsősorban saját környezetünkért kell hálát adnunk, és azért, hogy ide születésünk titkát meg tudjuk fejteni, el kell gondolkodnunk, és később majd szívünk mélyére kell szállnunk azért, hogy ahogy Eckhart mester mondja, belénk képződjék a hitnek az az ajándéka, amelyet senki el nem vehet tőlünk. Aztán meg kell tanulnunk imádkozni másokért. Meg kell tanulnunk imádkozni ellenségeinkért. És meg kell tanulnunk a toleranciát is, ami nem csak azt jelenti, hogy eltűrlek téged, hanem azt is jelenti, hogy tűrhetőbbé, elviselhetőbbé teszem az életedet. Ennek a latin, de ugyanakkor magvas keresztény üzenetnek is a háta mögé kell néznünk mindig. És amikor nem sikerül valami, akkor elsősorban önmagunkhoz forduljunk, és tegyük fel a kérdést, lehet, hogy éppen mi voltunk azok, akik miatt valami nem sikerült. Figyeljünk oda Krisztusra, aki az alfa és az omega, aki átlendíti az emberi lelket az örökké valóság kapuján, és az örökké valóság kapuján túlról állandó szeretetet, kegyelmet áraszt szívünkbe. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus

Segíts pápánkat, hőpásztorainkat és papjainkat, hogy mindig és mindenben a te dicsőségedet szolgálják. Add meg, Urunk, hogy a keresztények békességben és egyetértésben éljenek. Engedd, Urunk, hogy az élet keresztjét Krisztus példája szerint készséges lélekkel hordozzuk. Jutalmazd meg örök boldogsággal azokat, akik földi életükben hűségesen követték szent fiadat. Mennyei Atyánk, küld el imádkozó népednek a szent lelket, hogy általa megerősödjék hitében, és minden jó cselekedetre kész legyen Krisztus a mi Urunk által.

0: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretével és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
1: Urunk Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait, hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk a mennyei dicsőségbe juttasson minket. Krisztus

0: Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László főpásztorainkkal, nyugalmazott püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűzanyával és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítünk tanítása szerint, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert téged hozzá a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházunk hitét. Őrizd meg szándék szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz bennünket most és mindörökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És veletekkel.
0: Köszöntsük egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess hát a régi bűl az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Kedves hívekkel tudatjuk a következőket. Még mindig van a csíksomlyai zarándoklatra hely az autóbuszon, az oda és vissza az út 100 lejbe kerül, tehát várjuk a jelenkezőket. Szerdán a gyalogosok indulnak el, és aki ima szándékot szeretne küldeni tőlük, azt is szívesen várjuk. Hétfőn szándékra imádkozunk, kedden szerdán nincsen jegyzett szándékunk, csütörtökön Moldovai Sándorért és a család elhuntjaiért imádkozunk. Pénteken nincsen jegyzett szándékunk, szombaton Katona Andrásért megemlékező szentmisét végeztett családja. Vasárnap este pedig Fodor Sándorért évfordulói szentmisét végeztett felesége és gyermeke. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise áldozatot bemutattuk, menjünk békével, szolgáljuk Istent és társainkat szeretettel. Templomodból, Uram, mi erőt távozunk, fölporába hullva, újra imádkozunk. Buzgón esedezve, arra kérlek téged, ne próbáld meg tovább áhítatos népet. Ha te benned bízva munkája után lát, hullasd munkájára áldásod harmatját. Ha könnyeid között örömért kiált fel, önbánatos népet, ó Uram, ne hedd el. Hogyha vész rohan rád, s te tőled kér segít, hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, viradván örömre, nevedet dicsérje most és mindörökké. Amen. Dicsértessék és áldassék, megméltóságosabb oltári szentség, most és mindörökké. Amen.

0: Szent misét a Nyárád remetei Urunk mennybe menetelett templomumból közvetítettük. Celebrálta dr. Kölő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látta el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nyárád remetét, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nyárád remete Maros megyében, a Nagy Nyárád völgyének legészakibb községe, egyúttal a Felső Nyárád mente legnagyobb települése. Marosvásárhelytől 34 kilométerre északkeletre a Vityálpataknak a Nyárád folyóba ömlésénél fekszik, Szováta üdülő várostól 18 kilométerre, Szászrégentől pedig 25 kilométer távolságra a Bekecshegy lábánál a Mezőhavas közelében. Nyárád remete a Nyárád menti Szentföldnek nevezett tájegység legnagyobb települése. A Székelyhodosi út elágazásától számítják Szentföldnek a Szováta felé sóriázó falvakat, itt ugyanis nem hódított teret a protestantizmus oly mértékben, mint Hodostól lejjebb Nyárádszereda irányában. Sajátos ennek a tájegységnek az ünnepköre is, hisz itt a római katolikus egyház ünnepeit ülik meg a nyárádmenti székelyek. Neve először 1567-ben tűnik fel írásos forrásokban remete. Nyárád közvényes filiája volt. A név a személynévként is használatos remete és nyárfás vízfolyás jelentő Nyárád folyó nevének összetétele. Ez utóbbit 1907-ben tették hozzá megkülönböztetésül más magyarországi remete nevű településektől. A székelykapuk faragványainak szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek, épített örökségnek tekinthetők. 1910-ben 1943 túlnyomó részt magyar lakósa volt. Az 1719-es pestisnek a falu majd fele lakossága áldozatul esett. Az 1916-os román betöréskor határában magyar győzelmet hozó csata zajlott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye nyárádszeredai járásához tartozott. Gazdag látnivalók várják az erre járó turistákat, látogatókat, ilyenek a Bekecshegy tetején található Bekecsvárának, valamint egy kápolnának maradványai. A hegy oldalában első világháborús lövészárkok. A tetőhöz közel két első világháborús síremlék, hősök sírja, elesett magyar katonák sírjai. A mai temető helyén egykor kiskápolna állott, a falu központjában az út mellett áll az andezitből készült ezredévi emlékmű, amit 1896-ban Magyarország ezer éves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Milleniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy 1100 éve itt vagyunk feliratú márványtábla. Az 1916-os román betörés emlékére a határban három emlékhelyet is építettek. A falu központjából több turistajelzés is indul, az így jelzett útakon eljuthatnak a Vityálvárhoz, a Bekestetőre, Tompatetőre, valamint a Mezőhavasra. 1781-ben saját papot kértek és meg is kapták. 1783-tól mint önálló plébánia szerepel. Ekkor kezdték tervezni a templom megépítését a falu központjában. Egy 1760-ból származó feljegyzés szerint a falu határában már 1522-ben állt egy temetőkápolna. A mai templom 1808 és 1812 között épült Nyulas Ferenc orvos támogatásával, melynek szentélyében áll a szenvedő Jézust ábrázoló feszület, amely a 19. század elején épült templom fő ékessége. Sokáig úgy tartották, hogy a mestermű alkotója a késő gótika és a kora reneszánsz világhírű Krakkóban és Nürnbergben dolgozó szobrásza Weisstoss, nagy a valószínűsége annak, hogy 1486-ban Apafi Mihály rendelte meg a feszületet. De lehetséges, hogy a feszület a nevesmester Erdélyben letelepedett fiai, Johann és ifjú Vajstosz segesvári műhelyében készülhetett. Híres feszület a Marosvásárhelyi templomból került ide, amikor a hitújítók onnan kidobták, és a ferencesek őrizték Mikházán, majd Vármezőn, amíg a remetei templom felépült. A két mellékoltáron nagy festmények láthatók, az orgona, a pécsi angszer és fia orgona és harmóniumgyárban készült 1911-ben. A templom tornyában 4 harang van. 1783-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak. Vármezőn a 18. század elején Bornemissza József építtetett kápolnát, mely 1817-ben még állott. 1913-ban egy kis kápolnát építettek, a hagyomány pálosokról is tud, de róluk nincs okleveles adat. Valószínű, hogy a Mikházi és a Köszvényesi ferencesek gondozták. Vármezőben a templom gróf Majláth Gusztáv Károly püspöknek köszönhető, aki a templom építésének a felét állta, hogy 1911-ben elkészülhessen az úgynevezett templomos iskola. A Nyárád remetei urunk mennybe menetele plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség marosi főesperesi kerülethez tartozik. Egészen pontosan 2000-től vált szokássá, hogy minden év májusában falunapot szervezzenek, mely általában a templombúcsú után került megrendezésre. Idősek és fiatalok számára egyaránt érdekes kikapcsolódás, hiszen kulturális és sportrendezvények mellett még annyi koncertet, bált is szerveznek. A húsvét után 40 napon ünnepli az egyház az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját, és ekkor tartják Nyárád remetén a templom búcsúját. Örökös szentségimádási nap január 18. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: örvendez Szűz Mária, alleluja, mert valóban feltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy Szent Anyja, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a ma esti házigazdái
1: Zörgő Bence,
2: Jancsó Milan,
3: Tamás Szörrabatond,
0: meg Bajka Melinda vagyok. És most a ma esti mesét Bóti hozta, valami érdekeset hozott, úgyhogy halljuk is, hogy mit.
1: Róka regge. Egyszer egy dimbes dombos erdőben, nagy lompos farkával takarózva, ott szundított a róka, lyuk előtt a róka. Szundított, szundikált, még arra ébredt, hogy nagyon éhes. Hű, de jó jönne most egy csirke, vagy legalábbis a combja, gondolta. El is kéne menni a menyhéthez a boltba. De útközben az jutott eszébe, hogy mégsem megy el a menyhéthez, mit költse, ha kell, ha nem, a pénzét, tud ő még fogni magának egy csirkét. Hát persze, s lompos farkával, az avar seperve, már is a falu felé vette az útját. Ment, ment, osont, lopakodott, ahogy azt még kölyök korában tanulta, volt az iskolában. Addig hettenkedett, míg végre a falut elérte. Lapult, és nagy merészen bekukucskált az első kerítésen. Volt, amit nézzen, majdnem, hogy csettintett örömében. Annyi volt ott a csirke, kakóca, sírce, pulykafi, pipe, s annyi a szebbnél szebb tyúk, liba és réce, hogy egy pillanatra megállt a szívverése. Ki is nézett magának a legszebb, a legfinomabbnak ígérkező kakócát, bedugta szépen az órát, a résem, majd bebújt egészen. Nos hát, ugrott egyet, és már a karma között érezte a kakastollát. Lett erre riadalom az udvaron, de szerencsére a vén kakas nem hagyta el a hideg vére. Elkukorékolta magát, hogy kukurikú, kutya, kutya. Jött is a kutya, mintha a puskából lőtték volna. Vau, vau, engedd el azt a csirkét, a szontalanja. Engedte a róka, hogy ne engedte volna, hiszen még jó szerrel még meg se fogta. Majdnem kutya kezében maradt a farka boltja. Az volt a szerencséje, hogy kicsi volt a kerítés része. A kutya nem tudott átbújni. Utána inalt a róka, ahogy csak a lába bírta, ki a határba. Már árkon bokron túl járt, de még akkor is hallotta a lármát, a kutyas a majorság fölháborodását. Csíb meg, rimánkodtak a megriadt hércék. Fog meg, hápogtak a részék. A böbőrit, hápogtak a ludak. Az írháját, azt, az írháját, követelték a pulykák, s kórusban velük a tyúkok. Megnyúzom, fenyegetőzött a kutya, neki-neki ugorva a kerítésnek. Mikor már jó messze volt a róka, lihegve visszanézett. Röstelte nagyon a vereséget, de örült, hogy épp bőrrel megúszta. Maga elé kanyarította a farkát, mert még mindig érezte rajta a kutya mancsát. És nem hiába, gyönyörű díszét a kutya bizony eléggé megtépázta. Hiányzott egy jókora tincsinyi. Addig fésülte, nyalogatta, amíg valahogy rendbe rakta. Ígyni, mondta, s ha nem is tért vissza a régi kedve, azért mégiscsak meg volt elégedve. S már majdnem azt mondta, a kutya sem fogja észrevenni, hogy nem a régi. De elharapta a szót, mielőtt kimondta volna, és eloldalgott a menyhéthez a boltba. Van szerencsém, mivel szolgálhatok, fogadta a menyhétke. Egy friss, finom csirkével, ha volna. Vanni van, méghozzá fagyasztva, tetszik tudni, manapság már mindenki így fogyassza. Hogyan? Kérdezte a róka, mert azt hitte, gúnyot űznek belőle. Fagyaszva, kérem, ez a módi. Igen, igen, enyhült meg az arca, mert eszébe jutott a kudarca. Hát persze, a módi. Engem is tulajdonképp inkább a hír csábított. Nehogy lemaradjak, de mondja csak, menyhítke. Valódi? Micsoda? Hát a csirke. Hát persze, nyugtatta meg a menyhítke, mosolyogva. Csak azért kérdem, tudja, hogy miért adom a pénzem. Fizetett a róka, vette a csirkét, s jó képet vágva elindult haza a lyukba, ahol már várta a családja. A felesége pompás paprikás rittyentett, s a kölykök még most is nyalják a szájukat utána. A közmondás, hogy azóta a róka a csirkét csak fagyasztva fogyassza. Aki nem hiszi, kérdezze meg magát a rókától.

0: Itt a vége felé eszembe jutott egy érdekes történet. Magyarország ismerőseim mondták, hogy lehet, hogy ez egy városi legenda, hozzáteszem. Egy tanítónő Magyarországon a kisgyerekeknek tanította az állatokat, a házi állatokat, és úgy kérdezte, hogy na és akkor mi borítja a kutya testét? Csak a gyerekek mondták, hogy hát szőr. És akkor mi borítja a hal testét? Csak akkor mondták, hogy mit tudom, pikke, vagy nem tudom, tehát itt több ilyen felsorolt, és akkor megkérdezte, na és mi borítja a csirke testét? És az egyik gyerek jelentkezett, és mondta, hogy fólia. És a tanítónő ledöbbent ezen állítólag, hogy miért mondta a gyerek, és aztán kiderült, hogy hát azért, mert az a gyerek életében nem látott csirkét, csak a boltban befóliázva, és azt hitte, hogy az borítja a csirke testét. Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon szép mese, de na, ez kb. Olyan, mint azt is mondták ugye annak idején, hogy amikor megjelentek a lila tehenes csokoládék, hogy milyen színű a tehén, kérdezték a gyerekektől, és mondták, hogy lila. Na, nyilván ezek ilyen szerintem eltúzott dolgok, de ez jutott így különben eszembe erről. Én egyébként ez a rókás történet, meg az, hogy a róka az egy jó vadász, ez eléggé gyakran előjön.
1: Amúgy a rókának sokan azt mondják, hogy okos, de amúgy a mesék többségében ugyan ravasz, és az én műsoromban volt szó arról, hogy híres és hírhet. Itt pont olyan ravasz, a rosszaság, a rossz okosság. Nem úgy értem, hogy nem okos, hanem hogy rosszat csinál a gondolataiból, és hát, hogy is mondjam, okos, de gonosz.
0: Van ilyen ember, aki okos és gonosz?
2: Biztos van, vagy most olyan kell mondjunk, akit ismerünk.
0: Hát ha tudtok esetleg, azt is mondhattok, de most nem kell feltétlenül megnevezni, csak hogy kérdem, hogy van ilyen ember, hogy okos és gonosz?
2: Van.
0: Biztos. És az ellenkezője is van, ugye?
2: De az ellenkezője az, hogy buta és kedves.
0: Olyan is van. De szerintem okos és kedves is van, meg buta is kedves is van, meg
2: buta
0: és gonosz is van, meg mindenféle, ugye? De ezek inkább ilyen jelzők. Mindenkiben van szerintem időnként butaság és okosság, és én hallottam már egyébként, hát nem túl észkombánynak tartott emberektől is érdekes kijelentéseket. Én azt gondolom, egy kicsit így helyzetfüggő is, és az, hogy most éppen valaki jelenleg gonosz, vagy kedves, vagy jó indulatú, az is állapot. Ti erről mit gondoltok?
2: Hogyha egy ember megszületik, akkor szerintem lesz egy olyan, hogy vagy kedves lesz, vagy gonosz, persze néha fog változni, de hogyha például úgy születsz, hogy neked a DNS-ed olyan, hogy meg a sejtjeid, hogy olyan hormonok vannak benned, hogy neked most a gonoszságon jár az eszed, akkor ezt nem nagyon lehet megváltoztatni.
0: Itt mindjárt két kérdésem van hozzád. Az egyik az, hogy tudod, mi ez a DNS?
2: Igen.
0: Az mi?
2: Az, ami felalkossa az emberi tulajdonságokat, hogy például, hogyha a DNS-em most így születtem, zöld szemem van, de hogyha a DNS-em most máshová kapcsolódott volna, akkor lehet, hogy barna szemem lenne.
0: A DNS az a genetikai örökítő anyag, amit ugye a szülőktől, mindkét szülőtől kapunk, és az bennünk kombinálódik, és aztán véletlenszerűen a kettőből leszünk egy keverék.
1: Hát lehet, hogy ez kicsit sok, de én három dolgot szeretnék mondani, igazából csak kettőt, hogy mondták is, hogy vannak ilyen hibrid állatok, hogy van, mit tudom én, most egy kutya és egy macska szaporodik, bár én nem láttam ilyet. De lehetséges, hát én sem tudom, hogy lehet, de...
0: De van az összvér például, a ló és a szamár keveréke.
1: Ja.
0: Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy ő már nem szaporodó képes. Vagy legalábbis így értettem.
1: És a másik dolgot, amit szeretném gondolni, az, hogy azért lesz ilyen keverék a például, mit tudom én most...
0: Minden ember az.
1: De igen, keverék, és minden ember külön. Lehet, hogy hasonlítanak, de mégsem ugyanazok. Ez azért van, mert például most megyünk két tehenet. Most legyen egy fehér bika és egy barna nőstény. És akkor ezek összepárosulnak, lesz például egy tarka tején. És akkor ez így lesz, hogy néha a szülők tulajdonságai fogják megalkotni a...
0: Igen, a kettő keveredik, igen. És akkor így van.
2: Erről a hibrides dologra eszembe jutott, hogy a tudósok ugye vissza akarják hozni a mamutokat. A régebbi elefántot.
0: Mondanám, hogy vissza akarják hozni, hát, inkább csak kísérleteznek.
2: Hát azzal, de hogy... vissza akarják hozni, mert szeretnék, hogy így olyan legyen, mint egy állatkert csak. És akkor csináltak egy ilyent, hogy kivették a DNS-t, mert találtak egy ilyen befagyott mamutot, és kivették a DNS-ét, és beletették egy ilyen egérbe, és most már vannak ilyen mamutegerek, hogy ugyanolyan kicsikék, de olyan szőre van, mint a mamutoknak, és benne van a genetikai kódja a mamutnak.
0: Igen. Egyébként ez egy teljesen új, a biológián belül egy teljesen új tudományterület, illetve a genetika nem új, de ez a génsebészet, ahogy manapság ezt nevezik, ez egy teljesen új, és sőt egyesek szerint egyébként ez a jövő tudománya is, hiszen nagyon hasznos tud lenni például a különböző genetikai eredetű betegségek kezelésében. Tehát azért a genetika az egy nagyon érdekes tudomány, de hadd nem menjünk ebbe bele.
1: Volt a mesél kezdetén, hogy a roka be akart menni a mennyéthez, csak akkor a pénzét elköltötte volna, és inkább szerzett volna magának, de nem sikerült. Erről amúgy eszembe jutott a zsugoriság. A zsugoriság az, amikor valaki őt valami érdekli, de nem akarja elkölteni a pénzt, hanem inkább magának akarja a pénzt. De...
0: meg is akarja szerzni, de a pénze is maradjon. Igen. Meg.
1: Amúgy a Smanyabobból is a Rák úr ilyen, pont ilyen.
2: A zsugoriság az egy bűnnek számít, vagy pedig amikor csak a pénzt akarod?
0: Igen, a nagyra vágyás.
2: Igen, de az igen, a zsugoriság, vagy pedig, hogy mondják más néven az, hogy csak a pénzt akarod?
0: Pénzsóvárság.
2: Pénzsóvárság, igen.
0: Igen, ezek egyébként ugyanaz a kategória nagyjából, és igen, ha öncélúan ezt akarod, akkor az bűn, mert ugye ez önzés. Tehát én úgy szoktam ezt értelmezni, hogy minden, ami önzés, ami csak rólam szól, minden bűn. Mert ugye ez eltávolít másoktól, meg a Jóistentől, tehát ezért szokták ezeket bűnnek nevezni. Irigység, meg mindezek ugye bűnök. Milyen azok a tulajdonságok, amik például, ha itt már ilyen irigységről, meg ilyenekről volt szó, mondjuk ezek nem csak tulajdonságok, igazából nem is tulajdonságok, hanem ezek ilyen érzés kategóriák, ugye nem mindig vagyunk irigyek. Előfordul mindenki, vagy néha irigy. Nem? Volt már veletek? Fordult elő, hogy irigyek voltatok?
1: Nem.
0: De velem igen?
1: Nem.
2: Én nem emlékszem, hogy fordult volna velem
1: elő. Velem szerintem igen. És szerintem nagyjából mindenkivel. Még egy kicsike gondolatot is szerintem oda tudnak tenni. De amúgy a kis testvérem, ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyen meg tud sértődni, azért mert, hogyha például a tegnap Robloxoztam Botival, ő szeretett volna játszani, csak kellett tanuljon. Hát ő nem érti meg, hogy így járt, kész, vége, ez most megtörtént, ő akkor is akart játszani. A máskor is ez szokott történni, hogy most ez megtörtént, nem lehet megváltoztatni.
0: Te sértődékeny?
1: Igen, nagyon sértődékeny.
0: Szoktatok megsértődni?
2: Kicsi koromban sokat megsértődtem, de most már nem annyira, nincs semmiért megsértődjek mostanában.
0: Titeket meg lehet-e sérteni? Sértődékenyek vagytok-e? Van-e olyan, aki meg tud sérteni?
1: Hát engem nem igazán.
2: Meg lehet szerintem mindenkit sérteni, akármilyen dologgal, meg lehet bántani a másikat.
0: Ez is egy másik, ugye, hogy sértéseket vágunk egymás fejéhez, de ez megint csak ugye állapot, pillanatnyi állapot. Szerintetek egy tulajdonság az, hogy valaki mondjuk ravasz, vagy okos, vagy ezek az ilyen jelzők, amiket szoktunk egymásra mondani, ez vele született, vagy kialakul bennünk?
1: Ez nem tudok hozzászólni.
2: Szerintem te születsz a hajlammal, hogy tudsz ilyen lenni, és akkor könnyebben kialakul benned, és akkor most már olyan vagy.
1: Mind a kettő is, mert te is tehetsz róla, meg azért is, mert nekem is az apukám nagyon jó matekból, és én is ugyanúgy nagyon jó vagyok.
0: De ilyennek például, hogy valaki jó vagy gonosz, vagy ezek velünk születettek, vagy ezek úgy bennünk alakulnak ki a környezet hatására, vagy a nevelés hatására? Mit gondoltok?
1: A kis testvérem úgy árukodik, és akkor én nagyon sokat meg vagyok rá sértődve, mert van néha, hogy megkérem, hogy ezt tartsa meg titokban, nem akarja, és ezzel ránk kényszerű dolgokra, hogy csináljam meg.
0: De neked az egyik kísértőd az a kis tesód?
1: Igen.
0: Érzed? Igen. Meg fogod majd látni, hogy aztán, amikor kicsit nagyobb lesz, akkor úgy fogsz örülni neki, hogy van egy tesód, és hogy egy csomó mindent meg tudsz osztani vele. Hát most egy kicsit idegesítő, meg kicsi is tanul.
1: A következő évben lesz amúgy 9. Én, amikor elsős voltam, ennyire árukodós nem voltam. Meg kéne értse, hogy árukodni nem szép dolog.
0: Egyezünk meg, tényleg nem szép dolog árukodni, de ő még kicsi, és ezt még kinőheti.
1: ő is mondta, hogyha megkérném, hogy szokjon le, és legtöbbször anyukámra hallgat is, mert hogyha megkérném szépen, hogy szokjon le az árulkodásra, mondja, hogy én nem tudok. És akkor kérdem, hogyha anya megkérdezni, hogy ne szoknál az árulkodásra, mondja, igen.
0: Ő amúgy szeretne leszokni, de nem megy neki?
1: Nem megy, és nem is igazán akar.
0: Ja, nem is igazán akar. Elképzelhető, hogy van olyan tulajdonságunk, hogy van olyan szokásunk, amiről ha a fene-fené teszik, se tudunk lemondani? Hogy gondoljátok?
1: Én nem tudok róla leszokni arról, hogy titkotkat tartsak. Mert például a kis testvérem is mondni, ha egy-egy nem illendő szót, akkor én megtartom a szavat, de én nem tartja meg.
2: Hogy nem tudom, én egy kevők, de annyi rosszat hallottam már kicsi testvérekről. Egy jó dolgot még életemben kicsi testvérekről nem hallottam.
0: Bati, neked van kis tesód?
3: Van.
0: Nálatok is úgy van, mint Bencéknél?
3: Fordulékony. Van olyan, hogy jó, van olyan, hogy rosszabb.
0: Tehát alapvetően azt hiszem, hogy nem lehet azt mondani, hogy minden kis tesó rossz. Vannak állapotok, időszakok, amikor, na, igen, előfordulnak, hogy azért a tesók között, hogy idegesítik egymást, de elmondom nektek, hogy amikor nagyobbak lesztek, akkor már annyival másabb lesz, és olyan vagány lesz, hogy van egy tesód. Ugye? Boti, te nagyon bologatsz, úgyhogy Boti, én azt gondolom, hogy már tapasztalja, hogy milyen jó dolog, hogy van tesója.
1: Mikor elsőnek megláttam kicsi testvéremet, és tudott járni, akkor úgy örültem neki, de most már nem igazán örülök, szerintem a jövőben se fogok annyira örülni, mint régen, mert a kis testvérem nagyon szeret ugye árukodni, és mondtam, hogy nem akar leszokni.
0: Na, de hát, ha megpróbálja. És majd ő is ki fogja ezt nőni, és majd te is egy kicsit nőni fogsz, és akkor majd mindketten megértőbbek lesztek egymással. Elképzelhető, hogy vannak szokásaink, vagy tulajdonságaink, amikről ha akarunk, se tudunk lemondani?
3: Szerintem mindenről valahogyan le lehet. Vagy az, hogy rádöbbensz, hogy az tényleg nem jó, leszoksz róla, vagy az, hogy történik egy olyan eset veled, és csak úgy leszoksz róla.
0: Elképzelhető, hogy egy életesemény megváltoztat?
3: Igen, nálam is az oviba az történt egyszer, hogy tejet ittam, volt benne egy jó nagy darab föl, és szinte megfulladtam tőle, és azóta egyáltalán nem szeretem, amikor föl van a tejbe.
2: Nekem nem még körülbelül amikor 9 éves voltam, akkor volt egy olyan szokásom, hogy nem nagyon gondoltam át a dolgokat, de ugye amikor rollerrel leestem, és kitörtem a fogam, akkor az megváltoztatott, és most már jobban átgondolom a dolgokat.
0: Én azt gondolom, hogy a gyerekek azok, akik a könnyebben tudnak és változnak is, hiszen rengeteg tapasztalat éri, felnőttek is tudnak változni, de amikor már egy-egy tulajdonságunk olyan nagyon megerősödik bennünk, akkor már sokkal nehezebb, és én azt hiszem, hogy kell küzdenünk mindenféle olyan tulajdonságunkkal, amit úgy nem szeretünk, vagy nem túl jó bennünk, de van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy hát akármennyit kínlodom vele, nem tudok erről leszokni, ez azt jelenti, hogy ez én vagyok, tehát ezt meg kell tanulni elfogadni, hogy ilyen vagyok. És nem mindig könnyű elfogadni, hogy bizony időnként helyzetekben én így vagyok, vagy rossz indulatú is tudok én ám lenni, vagy éppen nem mindig nagy szeretettel fordulok mások fele, de azt gondolom, hogy ezek ilyen átmeneti állapotok is lehetnek, de ne adjuk fel sohasem azért azt, hogy harcoljunk, küzdjünk a rossz tulajdonságaink ellen, és akkor van ennek egy másik ellen oldala. Például, ha el kell fogadnom, hogy hát már pedig nekem van ilyen rossz tulajdonságom, mivel tudom ellensúlyozni?
2: Hát, hogyha belegondolok, hogy vannak jó tulajdonságok.
0: Nagyon jó, én is pont erre gondoltam, hogy emellett nekem és mindenki másnak is ezer jó tulajdonsága is van. Senki sem, és egyikünk sem fekete vagy fehér, hanem mindenikünk mindenféle, sok-sok nagyon gazdag érzelem és tulajdonság halmazzal rendelkezünk, úgyhogy én azt hiszem, hogy nem is nagyon szeretem egyébként, ha valaki azt mondják, hogy ez okos, ez buta, ez gonosz, mert ez helyzet függő is, és jó, hogy egyesek sokszor mondanak okos dolgokat, vagy sokszor gonoszkodnak, de azt hiszem, hogy egy csomó egyéb tulajdonságuk is van azoknak az embereknek, és ha közelebbről megismerjük, akkor valószínű, hogy nem csak ilyen egyoldalúak azok az emberek, se, hogy mi sem. Én köszönöm ezt az érdekes rókás történetet Botinak, azt is, hogy ennyire őszintén elmondtátok ezeket a belső gondolataitokat, meg beszéltetek a tulajdonságaitokról. És a hallgatóknak köszönjük, hogy ma este is itt voltak. Reméljük, hogy maradnak továbbra is a Mária Rádióval, és hogy a jövő héten is találkozhatunk. Áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Teremtő lélek szájreánk, ragyogd be lelkünk tiszta láng, kialkotsz éltett szíveket, hozd nékik bőkegyelmedet.
1: Kit úgy hívunk, vígasztaló, kit ad nekünk az Alkotó, te élő forrás, égi láng, szent kenet, égből szállj le ránk.
0: Te hét ajándék útfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.
1: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber gyámolunk.
0: Üzd messze tőlünk, ellenünk, szent békességed ad nekünk. Te járj vezér útunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
1: Add, ismerjük meg az Atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelke, te örökre légy lelkünk hite. Amen.
0: Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni főség jobbján. Alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben, ma hajnal csillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni főség jobbján. Alleluja!
1: Népének szabadulást hozott az Úr. Alleluja! Teljes szívemből

0: áldom az Urat, az igazak tanácsában és közösségében.
1: Nagyszerűek az Úr művei, mindazok szemében, akik szeretik azokat.
0: Minden cselekedete dicsőséges és fönséges, és igazságossága örökre megmarad.
1: Csodatetteinek emléket állított a jóságos és irgalmas Úr.
0: Az Isten félőknek eledelt adott. Szövetségéről mindvégig megemlékezik.
1: Hatalmas csodákat tett népe előtt, hogy nekik adja a pogányok birtokát. Hűség és igazság, amit keze művelt.
0: Parancsai mind szilárdak, megmaradnak örökre. Hűségre és igazságra épülnek.
1: Népének szabadulást hozott, szövetséget kötött vele örökre.
0: Az ő neve szent és tiszteletre méltó. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
1: Bölcsekké válnak, akik őt félik. Isten dicsősége megmarad örökre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Népének szabadulást hozott az Úr. Alleluja.
1: Alleluja, átvette uralmát Urunk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja. Alleluja, üdv dicsőség és hatalom Istenünknek, mert igazak és jóságosak ítéletei. Alleluja.
0: Alleluja, dicsérjétek Istenünket, ti összes szolgájé, és akik félve tisztelitek őt, kicsinyek és nagyok. Alleluja.
1: Alleluja, átvette uralmát Urunk mindenható Istenünk. Örvendezzünk, újjongjuk és dicsőítsük őt. Alleluja.
0: Alleluja, elérkezett a bárány mennyegzőjének napja. Már fel is készült menyasszonya. Alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja.
0: Átvette uralmát Urunk, újjongjunk és dicsőítsük őt. Alleluja. Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: Megtanít benneteket mindenre.
0: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: Midőn eljön a vigasztaló, akit küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Ő majd tanúságot tesz rólam. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
1: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Midőn eljön a vigasztaló, akit küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Alleluja.
1: Mivel még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk, a Szentlélek maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. Kérjük ezért,
2: járjon közben értünk a Szentlélek.
1: Égi pásztorunk Krisztus, agypapjaidnak lelkipásztori bölcsességet, hogy minél biztosabban vezessék nyájadat az üdvösségre.
2: Járjon közben értünk a Szentlélek.
1: Te, aki a mennyben lakozol és nagy irgalmú vagy, nézz a föld nélkülözőire és szegényeire.
2: Járjon közben értünk a Szentlélek.
1: Téged Szűz Mária fogant a Szentlélek által, tartsd meg fogadalmaik szellemében a neked szentelt szüzeket.
2: Járjon közben értünk a Szentlélek.
1: Főpapunk, te megdicsőíted az Atyát a Szentlélekben, add, hogy minden ember csatlakozzék dicséretedhez.
2: Járjon közben értünk a Szentlélek.
1: Add meg elhunyt testvéreinknek testük teljes megváltását, és részesítsd őket Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságában.
2: Járjon közben értünk a Szentlélek.
1: Mi Atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Urunk Istenünk, hallgass jóságosan kérésünkre. Hittel valljuk, hogy megváltunk veled van a mennyei dicsőségben. Engedd éreznünk, hogy ugyanígy velünk marad ígérete szerint a világ végéig, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják. Két hetenként, péntekenként délután megjelenő műsorról van szó, ahol állandó beszélgető partnerem dr. Bécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Nemrégiben zajlott le egy konferencia, amelyet az organikus pedagógia nevében rendeztek meg. Bécsi Rita, az organikus pedagógia magyarországi meghonosítója, mondhatjuk apostola. Járja az országot fáradhatatlanul, és egy olyan pedagógiai módszerről szól az organikus pedagógia, amit az első világháború idejében Kentenik atya próbált meghonosítani, illetve azóta elterjeszteni. Ennek a pedagógiának számos pozitívuma mellett óriási előnye, hogy közösségben gondolkodik, és vallja, hogy igazándiból érett felnőtté közösségben lehet válni. Hogyan értékeled ezt a konferenciát, milyen szándékkal hívtátok életre, és milyen eredménnyel zárult?
1: Nagyon izgalmas esemény volt, mert maga ugye a pedagógiai módszer, vagy talán inkább szemléletnek is nevezhetném, azért szerte az országban már sok helyen kis magocskánként él. Vagy éldegél, vagy él, vagy erősebb, vannak már intézményei, vannak képviselői, van egy szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Főiskolán meg lehet tanulni egy év alatt, tehát itt minden évben több mint 100-an végeznek, tehát ők azért valahova kikerülnek az országban, és ott azért
0: eszerint... Nőként, tanítónőként, pedagógusként.
1: Igen, pedagógusként, de akár polgármesterként, vagy orvosként, tehát nagyon sokféle egészségügy védőnő, sokféle ágazatból vesznek ezen részt, tehát azért sok kis sejt létezik már az országban. És pontosan ez volt a célja ennek a konferenciának, hogy igazából ezt minden életterületünkön átélhetjük, hogy nem hatékony az, aki bezáródik egy önmag, még a családba is. Tehát sajnos atomizálódtak a családok is, és nincsenek közösségben. Pedig felsokszorozódik az energia, és az a lelki energia, szellemi energia, fizikai energia is. Tehát, hogy együtt biztos, hogy sokkal, sokkal hatékonyabban tudunk működni, de ehhez nyitni kell. Tehát ehhez nem elég, hogy én ott csinálom a magamét, és ahogy én ugye szoktuk mondani tanárként, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és azt csinálok, amit akarok. Hát ez bizonyos szempontból jó, de inkább ki kéne nyitni az ajtót, vagy ki kéne nyitni másnak az ajtaját, hogy oda benézni, hogy ő hogy csinálja. És ennek a jegyében szerveztük meg tulajdonképpen ezt a konferenciát, hogy összehívni ezeket a kis sejteket, és segíteni nekik abban, hogy egyrészt a tudománynak más területeire is, tehát ne csak egy szűk területen egyezzen egy felfogás, vagy egy irány, hanem hogy nyissunk rá más területekre is, kérdezzük meg más tudományterületek képviselőit is, hogy mit gondolnak arról, hogy a hálózatosodás, a közösségben való gondolkodás az hogyan termékenyíthet meg egy alapgondolatot. És egyrészt ez volt a délelőtt, tehát itt előadások hangzottak el, talán majd vissza is térünk rá, illetve maga a találkozás, tehát az, hogy eljövök Szombathelyről evangélikus lelkészként például, és találkozom itt egy, nem tudom én, egy Balaton felvidéki pappal, vagy egy domonkos apácával, vagy éppen egy sürgőségi orvossal, aki ugyanebben a szellemben próbál a saját maga területén sok mindent csinálni. És ez már maga, tehát az, hogy tudjuk azt, hogy jaja, egyfelé nézünk, de mégis más területen dolgozunk, hát ez nagyon nagy élmény volt, ahogy egymásra találtak, és ahogy próbálták tényleg megkeresni azokat a pontokat, amikkel ők gazdagodhatnak a másikból. És egyrészt ez a találkozás, és délután pedig egy nagyon érdekes, forgószínpadszerű, hát nyüzsgés volt tulajdonképpen, hogy azok a műhelyek, ahol már így elkezdtek dolgozni, tehát vannak óvodák, iskolák, középiskolák, egyesületek,
0: egyházi
1: közösségek, igen. Tehát nagyon-nagyon sokféle területről kaptunk egy mintát, hogy nézd oda, Így is lehet. Tehát ezzel is el lehet indulni, azzal is el lehet indulni. Voltak református fenntartásban, katolikus fenntartásban, egyesületi fenntartásban, állami fenntartásban, rendi fenntartásban működő kis közösségek. Tehát ez is azt mutatta, hogy nem attól függ, hogy fölülről mi történik, hanem attól függ, hogy mi alulról mit csinálunk. És ez egy nagyon nagy élménye volt, úgy láttam mindenkinek, nagyon jó légkör volt, nagyon, nagyon sok jó szándékú embernek az összeadódott ereje. És ezzel is azt hiszem, hogy nem, hát éppen a közösséget is járjuk körbe, ugye itt a Mária Rádióban is ebben a hónapban, hogy ezt nem eléggé értékeljük, hogy valóban van egy úgynevezett szinergiája a közösségnek, ahol egy meg egy az nem kettő. De ezt ugye a házasságban éljük át legelőször, amikor azt...
0: A legkisebb és egyik legszebb és legautentikusabb közösség.
1: Így van, és a leghatékonyabb ugye képes új életet létrehozni, és ez nem csak biológiailag érvényes, hanem egy új minőséget hoz létre, egy ilyen mi, ha ott megszületik ez a mi. Tehát, hogyha nem én pénzem, meg én házam, meg az én családom, és a te hülye családod, akkor, hogyha ez szépen összeadódik, és tudunk egymástól tanulni, és ki tudunk nyitni egymás felé, és fel tudjuk használni egymás gazdagságát, és azt magunkba tudjuk építeni, hát ez hihetetlen röpítő erő, tehát tényleg. És sajnos ezek a kisebb közösségek is valahogy olyan kicsit ilyen ráadásként működnek, vagy hát, ha jut rá idő, hát ez nem fér bele az életünkbe, majd talán később, jaj, a gyerekek életében biztos, hogy nem, tehát ott a nyelvvizsgára kell készülni. Pedig azt látjuk, hogy a nyelvvizsgára készülés is jobban megy, hogy úgy mondjam, bandába. Jobban megy akkor, hogyha a közösségben többen is vannak. Ó, gyere már el, stb. Tehát ezt nagyon fel kellene használnunk iskolákban is, egyházi közösségekben is, tehát szóval ezek a kicsi kis sejtek, és nem elég, hogy kis sejtet létrehozunk, és ezért is hoztuk létre ezt az országos nagy konferenciát. Nem elég, ha kis sejtben mi nagyon jól összemelegszünk, és hanem ki kell nyitni a többiek felé, és akkor meglátjuk, hogy ugyanaz az érték, hogyan ölt testet egy teljesen más körülményben, egy teljesen más adottságú helyzetben, és onnan rengeteget lehet tanulni.
0: Az egyik előadó Gerhardt Mária volt, igen, aki a Schönstatt Mária Nővér közösségnek a tagja, és nagyon érdekesen mesél tulajdonképpen a kentenichi pedagógia születéséről és arról a világról, az első világháború idején, ahogy Kentenich atya elkezdte ezt a hálózatépítést, és hogyan talált kapcsolatot a fronton lévő katonákkal, és hogy adott erőt a katonáknak.
1: Csodálatos tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen profétikus tette volt. Ugye nagyon nagy erejű lelkipásztor volt Kentenich atya. Nagyon, ugye palotinus iskolában, vagyis kollégiumban dolgozott ugye fiatal férfiakkal, fiatal fiúkkal. És nagyon jó kapcsolat alakult ki, természetesen mindenki, mint lelki atyához, atyai jó barátjához, tanárához, mesteréhez. Tehát volt egy személyes kapcsolat. Jó, ez felépítette, bíztak benne, szerették őt, támaszkodtak rá, hittek neki, hiteles volt, minden megvolt, ami kellett. Jó. Jön a háború, és ezek a gyerekek szétfröccsennek a frontokra. Jön a megpróbáltatása annak a meggyőződésnek, annak a karakternek, a jellemnek, az egészségnek, a mindennek, hitüknek, bizalmuknak, Isten kapcsolatuknak, mindennek. És ugye először elkezdenek természetesen, hát akár levelezni, vagy valamilyen formában kapcsolatban lenni ezzel az atyával. Mit csináljak, atya? Így csináljak, úgy csináljak. És nagyon messzelátóan nem hagyta meg ezt az egyes szálakat, hanem azt kezdte el művelni, hogy ezek a fiatalok egymással is kapcsolódjanak össze, ő is belement ebbe a hálózatba, és azt ösztönözte folyton, hogy keresd meg a másikat, írjál neki, olvasd el, nézd meg, hogy ő mit csinált, hogy jött rá, milyen eszközei vannak, és ő is egy kicsit, tehát inkább visszafogva, de belefolyt ebbe a dologba, hogy irányt adjon, de megpróbálta őket egymással is összekötni, és egymással megerősítetni. És utána létrehoz egy ilyen, hát ez egy hétköznapi kicsi eszköz, egy kis újságocskát, hogy írjátok le a tapasztalataitokat, és itt kezdődött az a fajta hálózatosodás, már mint ennek az egész mozgalomnak a hálózatosodása, ami a mai napig tart, és azt lehet látni, hogy a családokat is ilyen módszerrel tudta összefogni, osszák meg a közös tapasztalataikat. Tehát, hogy csinálod te, és ebbe a kicsi újságban írtak arról, hogy nem tudom én, engem ezért, stb. Így nem bírtam ki, nem barátokat találtam, hogy bírok el az ösztön életemmel, hogy bírok el ezzel a sok erőszakkal,
0: mit láttam,
1: igen, mit imádkozom, hogyan tudok valahogy békességre lelni, vagy nyugalomra találni. És ezeket a tapasztalatokat, hogy mondjam, sokszorozták, és ezt a kis újságot, és utána elkezdett arra figyelni, hogy sok helyre jusson el ez a kis újság, jusson el a szüleikhez, jusson el azokba a helyi közösségekbe, ahonnan ugye támogatni tudják ezeket a fiatalokat. És így lassan ugye nem csak az az egyes szál erősödött, amin ők ugye azért nyilván kapcsolódtak, hanem tudott bekapcsolni más olyan erőket is, amelyekre ők abszolút nem gondoltak az elején. Hogy ez segíthet, hogy nem csak a lelki atya segíthet az ő tanácsaival, hanem egymáshoz kapcsolódva is meg tudunk erősödni. Csodálatos ez tulajdonképpen, mert hogyha belegondolunk, tehát ezt egy háborúban tette meg, tehát nem most,
0: a fronton lévő katonákkal,
1: igen,
0: akik nagyon nagy kihívásoknak voltak kitéve. Igen. Hát bizony ezek a kihívások minket is érnek, erről beszélt Felföldi László pénzügyi püspök atya, aki úgy gondolta, hogy ő outsiderként van itt, hiszen effektív pedagógiával nem foglalkozik, de úgy fogalmazott, hogy egy közösséget szétszedő és a közösséget valahol más irányba vivő életben vagyunk, nap mint nap kitéve, és hogy ő úgy érzi, hogy a frontvonalról érkezik, és ő is fronton van, mint ahogy valamikor az első világháborús katonák.
1: Igen, nagyon érdekes, ő egyébként ennek az Organikus Pedagógiai Egyesületnek alapító tagja is, mert kezdettől fogva arról a frontról is úgy érezte, hogy na hát, ha valamire erre nagyon nagy szükség van. És azt tapasztalja szintén, ugye hát a hétköznapi lelkipásztori helyzetben, hogy megint atomizálódtunk. Tehát megint egyenként próbál mindenki megküzdeni azzal a hétköznapi helyzetével, akár a hitében, akár a családi életében, akár a munkahelyén, akár a saját életvitelének a kialakításában, és nem támogatjuk egymást. Tehát egyszerűen az a közfelfogás, közgondolkodás, ez a bizonyos kapart ki a gesztenyédet, azért ez nagyon erősen él, sőt, lököd le a másikat, mert hát ha hozzányúl a gesztenyédhez, ez olyan mértékben gyengíti az erőinket, hogy ő így is fogalmazott, nekem nagyon tetszett is ez az egyértelmű irányadása, azt mondja, hogy vagy teljesen más csinálunk, vagy hagyjuk abba az egészet. Mert így nem érdemes. Tehát ezt foltozgatni, ezt így nem lehet. Tehát, hogy vagy ráébredünk arra, hogy közösségben tudunk létezni, és a családot is ki kell nyitni másik családok felé, vagy a nagyobb család felé, és az egyházat ki kell. Na hát azt végképp. Ennek nagyon nagy harcosa, hogy menjünk ki, nyissuk ki, mert ne arra várjunk, hogy bejönnek, néha így fogalmaz, hogy bejönnek a színházunkra majd, azok, akik meg se értik, hogy milyen színház folyik ott, és néha nagyon gyenge a színház ráadásul, ezt ő mondta tényleg, de szóval, hogy szedjük már össze magunkat, és nézzük meg, hogy hol van az erő, és hát a bevezetőben nagyon jó felütés volt, hát nem röviden szólt püspök atya, de azt azért nagyon erőteljesen felvázolta, hogy az irány valahogy nagyon másban van, ne így toporogjunk saját magunk körül, hanem tényleg nyissunk.
0: A Budapesti Európai Tehetség Központ vezetője, Fuszek Csilla, Csermely Péternek és Kopp Máriának a kutatásaira hivatkozva jelezte, hogy a hálózatban élő emberek tudományosan igazoltan tovább élnek, boldogabbak, legyen ez házastársi kapcsolat, legyen család, legyen még nagyobb közösség, tehát minél nyitottabb egy ember a közösség irányába, annál akár másfél évtizeddel is tovább élhet, és ez most már tudományosan igazolt tény. Hogyan állunk mi ehhez, mert ez már azért olvasható, látható.
1: Hát ez az, hogy Máriáék nem most találták
0: nem
1: ezt
0: most el, találtam,
1: és hát nem csak
0: 10-20 éve, 10-20 éve.
1: És döbbenetes az jelent. A Boldogság Kereles és útjai könyvük, most azt hiszem 2-3 kiadást is megírt, és nagyon, például abban szerepel egy nagyon érdekes kutatás, egy nagyon hosszú távú kutatás, nagyon nagy mintás kutatással dolgoztak,
0: És követő kutatással, igen, tehát a igen, személyeket 20 igen. év távlatából volt is megkeresték.
1: Volt egy igazán figyelemre méltó, mert ugye ennek a hálózatépítéshez, tehát ehhez a hálózatépítéshez nagyon nagy bizalom kell. Tehát az, hogy én kilépjek abból a jól ismert kis közegemből, és úgy rányissak egy másikra, és azzal még kapcsolatba is kerüljek, ne talán azzal egy intenzív kapcsolatot tanulok tőle, stb. Vagy magamat megnyitom felé, azért ehhez kell sok bizalom, és azt mondja, hogy hát a mai társadalomban, a magyar társadalomban is, ahogy Kopmáriáék vizsgálták, hát bizony ez a bizalmi tőke, ez eléggé megroncsolódott, tehát senkiben nem lehet megbízni, még abba se, csak amit te csinálsz, de még a jó Istenbe se nagyon. Tehát ez a nagyon nagy ilyen bizalmatlanság, ez nagyon sokat árt, és elkezdték, ez egyébként a Harvardon is kutatták, hogy a bizalom magatartás az milyen későbbi előnyökkel jár, illetve ők így fogalmaztak, hogy ennek az ellentéte ez a kicsit tartózkodó, vagy inkább szkeptikus, stb. A, hogy is hívták, ellenséges magatartásnak. Tehát most ne kifejezetten ellenségre gondoljunk, hanem ez a kicsit elutasító valami. Egyetemistákkal kísérleteztek, és gyakorlatilag aszerint csoportosították őket, hogy alapvetően bizalommagatartásúak-e, vagy alapvetően ellenséges magatartásúak-e. És egy hosszú távú kutatást szerettek volna felépíteni, és megnézni ezeket a fiatalokat, hogy a szakmai életben, személyes életben, a családi életben, a társadalmi előrejutásban, a ambícióban, stb. Mindenben hogyan működnek. Nem pontosan emlékszem, az első mintafelvétel azt hiszem 15 év múlva volt aktuális, és akkor az ellenséges magatartásúak közül olyan sokan meghaltak már, hogy nem lehetett folytatni ezt a vizsgálat, mert gyakorlatilag nem volt már érvényes a mintája. Tehát mindentől függetlenül, tehát jó állástól, IQ-tól, jó bizonyítványtól, lehetőségektől függetlenül maga az, hogy valakit védette ez a bizalom magatartás, és nyilván tudott magának társakat, tudott maga köré közösségeket szervezni, vagy belelépni, vagy élni, vagy belőlük táplálkozni, vagy veszély esetén védelmet kapni, hogy az ellenségesnek nevezett csoportnak már ott, tehát ennyire rövid idő alatt, tulajdonképpen, ahogy mondta éppen Fuszek Csilla is, hogy ez a bizonyos másfél évtizedes egészségügyi károsodás, vagy akár halandóság is ennyire élesen látszik. Tehát egészségügyi tényező is a hálózatosodás, nem csak szellemi egészség kérdése.
0: Arról is beszélt, hogy a tehetségek kibontakoztatásához is hihetetlen erőt ad a közösség.
1: Igen, ezt nem annyira régen fedezték fel, hát Csermely Péter ennek ugye nagyon nagy elöljárója is volt, és ami Magyarországon azóta el is terjedt, ez a nemzetközi tehetséghálózat, aminek a vezetője is Fuszek Csilla, hogy nem csak hogy országon belül kezdték el kiépíteni ezt a hálózatot, hanem nemzetközileg is.
0: Hát már 48 országban jelen vannak, ez egy hihetetlen nagy dolog, és van összehasonlítási alap.
1: Minden van, tehát olyan rálátás van, tehát nem ott kotorásznak, nem tudom én, a kis városunkban, vagy mit tudom én, Szigetváron, vagy Dombováron, vagy Pécsen, vagy akárhol, hanem ezeknek a gyerekeknek is megteremtik azokat a kapcsolódásokat, hogy rálássanak mások munkájára, mások haladására, mások örömeire, gondjaira, eredményeire. Oda viszik őket, mestereket kapnak,
0: kurzusokat vezetnek.
1: Igen, irodalma van. Hát ma meg már ugye az internet mondjuk erre nagyon-nagyon jó, hogy be tudják őket kapcsolni a legkülönbözőbb hálózatokba, és nem csak, hogy a saját munkaterületükön, vagy a saját tehetségterületükön, és szerintem ez a legnagyobb előnye ennek, hogy gazdagítják ezeket. Tehát nem csak felfedezik, nem csak, ugye itt vannak ezek a bizonyos tehetségpontok, iskolák, stb. Tehát nem csak felfedezik, és azt mondják, hogy jó, akkor egy kicsit alátámasztunk, hanem gazdagítják, megmutatják neki, hogy nem csak az a világ, nem csak az a kis simpája létezik. Hát, ha van még egy másfelé való nyitásod, vagy hát, ha még a gondolkodásodat ez is egy kicsit megszínesítheti meg. Tehát nagyon nagy értéke van ennek, és hát ezt fedezték fel, hogy a tehetség kibontakoztatásához is nagyon nagy ereje van. Ugye nyilván, hogy mindjárt erre gondolunk, hogy egy elszakadt, nem tudom én, földrajzilag elszakadt területen, vagy például egy szegénységben élő területen, nyilvánvaló, hogy ott a közösségből, hogy úgy mondjam, kiemelve, megerősítve azt a tehetséggyanús hát gyereket, az is egy nagyon nagy előny, de nem csak ez, hanem a gondolkodását és a továbbjutását és a másokkal való együttműködését tudja segíteni nagyon nagyszerűen.
0: Hihetetlen érdekes volt Földi Lászlónak az előadása, aki jelen pillanatban a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamikor a hírszerzés műveleti részének irányítója volt. És összehasonlította az előadásában a szabadkőműves, a munkásmozgalmi közösségek, hálózatok szervezését, meg hát maga a hírszerzés is, mert az is egy hálózatra épül, és arról beszélt, hogy ezek legalább megfogalmazták magukat, fölléptek, láthatóak lettek valahol, de most léteznek ezek a bizonyos NGO-k, amelyek egy olyan elképesztő hálózatot hoztak létre a világban, hogy lassan ott tartunk, hogy a politikát akarják irányítani. És aggasztó a helyzet, hiszen úgy fogalmazott, hogy hihetetlen pénz áll mögötte, és azért tudjuk, hogy ezeknek a kiépítéséhez azért szükség van pénzre, nem is kevésre, és kérdezi, hogy hol van a megoldás. És az egyben látja a megoldást, hogy a már meglévő hálózatok, jó szándékú hálózatok valóban javítani, társadalmat javítani, problémákra odafigyelő hálózatokat kell összekapcsolni egy közös hálózattá, amely hálózatnak lehetősége lesz arra, hogy a tömegek révén, bár kevesebb a pénzünk, de a tömegek révén a normalitás előtérbe tud kerülni. Ő magát is outsidernek nevezte be az egész közösségbe, de hihetetlen érdekes volt az előadása.
1: Nagyon érdekes volt, Földi László, egyetlen, ahogy bekerült ebbe az előadói körbe, persze ahol elkezdtem írni, hogy ugye kik lesznek az előadók, úgy láttam, hogy úgy, ha közzé teszik, hogy mi, az a Földi László, az a hírszerzős Földi, ne, hogy kerül ide, pedagógia, nem tudom mi. És nagyon, és pontosan ez az a bizonyos hálózatképzés, amit éppen Fuszek Csilla is kiemelt, hogy ne csak a magunk körébe, tehát egyszerűen nézzünk rá olyan gondolkodókra, akik azért hasonló értékek mentén, de valami teljesen más észjárással gondolkodnak. Na, Földi László tényleg egy ilyen volt. És nagyon örülök neki, hogy belekerült ebbe a közösségbe így, ilyen formában, vagy előadói közösségbe. És ő, mint a Védett Társadalomnak a kuratórium elnöke jött most ebbe. Persze, nyilván van egy háttértudása. De miért jött itt ez a Védett Társadalom? Ez is egy nemzetközi hálózat tulajdonképpen, és egy nagyon intenzíven működő, és pontosan a nyílt társadalom megnevezésű, hát ellenében jött, igen. Azt mondja, hogy vannak olyan értékek, amelyeket meg kell védeni, és ehhez valóban nekünk is össze kell kapaszkodni, de ezt kicsibe is ugyanúgy csináljuk. Nyilvánvaló, hogy az ember azokat az értékeket, amelyekből élni akar, azt védelmezni kell. Tehát azt, és erre jöttek rá ebben a Védett Társadalomban is, hogy a legkülönbözőbb területeken élőknek, akik képviselik ezeket az értékeket, mint például, nem tudom én, család, vagy
0: nemzet.
1: Vagy nemzet, igen.
0: Nemi identitás.
1: Igen. Nagyon-nagyon, tehát itt nagyon sokféle van. Igen, hit. Igen, hit, igen. Tehát nagyon-nagyon mély rétegekbe benyúló értékekről van szó, és hogy azokat valóban csak így alulról összefogva tudjuk megvédeni. És hogyha mi nem kapaszkodunk össze, akkor ne tárjuk szét a kezünket, hogy jaj, ezek milyen csúnyák, mert ezek az NGO-k mennyire így meg. Nem erről van szó, tehát nem lövöldözni kell, és nem köpködni kell, meg nem tudom én, nem, hanem egyszerűen élni azt az értéket, ami van, felragyogtatni azt, ami van, és élni azt, ami van, és ezt megerősödve, tehát azt mondani, hogy itt nem lehet egyedül megállni, tehát itt biztos nem lehet egyedül megállni, hogyha nem kapaszkodunk össze. És ennek ennek az erejét mutatta meg Földi László azzal abból a sajátos szemszögből, ahonnan ő érkezett, és ő is ugyanide jutott ki, hogy ne gondoljuk azt, hogy kevesen vagyunk, de ezt én is tapasztalom. Tehát azért járva az országot, most csak ilyen nagyon-nagyon egyszerű dologban, ez a pedagógiai szemlélet, ami a mostani közoktatási szemlélettel 25 ponton szembe megy, vagy 125-ön lehetséges, és mégis azt mondom, amikor ez megszólal valahol, hihetetlen nagy szomjúságot találok, hogy de tényleg, hát nem is gondoltam, de tényleg ez már ember, tehát pedagógusoknál, szülőknél, óvonőknél, mindenhol, igen, ez én érzem, hogy ez működik, hanem mi nem csináljuk, mert sehonnan nem kap bátorítást, sehonnan nem kap egy olyat, hogy te jó irányba mész, higgyél benne, jó irány. Na erre való ez az alulról jövő hálózatosodás, amelyiknek nagyon sokszor, de persze nyilván kell mindig forrás is, azért persze én is mondom, tudom is, de nem mindig az anyagiakon áll. Tehát először egy belső meggyőződésen áll. És ezt lehet nagyon, nagyon szépen követni ebben a gondolatmenetben is, amit Földi László így hát rövid ideje alatt felvázolt. Nagyon nagy sikere is volt.
0: Nagy sikere volt valóban, hiszen Európa hihetetlen nagy veszélyben van. Akárhogyan is megnézzük most, Európa nem találja a helyét hát semmilyen szinten, és bizony kézzelfoghatóan ezek az NGO-k valóban rátelepednek a politikára, és a politika rossz döntéseket hoz, és ebből következően hát itt az 500 milliós Európa kiszolgáltatott helyzetben van. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Erre világított ő rá, és ezért bátorított mindenkit, hogy kapaszkodjunk egymásba mindenféleképpen, mert viszont többen vagyunk. Kevesebb a pénzünk, de többen vagyunk. És többen vannak azok, akik a normalitás mellett állnak, és felismerik az ebben rejlő lehetőségeket, mint azok, akik nem.
1: Természetesen, és ebben nyilván belefér az elfogadás, meg minden, szóval ebben nem mentünk most bele. Nyilvánvaló, de attól még azt az értéket, amin szilárd árdan tudunk állni, és amiben bele tudunk kapaszkodni, az biztos, hogy meg kell védeni.
0: Nagyon érdekes volt még Tereza Voroszkának, a műfordított tanárnak, Szent János Bogár közösség alapítójának, és Szent János Bogár közösség egyik lelkének az előadása, hogy hogyan működik a Szent János Bogár közösség, mint élő minta, élő példa. Hát mesélj erről!
1: Hát ez egy nagyon különös valami, és én azt hiszem, hogy egy nagyon egyedülálló és egy nagyon életképes, hát nem tudom, mozgalom, vagy nem tudom, minek nevezhetjük. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot és sokkal nagyobb talajt érdemel. Abból a gondolkodásból, vagyis abból a problémából indultak el, családok szintén, tehát Voroszkáik családjában is felmerült probléma, hogy mitől lesz élő egy hit. És akkor ugye azt vették észre, hogy hát jó, hittanóra ide, hittanóra oda, hát ettől azért nem nagyon, és hogy a gyerekeknek valahogy az élet kérdéseikre kell hitből is táplálkozó válaszokat kapniuk. És hogy arra a helyzetre, hogy amikor belédrugnak, amikor nem tudom én, akkor mit csináljál? Amikor te látsz egy szenvedőt, most ez egy nagyon triviális helyzet persze, de sok ilyen kicsi, amikor kicsi döntéseket kell hozni, amikor lelkiismereti döntések, stb. Tehát élethelyzetekre kell választ adni a hitnek, és nem elvont elméleteket az eukarisztiában lévő, nem tudom mi. Tehát, és erre azt mondja, hogy és mi a közege egy gyereknek? Hát a játék. A játék, és felépítettek egy olyan, hogy mondjam, hát ők klubfoglalkozásnak, vagy akár táboroztatásnak, tehát, ahol közösségben vannak, tehát ahol egymásra találhatnak ebben a légkörben, nyilván mindenhol vezető, és játszanak, és olyan jó játékokat, olyan indító játékokat találtak meg, amelyek nyomán élethelyzetekről, életkérdésekről tudnak beszélgetni. Ki is dolgozták ennek a módszertanát is, tehát hogy hogyan, és ezért így ezeket a bogarakat, a Szent János bogarakat, most már több évtizede, hogy úgy mondjam, erre képzik, úgy, mint a cserkészvezetőket, vagy ezeket, tehát hogy a belső embereiket megtanítják arra, hogy játsszál, de ne olyan, hogy játékos feladatokat adjál, tehát tényleg igazán add át magad a játéknak, engedd a gyerekeket bele azért, hogy tényleg az egész lénye részt vegyen benne, és utána hogy lehet ezeket a helyzeteket átvinni beszélgetésbe. Hát itt ez két dolgot ad meg. Egyrészt az élményt, ami nagyon hiányzik a gyerekek életéből, mert tényleg nagyon nagy az intellektuális megterhelés, nagyon kevés az élmény. A másik a beszélgetés, ami végképp hiányzik a gyerekek életéből, mert a családokban se beszélgetnek már egy-két kivétellel. Iskolában nincs rá idő, a vonaton már nem beszélgetnek, az utcán már nem. Egyszerűen nincs a beszélgetés. Beszélgetés nagyon nagy eszköz. Tehát az, hogy meg tudja fogalmazni a kétségeit, a gondolatait, a kérdéseit, az ellenkezéseit, hogy vitatkozni tud, hogy ki meg tudja fogalmazni a saját érzéseit, hogy ez hogy volt, amikor kilöktek, amikor elestem, amikor érted ezeket. És ezek nagyon, nagyon szépen egymásra épülő tartalmak, és hogyha sok éven keresztül részt vehetnek a gyerekek egy ilyen jellegű esztük, tehát ez egy hittanítás, hát azért ez alapjában véve teljesen megfordítja az irányt. Tehát nem úgy van, hogy magyarázok egy valamit, és utána majd játszunk egy kicsit, fiam, hanem egyszerűen a te nyelvedet használjuk, játszunk,
0: és a játékban van benne.
1: Úgy van, és ott meg tapasztalod, és abból nem egy ilyen
0: elvont.
1: Hogy igen, ebből az a tanulság, fiam, tehát véletlenül is erről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek maguk tudják valahogy úgy elrendezni ezeket az élményeiket, és ebből tényleg azt lehet mondani, egy ilyen láncolatot alakítva az évek során valóban egy életképes keresztény szellemiségű hozzáállás, viszonyulás keletkezik az élet legkülönbözőbb helyzeteihez. Tehát az undok testvéredhez, vagy az undokon viselkedő testvéredhez, a serdülőkorban a szerinted ellenet forduló anyádhoz, és ilyenek. Tehát ezekkel nagyon kell foglalkozni, különben fölmegyünk oda valamilyen eszmei izéba, vasárnap azt szépen meglobogtatjuk, meg leporoljuk, és szerda délelőttömhöz nulla köze van. És ezt akarták kikerülni, és egy nagyon, nagyon, nagyon életképes tulajdonképpen módszertannal.
0: Nagy örömmel dolgoznak. Hallottam, hogy dolgozzák már ki életkorra, igen, fölfelé menő rendszerben, hogy a hittanórán, amelyek bekerültek az iskolába a rendszerváltás után, de sajnos tantárgyát degradálottak, ezt a kifejezést használta, és nagyon jól, mert valóban tantárgyát degradálódott a hittan. És nem kap a gyerek élményszerűen, vagy nem kap minden esetben élményszerűen olyan közvetítést, amelyikben rájön arra, hogy neki ehhez személyesen köze van, és ebben neki helye van, és meg tudja majdan esetleg a felmerülő problémáit valóban oldani. No, óriási élmény volt ez a konferencia, és nagyon örülünk annak, hogy számos műhelyben elindult munka valóban kezd hálózattá nemesedni, vagy hálózattá növekedni, bízunk ebben, és kívánjuk, hogy további közös munka kövesse ezt, hiszen hát több mint 220-an voltak jelen és regisztráltak, tele volt egy nagy előadó, és sok csillogó szemű, egymásra figyelő emberrel találkoztam, és ez mindenféleképpen biztató. Hát beszéltünk ma nagyon sok mindenről, a hálózatról, a közösségszervezésről, több aspektusból megközelítve, és bízunk abban, hogy ennek lesz folytatása. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, vendégem volt dr. Pécsi Rita, neveléskutató. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata. Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mária Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az MLD-es számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.
2: Szekeres Gyuláné Ersi vagyok. Hívő katolikus családból származom. Anyukám nagyon nagy Mária tisztelő volt. Felnőttként tudtam meg tőle, hogy születésemkor a szűzanya oltalmát kérte rám. 2016-ban jelentkeztem önkéntesnek a Mária Rádióba. Hogy hogyan értesültem erről

reménykedem, de szívesen segítek másban is, amire éppen megkérnek. Ez mellett még havonta egyszer a budapesti Havas Boldogasszony templom Boldogasszony ima csoportjával imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért. Férjemmel futásszolgálatot is vállaltam. Úgy érzem, hogy ezzel tudom meghálni azt a sok jót a szűzanyának, tudom és tapasztalom, hogy minden szükségünkben velünk van. Jó egy olyan közösséghez tartozni, ahol vidám segítő emberek vesznek körül. Buzítok minden kedves hallgatót, hogy legyen bátorsága jelentkezni. Szükség van az utánpótlásra, önkéntes csapataink frissítésére, bővítésére. Amit szeretnétek, hogy veletek bánjanak az emberek, ti is úgy bánjatok velük.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: A

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én is megdicsültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangéliumi szakasz különleges helyet foglal el az egész Szentírásban. Sokszor nevezik ezt a részt Jézus főpapi imájának. Ez már nem vita a farizeusokkal, nem egy példabeszéd, nem egy csoda történetnek az elmesélése, nem tanítás a tömeg számára, hanem ez maga Jézus imája, imádsága. Itt bepillantást kapunk az Úr Jézus szívébe. Mintha egy pillanatra megnyílna előttünk az ég, és halljuk, hogyan beszél a fiú az atyával. Ez a szentírási rész az utolsó vacsora után hangzik el. Jézus már tudja, hogy közel van a szenvedés. Tudja, hogy jön az árulás, jön a kereszt, jön a magány, jön az emberi gonoszság teljes súlya. És mégis nem félve beszél, nem kétségbe esetten beszél, nem önmagát sajnáltatja, hanem értünk imádkozik. Ez az ima, testvéreim, három nagy titkot tár föl előttünk. Először is, mi az örök élet? Másodszor, hogyan dicsül meg Isten a szenvedésben is? És harmadszor, hogyan őriz meg minket Krisztus e világban? Ma erről szeretnék elmélkedni. Jézus így kezdi az imáját, atyám, eljött az óra. Milyen óra ez? Az ember szemében ez a vereség órája, a letartóztatás órája, a szenvedés órája, a kereszt órája, de Jézus szemébe ez a megdicsőlés órája. Mi emberek a szenvedést mindig kudarcnak látjuk, de Isten azonban gyakran a szenvedésből hozza elő a legnagyobb kegyelmet. A kereszt a világ szemében szégyen volt, de Isten szemében azonban a kereszt a szeretet legnagyobb győzelme lett. Sok ember azt gondolja, ha Isten szeret, akkor nem lesz fájdalom. Pedig az evangélium nem ezt mondja. Az evangélium azt mondja, hogy az Isten a fájdalomban sem hagy magunkra minket. A mai evangéliumi szakasz alapján az ima szándékunk legyen az egység. Egyek legyünk hitben, reményben és szeretetben.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kútassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, áldott szép estét kívánva mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentlélek 9. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Az emberi élet egyik legfontosabb kérdése, hogy hol van az az út, amelyre ráállva boldogok lehetünk. A mai modern ember épít tévedel. Úgy gondoljuk, minden koroknál felvilágosultabbak, tudományosabbak, humánosabbak vagyunk. Azt hiszük, nincs szükségünk semmiféle felettes valóságra, mert mi magunk elegek vagyunk önmagunk számára. A modern ember, ahogy 16. Benedek pápa mondta, valójában nem szereti önmagát. Ha szeretné, akkor elfogadná saját teremtettségét, korlátait, és azt, hogy az élete nem önmagából fakad. A mai ember messiási énnel él. Önmaga istene akar lenni, és mások istene is. De aki önmagát akarja megváltani, az végül mindig összeroppan a saját vállára tett teher alatt. A kilenced mai elmélkedésében kérdezzük meg magunktól, árucikknek tekintjük-e az életet, vagy megismételhetetlen ajándéknak. A modern ember sokszor úgy beszél az életről, mintha az csupán biológiai folyamat lenne, egy termék, amelyet optimalizálni kell, vagy lehet. Pedig az élet csoda, ajándék, valami, amit nem mi hoztunk létre, és amit elutasítani, vagy akár csak félváról venni is, nagy hiba lenne. Közel kerültünk ahhoz, hogy elveszítsük a szentség nyelvét is. Amikor az élettelenség szagát érezzük magunk körül, a közönyt, a kiüresedést, a reménytelenséget, akkor újra meg kell keresnünk az utat vissza az élet forrásához. Legyen a mai napunk ennek fényében is imádsággá.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldog életet élni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcot.
1: Erőleves a léleknek. Lélekemelő történetek és következtetések Tibor atyával.

Dzsida Jenő. Pünkösdi várakozás. Kész a világ. Feszült. Ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden lélek lámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, csak egyet tud és egyet érez, most váratlanul vágyon megvonalik és felzúg Istenéhez. Betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert tepedünk. Fényesség nélkül oly sívár az élet. Nagy alkotónk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben a felviharzott éteren keresztül, és felsarhan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül, zsipongva, zsongva, és nagy szavát az Úr kimondja.

tövis szurkálta lábait sebesre, s kiszúrta lelke álmodó szemét. S míg könnye hull a föld ugar szívére, a Szentlélek már néhány ezer éve jár. Jár a Bojtór János föld felett. Szánt vihar vemhes titkos paripákon, ölében magvan édes álom mákony, s amerre megy, a vak szem mennybe lát. Így jár a földön néhány ezer éve, megtüzesült ember szív az ekéje, s évszázados barázda jár nyomán. Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, mikor egy vaksi rögre görnyed bűnöst szántó izzó ekéje megérint. Az volt a pünkösd, mikor az a hitván gyáván bujdosó 11 tanítvány a Szentlélek tüzes ekéje lett. Az volt a szántás. Végtelenbe vágtak barázdát minden táján e világnak. És föld, és ember újról álmodik.

Füle Lajos, Szélcsendben. Ó, ez a csend, ez a szélcsend, némaság. Nem hallani a megtérők szavát, az újszülöttek hála énekét. Kérés, könyörgés, nem volt még elég? Mióta szól már mindenütt igéd, és áldás esőre nem nyílik az ég. Hatalmas Isten, megváltó Urunk, szállj meg, segíts meg, mert elárvulunk, rót bűneinkkel roskadunk eléd, mert életünkben annyi kár, szemét. Orcánkra égtek szennyek, tegnapok. Adj újra nekünk bűnbocsánatot. Hitünk kicsink bár, hálánk is kevés, de kérve kérünk áldást, ébredést. És várjuk, hogy majd kél, hogy újra kél a szél. A szél. A bibliai szél.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt ét, napot, a munkás fáradt testeket az éjcsendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virrasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok törétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbot felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem, oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Látni fogják az Úr arcát, és homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te légy meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békétben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Istent értünk, alleluja.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis, az emberi életvédelmért műsor 802. adásával. Ma is a tisztaság témánál maradunk, és pedig tanúságtételek ezzel kapcsolatosan. Az első, amely Márta és Tamás tollából származik, így hangzik: megéri tisztaságban élni. Sokféle módon igyekeztem betölteni szívem ürességét, írja Márta, olyan kapcsolatokkal, melyeknek nem volt semmi jövőjük. Akkor egy érdekes cikkre bukkantam egy katolikus újságban, az Isten alakú lyukról. Ez volt a lyuk, amit fiatalabb koromban internettel, vásárlással, ívós bulikkal és a férfiak szerelmével próbáltam betölteni. Ez egészen a megtérésemig tartott, amikor Isten megmutatta, hogy egyedül ő a szeretet forrása. Csak ha merítünk ebből a forrásból, akkor vagyunk képesek tovább adni a szeretetet. Mint Isten pendrive-jai, az isteni szeretet hordozói. Az ember önmagától semmi értékeset sem tud adni, ha az Isten nem teszi képessé szeretni. Tamással a Tiszta Szívek mozgalmában ismerkedtem meg, melynek már 9 éve tagja vagyok. Néhány éven át ebben a mozgalomban formálódtunk, és barátok voltunk annélkül, hogy tudtuk volna, hogy ő az igazi. Tamás akkoriban azért imádkozott, hogy jó feleséget találjon, és eljárogatott a szűzanyához Medjugorjéba. Én pedig a Pompei 9-et imádkoztam újra meg újra jó férjért, meg azért, hogy jó feleség legyek a választottamnak. Mindketten sokat imádkoztunk, zarándoklatokon vettünk részt, de semmi. Így volt ez egészen addig, míg nem írtam levelet Szent Józsefnek, melyben felsoroltam azokat a tulajdonságokat, melyekkel szerintem egy jó férjnek rendelkeznie kell. Elmentem a Tiszta Szívek mozgalmának imavirasztására Kaliszba, és a levelemet átadtam Szent Józsefnek, bár már elveszítettem a reményt. Az említett virasztáson Tamás is ott volt. Mielőtt hazamentünk volna, mindketten, külön-külön, imádkozni mentünk a Szent Család képe elé. Míg mindketten buzgón, de egymástól függetlenül imádkoztunk Szent Józsefhez, egyszer csak rápillantottam Tamásra, úgy, mintha akkor látnám először. Észrevettem rajta valamit, amit azelőtt nem láttam. Ma mindketten teljesen biztosan vagyunk abban, hogy Szűz Mária és Szent József hívta fel egymásra a figyelmünket, hogy ő a leendő házastársad. Február 1. szombatján, gyertyaszentelő ünnepére már együtt mentünk. Röviddel ezután Csesztohovába, Szűz Máriára bíztuk magunkat, és később az ő keze által Jézusnak adtuk át magunkat, Montforti Grignon Szent Lajos traktátusa szerint. Az eljegyzésünk Medjugorjéba volt a Jelenések hegyén, szintén első szombaton. A házasság szentségét egy évre rá szolgáltattuk ki egymásnak, augusztus első szombatján. Utána volt a lakodalom, ami a családjainkban az első alkoholmentes lakodalom volt, és mindenki remekül szórakozott. Az esküvő napján beléptünk a Tiszta Szívek Mozgalma házaspároknak közösségbe. A jegyesség időszakában együtt imádkoztunk, egészséges kapcsolatot építettünk ki, és megismertük egymást. Szép időszak volt, gyümölcsöző, és semmiképp sem elvesztegetett idő. Nem a mi igyekezetünknek, hanem Isten kegyelmének köszönhetően győztünk a házasság előtti tisztaságért vívott harcban. Nem volt könnyű. És minél inkább közeledett az esküvő, annál nehezebb lett, de a házasságban értékelni tudjuk a tisztaságban való kitartás előnyeit, és ezért nem sajnáljuk a döntésünket. Bár a tisztaság útja nem könnyű, és nevetség tárgyává teszik, megéri elindulni rajta, mert sok gyümölcsöt hoz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tisztaságban elég a házasságig kitartani, és utána már minden szép és problémamentes lesz. Az esküvővel kapcsolatos érzelmek hamar megfakulnak. Az élet nem egyszer keresztet, szenvedést és betegséget hoz. Ezekben a pillanatokban a realitás szűrőjén kell átmennie mindennek. A házasságban kialakulnak olyan helyzetek, amikor a nemi együttlét nem lehetséges, terhességi komplikációk, műtétek, gyermekágy, szolgálati út vagy betegség miatt. Sokkal könnyebb ezt megélni, ha a házastársak előtte megtartották a tisztaságot. A tisztaság arra tanít minket, hogy nem kell mindent azonnal megkapnunk, s hogy a másik ember nem egy tárgy. Megéri belépni a Tiszta Szívek Mozgalmába. A vírasztások, a lelki gyakorlatok, a lelki megújulások alatt sok szép barátságot kötöttünk. A közösségben való tagságunknak köszönhetően tudjuk, hogy vannak emberek, akik hasonló értékeket vallanak, mint mi, akik hasonló gondokkal küzdenek, hasonló céljaik vannak, és akik konkrét segítséget nyújtanak nekünk, és imádkoznak értünk. Nem számít, hogy milyen az ember múltja. A közösség nem csak azok számára van, akiknek nincs gondjuk a tisztasággal. A legfontosabb akarni küzdeni a tiszta szívért és az Istennel való barátságért. Az ima, a szentírásolvasás, szentségimádás, rendszeres gyónás és szentáldozás által. Tanúságtételünkkel meg akarjuk mutatni, hogy megéri bízni az Úrban, és türelmesen keresni a hivatásunkat és Isten akaratát. Megéri bízni Szűz Máriában és Szent Józsefben, hiszen ők a legjobb közbejárunk Istennél. Ismert Szent József közbenjárását keresték ők is. Egy másik tanúságtétel, amikor Szent József segítségét kérte Szilvia, és milyen szépen alakult az ő sorsa is, és amúgy is a munkás Szent Józsefnek május 1-én volt az ünnepe, nagyon sokáig úgy Szent József úgy háttérbe került, ő a csendes jelenlét, de lám ime, milyen sokan a házasság előtt, házasságra készülve kérték és kérik az ő közbenjárását. Szilvia tanúságtétele így hangzik, megéri bízni Szent Józsefben. Kamaszkoromban megtudtam, hogy érdemes imádkozni jó férjért. Elkezdtem hát naponta imádkozni erre a szándékra, és felsoroltam azokat a tulajdonságokat és erényeket, amelyekkel a leendő férjemnek rendelkeznie kell. De akkor nem sejtettem, hogy Isten ilyen sokáig várat majd a megfelelő jelöltre. A főiskola első évében a barátnőm mutatott egy imát Szent Józsefhez, jó férjét, amit a Maradjatok meg szeretetemben elődje magazinjában, Szeressétek egymást magazinban talált. Megállapítottuk, hogy ez nehéz ima a benne foglalt ígéret miatt, de hogy egy jó férjért megéri a fáradtságot. A barátnőm a leendő férjével már néhány nap után megismerkedett. Ezzel szemben én. Az idő telt, és még mindig egyedül voltam. Több fiúval is jártam, de idő múltával ezek az ismerettségek barátsággá változtak. Mindahányszor megismerkedtem egy új fiúval, buzgón imádkoztam. Szent József, segíts, hogy véget vessek minden olyan kapcsolatomnak, mely Isten előtt nem kedves. De mikor a kapcsolataim szétestek, úgy megsértődtem Szent Józsefre és Istenre, mint egy kisgyerek. Szerencsére Isten többet lát és hall. 26 éves koromban úgy döntöttem, hogy elköltözöm a szüleimtől. Munkát vállaltam, kibéreltem egy garzonlakást, és továbbra is imádkoztam a vágyam teljesüléséért, hogy családot alapíthassak egy jó férfival, aki olyan lesz, mint Szent József. Nagyon szeretem ezt a nagy és alázatos szentet. Sok kegyelmet köszönhetek neki. Miután önállósodtam, megkezdődött a gyógyulásom a komplexusaimból. Ebben az időszakban felfedeztem a nőiségemet és annak méltóságát, hogy Isten leánya vagyok, és tudatosítottam, hogy nem attól függ az értékem, hogy van-e férjem vagy nincs. A tisztulás és gyógyulás nehéz, de áldott időszaka volt ez, amire nagy szükségem volt. Már nem gondoltam arra, hogy reménytelen eset vagyok, hogy nincs férfi, aki akarna engem, s megkeseredett vénylány lesz belőlem, aki szüntelenül élteti majd magában a reményt, hogy mégiscsak eljön a mesebeli herceg. Isten szeretetének fényében elkezdtem felfedezni a nőiségemet. Szűz Mária, meg a többi női szent közreműködése által. Végül megértettem, hogy nincs szükségem férfira ahhoz, hogy értékesnek és gyönyörűnek érezzem magam, mert ezt a méltóságot Isten adja meg nekem, az én apukám. Mindezek ellenére nem szüntem meg könyörögni Szent Józsefhez jó férjét. Reméltem, hogy valahol van ilyen férfi a világban, és Szűz Máriának ajánlottam fel őt, amikor a rózsafüzért imádkoztam. Azért is könyörögtem, hogy szabad állapotamat azoknak az erényeknek és tulajdonságoknak a megszerzésére használjam fel, amelyekre a jövőben feleségként és anyaként szükségem lesz. Lassanként elkezdtem megbarátkozni a gondolattal, hogy egyedül vagyok, és talán mindig is egyedül maradok. Végül elfogadtam ezt a keserűség, csalódás és harag nélkül, és boldog voltam. Természetesen továbbra is vágytam arra, hogy családot alapítsak, de már nem akartam ezt minden áron. Igazi békével a szívemben már nem kerestem férjet, de nem szüntem meg imádkozni. Elkezdtem elrendezni az életemet. Egyszer az egyik barátnőm meghívott az esküvőjére és a lakodalomba is. Természetesen partnerrel kellett volna mennem, de nekem nem volt partnerem, és ez probléma volt. A barátnőm tehát ajánlott egy rendes ismerőst a felnőtt karizmatikus közösségből, és hozzátette: összeillenétek. Nem szerettem, ha az emberek igyekeztek összehozni valakivel, így csak megköszöntem neki az ajánlatot. De az idő telt, nekem meg még mindig nem volt partnerem. Így hát megismerkedtem Mártonnal. Eleinte csak a partneremnek kellett volna lennie a barátnőm esküvőjén, végül a legfontosabb férfi lett az életemben. Már 2 éve boldog, egymást szerető házaspár vagyunk, és hamarosan megszületik az első gyermekünk. Ami a Szent Józsefhez imádkozott imában lévő ígéreteket illeti, csak Isten kegyelmének és a szentek közbenjárásának köszönhetően tartottuk be őket. Az első ígéret így hangzik: Szent József, ígérem neked, hogy a házasságomig megőrzöm a tisztaságomat. Betartottuk, mert ez mindkettőnk számára nagyon fontos volt. Nem laktunk együtt az esküvő előtt. Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bebeszéljék nektek, hogy a mai világban nem lehetséges megtartani a tisztaságot. Lehetséges. Csak kérni kell Isten segítségét, és fegyelmezetten kell élni. A következő ígéret: Szent József, ígérem, hogy első gyermekemnek legalább második névként a József nevet adom. A fiunk a keresztségben a József nevet fogja kapni. Szent József, ígérem, hogy majd elmondom az embereknek, hogy neked köszönhetően van ilyen jó férjem. Pontosan ezt teszem most. Mérhetetlenül hálás vagyok Szent Józsefnek azért, hogy egy ilyen csodálatos férjet esdett ki nekem. Ma világosan látom, hogy milyen nagy szükségem volt arra az időszakra, amíg várakoztam erre az egy férfira, erre a jó és szerető férfira, aki megbecsül engem. Mártonnak sok olyan tulajdonsága van, melyekért könyörögtem Szent Józsefhez. Isten mindig többet ad nekünk, mint amit remélni merünk, és mindig a megfelelő időben adja, írta Szilvia. És hogy milyen nagyon sokan vannak fiatalok, akik könyörögnek tiszta szívért. Van az a karizmatikus ének, hogy teremts bennem tiszta szívet, Istenem.

és milyen vágyjal őszintén és igazán kérik ezt, még egy-két tanúságtétel rövidebb belefér. Az egyik Mónikától. A felnőtt korom túlnyomó részét úgy éltem le, ahogy a világ él. Ennek következménye nagy szenvedés volt. Az én szenvedésem és a szeretteimé. Nem ott kerestem ugyanis a szeretetet, ahol kellett volna. Önző motivumok vezettek, és amit adtam, azt is kaptam vissza. Most igyekszem Istennel élni, és ápolni a kapcsolatunkat, az ima, a szentségimádás és a szentmisén való részvétel által. Azt kívánom, hogy az életem, a viselkedésem és a döntéseim Isten végtelen szeretetéről és irgalmáról tanúskodjanak. Azt akarom, hogy életem középpontja Jézus Krisztus legyen, mert csak ő az igazság. Hála neki, kikapaszkodtam a súlyos bűnök sarából. És még egy, Márton részéről. Néhány évvel ezelőtt Jézus hatására kezdetét vette az életem gyökeres megváltozásának folyamata. Jézus indított el az úton. Ez nem egy napos folyamat. Mind a mai napig tart, és csak a halálom napján éri el tetőpontját. Az az út, amelyet Jézus a szűzanyán keresztül mutat nekem, igényes és nehéz. A rokonaim nem értik az elhatározásomat, melyel együtt jár az eukarisztia gyakori vétele, a gyónás és a rózsafűzér imádkozása. A környezetemben nincsenek olyanok, akik fontosnak tartanák a tisztaságot, és az élet szentségre törekednének. A Maradjatok még szeretetemben magazin segít nekem abban, olyan cikkeket találok benne, melyek megerősítenek abban, hogy helyes az út, amit választottam, valamint olyan fiatalok tanúságtételeit, akik számára a tisztaság nem illúzió, hanem országút a mennyben. Ezekkel a nagyon szép tanúságtételekkel, amit a fiatalok írnak és fiataloknak szánnak, hogy igenis lehetséges a tisztaságot megőrizni, tehát ezzel a reménnyel és buzdítással búcsúzok mindenkitől, egy áldott új hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Kalap című részt.

mulatságos esetet hallottam. Egy vidéki város tisztviselőjének a neje meglehetősen kövér volt. Emiatt sokszor érte megjegyzés.

és az utcán, ami őt rendkívül bántotta. Egy napon csináltatott magának egy feltűnően ízléstelen kalapot, és hordani kezdte. Legjobb barátnője nem állta meg szó nélkül a dolgot, amire ezt a választ kapta. Eddig, akik velem szembe jöttek, azt mondták egymásnak, nézd ezt a kövérséget. Most azt mondják, nézd ezt a szörnyű kalapot. Ez nekem nagyon tetszik, mert pontosan azt teszik, amit el akartam érni.

A mikrofonnál Veress Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik marra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz álom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot, köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amit megint elkezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés-ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Az alvás a szomorúság legjobb gyógyszere. Most nem a lusták és a gyávák álmairól beszélek, ők behunják a szemüket, hogy eloltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás, kemény nap után, amikor kimerülten mindent félreteszek és rábízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, új nap, új erőt, új bátorságot ad. Istenem! Azt mondják, az alvás testvére a halálnak, de nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok-e a reggelek, mint egy új élet. Tőled, veled.

Még sötétség hanul a város felett. A házak szurdokaiban a villamosok még nem csöngették föl a napot. De az én vekkerem már csengetett. Most félálomban vagyok és basszankodom, mert föl kell kelni, hogy megint elkezdjek egy napot, amely szürkén és megszokottan közelek felém. Hála neked, hogy megajándékoztál az alvással a hétköznapi szabadsággal. Most pedig segíts neki vágni annak, ami jön. Add, hogy ma is, mint máskor kisüssön a nap. Jó melegen és telve fénnyel. Majd amikor a sötétség meghasad, s az ablakok visszaverik az első sugarakat, mi is fölébredünk egészen új erőben, új reménnyel, hogy aznap minden sikerülni fog. És amikor lángra gyúl a fény, az én reményem is fellobog. Uram, egy némely nép istenként imádta a napot, mert fénye előzi az éjszakát, mert melege hív létre minden élőt, mert láng tűzű keze büntet. Nem is voltak a legrosszabb pogányok. Tudjuk, hogy a tűzvörös gömb művetnek csak parányi része, mégis hagytad, hogy jelképeddé legyen, ahogy előz árnyakat és borzalmakat, ahogy meleget és termékenységet ad a te legszebb és felülmúlhatatlan szimbólumod. Uram, tölts be fénnyel, hogy semmi ne borítsa sötétbe mai gondolataimat és utaimat, hogy sötét zúgokban, rossz kedvben, homályos helyzetekben visszatükrözzem világosságodat. Hagyd, hogy szeretetettől fölmelegedjem, mert szívemet fagyossá is dermedté tette a sötétség. Kelts föl bennem a te életedet, hogy szeretetet sugarát ne rejtsem el. Uram, légy ma városunk felett, utcák és terek felett, üzletek és hivatalok felett, iskolák és bankok felett, igazság és igazságtalanság felett. Találj rá szívünkre és agyunkra szereteted láthatatlan sugarával. Mert legvakítóbb neon csöveink és legjobb olajkályháink még mindig nem tették városunkat sem a fény, sem a meghitt melegség városává. Mert olyan sokan vannak, akiknek a nap csak világító test, eszköz. De nem értik, mit mond, mint jelkép, hogy rád mutat ős forrására minden fénynek, minden életnek, minden szeretetnek. Uram, te légy a napsugara életem napjainak, akkor nem félek sem reggel, sem este, mert te nem ismersz meg semmisülést. Te vagy a kezdet, meg a vég.

mindig jó egy kocsi. Nem föltétlenül nagy luxus kocsi, amiről kiabál a jólét. Már egy kis kocsi szabaddá tehet. Ha úgy érzem, rám zuhannak a házak, bevágom magam, s hajrá ki a zöldbe. Szabadság idején elröpít ahhoz, akit szeretek. Eddig rendben ment minden. Te vigyáztál rám, nehogy baj érjen, nehogy álmokfutó legyek. Köszönöm neked. Ne engedd, soha elfelednem, amikor gurul a kerék. Nem csak saját életem tartom kezemben, hanem mindenkit, akivel csak találkozom. Egy teli pohár, egy át nem adott éjszaka. Kicsivel több gáz vagy hencegés megcsonkíthat, megülhet. Uram, irgalmazz az áldozatoknak, akik ma elvéreznek a maguk hibája miatt, a mások hibája miatt. Induláskor ki gondol a halálra, és melyikünk készül fel rá, hogy hozzád érkezik? Talán én. Élni annyi, mint úton lenni. Valamit megérzek ebből, ha a kormánynál ülök. Nem tudom, meddig visz az út. Nem tudom, mikor jön a vég. Add, hogy készen legyek, ha utam véget ért. Akkor boldogan érek a célba.

Valakinek valami kellemetlent kell mondanom. Sürget a lelkiismeret, de félek. Hát, ha eljátszom a barátságát. Istenem. Vannak napok, amikor arra támad kedvem, hogy mondjam, ami másoknak kellemetlen. Terjesszem a rossz kedvemet, terjesszem a környezetemben. Aztán igazolom magam, ez csak neki hasznára vált. Bocsásd meg, Istenem, ezt a szeretetlenséget, ezt az önhámítást. Ettől senki nem lesz jobb, csak idegesebb. De ez most más. Valakit figyelmeztetnem kell, meg kell mondanom neki, hogy hibázott. Sokat töprengtem rajta, de ez most nem az érosz kedvemtől van, ez a lelkiismeretem parancsa. Fele barátod iránt nem lehetsz közömbös, felelős vagy érte. Mégis elfog a félelem. Félek. Rajta már nem javít a szó, megdühödik rám, sőt, meggyűlöl érte. Istenem, segíts! Beismerem, sokszor volt rossz a kedvem, kihagytam sok lehetőséget. Szabadíts meg engem, nehogy szeszélyeim rabszolgája legyek, s megkeserítsem mások életét. De mindenek előtt ma légy velem, hogy győzzek önző félelmemen, s tegyem, amit a lelkiismeret parancsol. Adj nekem szavakat, de ne sebezzenek, hanem gyógyítsanak. Adj jó alkalmat nekem, hogy megértsem, és győzzön az értelem. Uram, segíts! Mert ha most hallgatok, bűnös vagyok. Mert a beszéd és a hallgatás egyaránt bűn lehet.

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbeejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem több le jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze. Sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam, ügyeskedtem magam és a világ előtt. Ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot. Vagy talán szerényebb legyek. De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert, add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent, velünk meg a világgal, évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, bírál és dicsér, és ad nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét, adj szeretetet, adj reményt, mert a te sikered jelképe sosem más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... A szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de sem itt a Földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van az ő létének magával, a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, beásva magukat a katonák, a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ. A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor

0: igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, azt tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Celánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőbe. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az új szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltoztatásának, megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezé, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sohasem veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterekön nem nagyon szeretik, hogy a novicisok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy mi a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen. De ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet? Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell? Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek? Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez? térdet hajtani, meg kell érinteni, esetleg megcsókolni, nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogyan öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a Assisibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztóruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit, elfelejtett. Eszébe lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damianói templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyen baj van. Nem tud még úgy a teista lenni, hogy ne menné be, én ott a tánba, ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Barsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt, jön neked Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napig

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzüz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzüz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyúzzüz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vigyázz a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalnak amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyos Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és úgy örökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Jó, a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: lélekkel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket

0: Istennek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aménybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd meg a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkormányozott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltózhassunk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője.

oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szentlélek Úristen,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szentséges Szűz Mária,
4: könyörög érettünk.
3: Istennek Szent Anyja,
4: könyörög érettünk.
3: Szüzeknek Szent Szüze,
4: könyörög érettünk.
3: Krisztusnak Szent Anyja,
4: könyörög érettünk.
3: Az Egyház Anyja,
4: könyörög érettünk.
3: Isteni Kegyelem Anyja,
4: könyörög érettünk.
3: Tisztaságos Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Szeplőtelen Szűz Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Sérelem nélkül való Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Szűzvirág Szent Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Szeretetre méltó Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Csodálatos Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Jó Tanács Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Teremtőnknek Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Üdvözítőnknek Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Irgalmasságnak Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Reménység Anya,
4: könyörög érettünk.
3: Nagy okosságú Szűz,
4: könyörög érettünk.
3: Tisztelendő Szűz,
4: könyörög érettünk.
3: Dicsérendő Szűz,
4: könyörög érettünk.
3: Nagy hatalmú Szűz,
4: könyörög érettünk.
3: Irgalmas Szűz,
4: könyörög érettünk.
3: Hűséges Szűz,
4: könyörög érettünk.
3: Igazság tükre,
4: könyörög érettünk.
3: Bölcsesség széke,
4: könyörög érettünk.
3: Örömünk oka,
4: könyörög érettünk.
3: Lelki tiszta edény,
4: könyörög érettünk.

0: Bűnösök menedéke,
1: könyörögj érettünk.
0: Menekültek menedéke,
1: könyörögj érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörögj érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörögj érettünk.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szüzek királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Mennybe felvett királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent olvasó királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Család királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Világ királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
0: Oltalmad alá menekülünk,
1: Istennek szent anyja,
0: könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, miközben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának közben járására, a jelen élet szomorúságaitól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Szent József,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus, szentséges anyád jegyesének érdemeire kérünk, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közben járására megnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve, sietek hozzád, ó Szüzek Szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége, kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre.
1: Szűszülője Istennek,
0: engedd, hogy tied legyek.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmat.

0: hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a 3. fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, 3-szor is megismétli, itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban. Vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban, megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni. Mindent megteszek és meg fogok tenni azért, hogy a lehető legtöbb fiatalt a hitre meghívjam, és megtalálhassa az Isten szeretetét. Ha valaki megtalálja az Isten szeretetét, mindene az övé. Boldog élete lesz, és az Isten megáldja kegyelmeivel és áldásaival. Kívánom mindenkinek, hogy megtalálja ezt az utat, Isten szeretetét, és ezután boldogabb élete lehessen.
1: Andrész Levente, középiskolás diák gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.
4: Mária Rádió és

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A mai estén a Bárka című műsorunkat hallják, akik ma önökkel lesznek.
1: Pezödi Adrien,
2: Újvári Ákos,
3: Lázár Szabolcs
4: és Gergely Boróka.
0: És Ferenc Imese. Nem baj, ezt mindig eljátszuk, úgyhogy most már szerintem nem is volna olyan, hogy ne így legyen, de ettől szép. Hogy vagytok ma este ebben a, már nem mondanám, verőfényben, inkább romantikus hangulatban? Ugyan a hallgatóknak azért eláruljuk, hogy itt éppen, hát nem vették el az áramot, de mi egy kicsit porlunk vele.
1: Fel volt kapcsolva a villany, amikor megjöttünk, és Boró most jött rá, hogy van villanyunk, amúgy a Mária
0: Rádióban. Ez jó.
4: Na, hogy vagyunk?
0: Hogy vagytok, milyen napotok volt? Arról meséltek egy kicsit.
4: Én kezdeném. Hát én most nagyon boldog vagyok, örömteli a szívem, mivel tegnap volt a Light of Night szentségimádásunk, és feltöltöttem, lehetőségem volt szolgálni is, de hogy simán az Úr előtt is lehettem, és hát meg kell említenem, hogy ma egy szemináriumot mutattam be, és úgy érzem, hogy, hogy minden, mindazt, amit el szerettem volna mondani, vagy oda szerettem volna vinni, az jelen volt, és sikeresnek érzem. Úgyhogy meg is ünnepeltem egy kilóeperrel. Nem vettem meg mind, de hogy igen, most ez a boldogságomnak a forrása.
1: Én nagyon boldog vagyok, mert Boró tartott egy szemináriumot. És nagyon harcoltam, hogy én lehessek az, aki megkapja a jutalomszőlőt, amit hozott Boró ma az órára, úgyhogy megkaptam és megosztottam, úgyhogy nagyon finom volt. És én is boldog vagyok, mert tegnap Light of Night volt, és én is ott voltam, és részt vettem, és szolgáltam is, és nagyon vagány élmény volt. Aztán eljöttem hamarabb, mert be kell egy pádandót, beadtam még éjfélig, de úgy jó élmény volt, és hálás vagyok nagyon az Úrnak, hogy ezt is így megengedte, hogy meglegyen.
4: Fiúk?
3: Nekem jó hosszú napom volt. Reggel 5-kor keltem, azért, hogy felérek Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, hogy ugye az egyetem az azzal is jár, hogy néha az embernek órára is kell járni.
0: Nem árt.
3: Vagyis legalábbis órák még kicsit nehezebb elvégezni, meg ugye tudtam, hogy Boró ma be fog mutatni. Úgyhogy az egyértelmű motiváció megvolt. Igaz, hogy nem én nyertem meg az ajándékszőlőt, de azért megajándékoztak belőle.
2: Hú, hát csatlakoznék a többiekhez abban, hogy én is örömteli a szívem a tegnapi Light of Night után. Viszont így a mai nap elég sok kérdést felhozott így az egyetem, az élet kapcsolatban, és azokkal így foglalkoztam, de úgy éreztem mindig, hogy ha túl sokat foglalkoztam egy adott témával, akkor így a Light of Night-nak köszönhetően így mindig így eszembe jutott, hogy nem vagyok egyedül, és nem egyedül kell megoldjam ezeket a problémákat.
4: Amen.
0: Biztos nem véletlen, hogy most behoztátok a Light of Night-ot, úgyhogy tudjátok mit, én leraktam a katekizmust, és arra hívlak benneteket, hogy beszéljünk egy kicsit erről, jó?
1: Micsoda!
0: Mert hogy nem így képzeltem el, vagy úgy nem erre készültem, csak most, hogy így mindannyian úgy érzem, vagy úgy látom, hogy úgy nektek ez nagy hatással volt rátok, meg hogy lehet, hogy a kedves hallgatók nem is tudják, hogy mi ez, vagy hallották, de nem nagyon értik ennek a lényegét, úgyhogy gyertek egy kicsit, meséljetek erről, hogy milyen nektek ez. Biztos nem véletlen, hogy most ezt így mind előhoztátok, jó?
3: Hát én a mostani Light of Night-on nem voltam, viszont elég sok szép élményem kötődik a Light of Night-okhoz. Ugye én már előzőleg is jártam egy másik egyetemet Kolozsváron, az alatt mindig aktívan igyekeztem becsatlakozni az egyetemi lelkészség, illetve a mítés programjaimba. És a Light of Night az egy, én úgy nevezem, hogy evangelizációs szentségimádás. Uh-huh. Szerintem ez egy ilyen megfelelő megnevezés, amiben azok a fiatalok, akikkel azt látjuk, hogy annyit kaptunk Istenből, szeretnénk másokkal is megosztani, ezt abban a formában próbáljuk, hogy behívogatunk embereket a templomba, szentségimádásra. Ugye Krisztus az, aki át tud minket alakítani. Ő az, aki Hát az a legjobb evangelizáció, hogyha ott ülünk ugye a jelenlétében, és akkor erre hívunk meg elég sok embert. Én is volt szerencsém itt Kolozsváron is többször részt venni, meg innen Kolozsváron Marosvásárhelyre is elterjedt a Light of Night, úgyhogy ott például havonta próbálunk egy ilyen alkalmat a Keresztelő Szent Jánosban tartani, és nagyon jó azt látni, hogy elég sok olyan ember, aki lehet, hogy másképp nem térne be egy szentségimádásra, annak hatására, hogy kimegyünk és szépen mozsolygunk és szépen meghívjuk, bejön a templomba és van lehetősége találkozni Jézussal.
0: Egyébként nagyon örülök, mert láttam, hogy Gyergyóba is elindították. Úgyhogy ez számomra gyergyóiként egy külön áldás, igen.
1: Nekem az a nagy élmény ezzel kapcsolatban, hogy ugye, hogy is mondjam, nem akarom furcsán hangzani, de hogy vannak ezek a megszokott programok, például itt Kolozsváron ilyen ifi csoportokban, és úgy egy idő után azokat az embereket úgy már látásból ismered, vagy úgy bemész, akkor úgy tudod, hogy mire számíts. Annyian voltak, például tegnap is, hogy az állam le volt rendesen szakadva ember, hogy fú, nagyon kemény volt. És hát ez az egyik dolog, amit nagyon szeretek, hogy tényleg rengetegen vannak, és ott összemosolygunk emberekkel, idegenekkel, és együtt megyünk előre az oltári szentséghez, és térdelünk le, és idegenek mellé beülünk a padba, és ez olyan vagány, és még az, hogy mennyi szolgálati forma van ott, mennyi mindent lehet így vállalni. Én a zenében vállaltam tegnap, de lehet még rengeteg mindent, és hogy mindenki meg tudja találni, hogy mi az, ami neki igazán megfelelő, vagy mi az, amiben igazán érzi, hogy megtalálja magát, és kellenek is ezek az emberek, mert tényleg fél évente egyszer van, de akkor az viszont olyan, hogy pff, nagyon jó.
4: Én amit szeretek a Light of Night-ban, azok a nyitott ajtók, hogy nyitva van az ajtó mindenki előtt, és ott van Jézus, a legfontosabb a fókuszban, és mindenki a lába elé mehet. Teljesen mindegy, hogy honnan jött, vagy kicsoda, és hogy mi van most a szívében. És hát én is megemlíteném ezt, hogy annyi szolgálati lehetőség van, és nekem az is tetszik, hogy több ideig tart, tehát nem fél óras, aztán keresztet vettem, és már el is tehet az egész imádság. Úgyhogy ezt éltem meg én tegnap is, hogy az első egy órában egyféle szolgálatom volt, a második órában másféle, de hogy a harmadikban lehettem Jézussal, minőségi időt töltettem. Igen. Úgyhogy jaj, nagyon-nagyon szeretem.
2: Én abban is így csatlakozni Poróhoz, hogy ugye nem egy fél órás esemény ez, hanem ez 3 órát ölel fel, és így, amikor bemész a templomba, hogy na, megnézed az órát, hogy hányra sikerült eljutni, és hogy akkor mégiscsak most eljöttél, és ide szánod az időt, de így a tegnapi este így azt vettem észre, hogy 3 óra, hát 2,5, mert nem tudtam időben odaírni, de hogy az a 2,5 óra nekem az egy szempillantás alatt eltelt, és mégis úgy érzem, hogy az a 2,5 óra nagyon gyorsan eltelt, de hogy annyi minden történt az alatt, hogy talán egy hét alatt, egy hónap alatt annyi mindent nem kaphattam volna. És számomra így ebben nyilvánul meg így a Light of Night, hogy egy olyan hely, ahol egyszerre annyi mindent kapok, és nem csak, hogy kapok, még le is tudok tenni dolgokat, amik úgy már az alatt, a fél év alatt úgy felgyűltek. És tudom adni Jézusnak, hogy most már én ezt ameddig tudtam, vittem, de most kérlek segíts, hogy most már ketten vigyük, mert rájöttem egyedül, nem tudom.
0: Miben áll a legnagyobb ereje szerintetek ennek az eseménynek, úgymond?
3: Az egyik dolog, ami egyből eszembe jut, az az egység. Uh-huh. Egységet teremt egyrészt azok között, akik együtt szervezik. Ugye pláne itt Kolozsváron híres arról, hogy nem csak egy közösség igyekszik ezt megszervezni, hanem többen. Tehát például, jól tudom, most is voltak például az itt tanuló francia diákok is énekeltek, az egyetemi lelkésének a zenecsoportja, de a Ferences Kollégium zenecsoportja is, meg a Mécses közösség is, tehát hogy már eleve ez egy egységet teremt. Meg én abban a formában is látom, hogy ugye mind, akiket behívunk, azok nincs garancia rá, hogy ők katolikusok, vagy egyáltalán abszolút keresztények. És van ilyen tapasztalatom, egyszer például meghívtam a román anyanyelvű csoportársaimat, hogyha már egy olyan esemény, ahol románul is vannak énekek, akkor úgy őket is szívesebben hívom meg, és volt annak ellenére, hogy ők nem vallásgyakorlók, nyitottak voltak és eljöttek, és olyan szép volt látni, hogy egyik csoportársam kiment, az oltárhoz húzott egy igerészt, és szegény a padba, úgy nem szegény, a padba sírdogált. Tehát, hogy azt jelenti, hogy valami megérintette. Vagy például volt pünkösdista csoportársam, aki picit ódkodott ettől a katolikus templomba bemenni, de bejött és ő is azzal a tudattal tudott kimenni, hogy igen, itt Jézus valóban jelen volt. Ez az egyik nagy ereje, az egységteremtés.
1: Meg szerintem a másik, az amiről ma beszéltünk is az egyetemen, az, hogyha valami félrecsúszik, akkor van kivel beszélni, és van kinek megbocsájtani, és van kinek azt mondani, hogy gyere, üljünk le, és beszéljük meg, hogy mi történt most, mert nyilván nem tud gördülékenyen menni, vagy nem tud problémamentesen telni egy ilyen nagy dolognak a megszervezése. Persze az is, hogy ez konkrétan Kolozsvárnak a közepének, a közepének, a közepében van a Szent Mihály templomban, és ez mind egy olyan, tehát hogy rengeteg munka és rengeteg erőfeszítés eredménye, és hát igen, van, hogy félrecsúsznak dolgok, és van, hogy mondjuk nem írtunk egyet, vagy van, hogy mondjuk késnek emberek, aztán akkor késik az egész program, aztán nem tudom. De hogy jelen van a Jóisten, és akkor tudunk beszélgetni, mert hogyha ő nem lenne, akkor a kiengesztelődés sem tudna ilyenképpen létezni köztünk, vagy úgy az, hogy akarjuk megbeszélni, vagy akarunk tovább menni benne, és ez is szerintem egy nagy ereje, hogy mindenki szeretné, hogy ez jól menjen, jól teljen, jól végződjön, jól minden, és akkor ennek érdekében segítségül hívjuk az Urat.
4: Én azzal csatlakoznék, hogy szerintem az ima háttér is egy fontos része Light of Night-nak. Most lehetőségem volt a szervező csapatban lenni, és hát így őszintén, ha visszanézek, többet imádkoztunk a programért, mint amennyit szerveztünk. És ez nagyon-nagyon megérint így visszatekintve, hogy már az elejétől kezdve, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz pontosan, már akkor az Úr elé vittük, és ezt hordoztuk a szívünkbe. És hogy ez a közbenjárás több lépcsős volt, tehát hogy úgy a főszervező, szervezők, de hogy egy ilyen 30 fős személy is, vagy csoport is imádkozott. Úgyhogy szerintem azért ez egy fontos dolog benne.
2: Én a különlegességet így abban látom, hogy nem tudod, hogy hogyan fog megszólítani Jézus, de valahogy meg fog szólítani. Ha nyitott a szíved és odamész, én hiszem azt, hogy lesz egy ének, egy igecetli, egy ember, egy bármi, ami neked személyes lesz, és abból te tudsz vagy töltekezni, vagy választ kapsz egy olyan kérdésre, amivel oda mentél, vagy egyszerűen csak egy megerősítést kapsz így az életeddel kapcsolatban. És szerintem szükségük van az embereknek az ilyenekre, hogy ha bizonytalanok, vagy csak úgy egy jó leső, egy bíztatásra van szükségük, akkor ez mindenképpen egy olyan esemény.
0: Igen, emlékszem a tavaly, mikor bementem a Light of Night alatt, csak így beléptem a templomban, rohantam, vagyis úgy indultam, hogy csak rohanok, és nem maradok ott, de végül ott maradtam. És olyan érdekes volt, hogy kimentem az oltár el, és pont így a cetlik kapcsán jutott eszembe, hogy kihúztam egy cetlit, de akkor nekem valami üzenet nagyon kellett, és mondtam az Úrnak, valamit üzenjél már, kérlek, de ilyen parancsolószerűleg. És az volt az igerész, hogy elég neked az én kegyelmem. És ez úgy olyan ráadás volt, úgy mindenre, úgy a kérdéseimre is, meg egy ilyen kicsit összezuhanós periódusban voltam, meg úgy nem találtam a helyem, és amikor ezt így kihúztam, és leültem vele a padba, mondom, ennél nagyobb nem is kellett. És aztán nem is rohantam tovább, mert nem érdekelt már, hogy mi jön, vagy mi következik, majd valahogy arra volt szükségem, hogy ott azt az igerész megéljem, mert valamiért üzenet volt. Ennek kapcsán is, meg akár annak kapcsán is, amit Szabi mondott, fel tudtok-e idézni akár egy ilyen megrendítő pillanatot, ha lehet így megnevezni, akár amikor hívogattatok be embereket, vagy akár amikor visszatekintettetek egy ilyen alkalomra, és közösségben beszéltétek meg, hogy mit és hogyan éltetek át, hogy milyen élettörténetek születtek, vagy melyek voltak azok a visszajelzések, amelyek akár titeket is megérintettek?
1: Jaj, képzeljétek el, hogy lehet, hogy sírni fogok. Nem tartom magam.
0: Már látom, hogy a könnyeid folynak bele a csészébe.
1: Képzeljétek el, hogy tegnap, amikor hazaértem, akkor az ajtónkra, a szoba ajtónkra fel volt ragasztva egy boríték, és volt benne egy levél. Az, hogy mennyire fantasztikus, arról szólt a levél, hogy mennyire fantasztikus ez a zenecsoport, és hogy milyen fantasztikus az, ami amennyi erőfeszítés van benne, és hogy ezt ne hagyjuk el. És hogy egy ilyen hála levél volt az egész. És hát ez nekem nagyon jól esett, és nagyon nagy erőt adott arra, hogy akkor érdemes, van akinek. Mert tényleg az, hogy kiemelték benne, hogy mennyire közel viszi a lelket az Úrhoz az, ahogyan zenélünk, és az, hogy milyen gonddal válogatjuk össze a dalokat, hogy én nem is gondoltam, hogy az emberek erre így odafigyelnek. Hogy így el vannak a zenében, meg úgy jól esik hallgatni, de hogy figyelnek arra, és hogy vannak összeállítva a dalok, és mi követi egymást. És nagyon-nagyon jól esett, és adott egy nagy erőt arra, hogy tovább csináljam ezt így, legalábbis nem tudom még, de egyelőre nagy löket, igen.
0: És azt tudod, ki írta, vagy
1: névtelen? Nem, nincs, névtelen volt a levél.
3: Most az jutott eszembe, az egyik ilyen visszajelzés, ezt Marosvásárhelyről jutott a fülembe, hogy elég sok olyan ember is eljött, aki amúgy lehet, hogy a plébániához tartozik, csak nem nagyon járogatott templomba, és akkor így mondták a papbácsik, hogy hát őt láttam valamikor, most erre nem nagyon jött eddig, de most erre bejött, adott esetben a Szent Jónását is elvégezte, és egyre több ilyen ember került, aki eltávolodott az egyháztól, Istentől, és akkor ennek a valahogy ez egy olyan program volt, amire úgy lehet, hogy Szent Misére nem jönne el, de erre eljött, és ott Isten megérintette. És ezt nagyon jó volt hallani, hogy emberek, nem csak új emberek, hanem visszatérő emberek is vannak. Amúgy nagyon sok élménye van ilyen behívogatásokból. Szerintem nekem és elég sokaknak szerintem ez a legnehezebb szolgálat. Tehát,
1: hogy
3: nagyon vagány ülni és közben járni és imádkozni. Az is persze egy szellemi harc, de kimenni az utcára is. Valahogy kitenni magad annak, hogy az embereknek a nagy része vagy rá se fog hederíteni, vagy simán csak megmondja, hogy ne zavart. És így próbálkozni, nem egyszerű. Meg benne vannak ezek a gondolatok, hogy egy katolikus dolog, ez itt kell menni, és az embereket megszólogatni, ezt nem mi szoktuk csinálni.
0: Igen.
3: De akkor, amikor egy-két ember bejön, és így, hát jó, 5 percre benézek, mert szépen kire, csak akkor látod, hogy még másfél óra eltér, és még mindig ott ül csapatba magában, annak azért van ereje. Annak van.
4: Hát én még nem voltam olyan bátor, hogy behívogató legyek. De még lehet. Nekem egy olyan élmény van a szívemben, tegnap történt, amikor már a hívek, vagy a résztvevők elmentek, és, de hogy ott maradtunk és dicsőítettünk, azok, akik így önkénteskedtek, meg szerveztük, és csak megöleltük egymást tiszta szívből, és egymásba kapaszkodva dicsőítettük az Isten, csak azért, mert van, azért, mert jelen van közöttünk, és hát ez nagyon-nagyon mélyre ment az én lelkembe is. Igen, ez az, hogy csak azért dicsíteni az Istent, mert van.
2: Nekem is így a tegnap volt egy nagyon, számomra nagyon sokat jelentő élményem. Ez a második Light of Night-on volt, és éltem azzal a lehetőséggel, hogy voltak imapárok, és volt egy szándék, amivel ugye elindultam, de végül úgy döntöttem, hogy másikért szeretném, hogyha imádkoznának, és valahogy úgy, ahogy az elején volt egy ilyen a fejemben, hogy hát lehet, hogy azt kellett volna, miért legelőször eszembe jutott, de végül annyira jól sült el, hogy nem azt kértem, vagy amit kaptam, egy ilyen óriási nagy bókot kaptam Istentől, amilyet még hát embertől nem kaptam. És így kaptam egy útmutatót is, szintén az imapároknak köszönhetően, és ez volt számomra egy ilyen nagyon megérintő, egy nagyon olyan, ami a szívemhez közel áll.
0: Most így eszembe jutott az én saját élményem, hát szerintem 10 évvel ezelőtt volt, amikor még az egyetemi lelkészségen dolgoztam, akkor még a piarista templomban volt a Light of Night, és emlékszem, egyszer bevállaltam ezt a behívogatást, és elkaptam egy hajléktalan férfit, és bejött a templomba, lezuhant az oltár elé, ez van így nagyon erősen bennem, gyertyafény, meg azt láttam egy adott ponton, hogy zokog, de ilyen hosszú ideig. És utána beült a padba, még egy jó ideig, egy jó darabig ült ott, és utána elment, és elvégezte a szentgyónását, képzeljétek el. Olyan megrendítő volt, vagy úgy azóta most 10 év után is teljesen, abszolút emlékszem az arcára, a mozdulatára, az, ahogyan látszott rajta, hogy ott valami nagyon megérintette. Na szóval ezért kérdeztem, hogy tényleg ezek a példák, és nagyon sok ilyen van, amik így nagyon közel visznek, vagy akár általunk is közel viszik őket az Istenhez is, hogy ezt így megtapasztalva közösségbe egyénileg is, meg akár így hosszú évek távlatából is visszatekintve azért nagy ereje van ennek. Végezetül, mert lassan véget ér a műsorunk. Arra kérlek titeket, hogyha már ezt a témát ragadtuk meg ma este, akkor fogalmazzatok meg egy gondolatot, egy buzdítást, bármit, ami így a Light of Night-tal kapcsolatban bennetek van, és amit átadnátok akár azoknak, akik most úgy hallgatnak bennünket, hogy sosem voltak hasonlón, és talán még egy kicsit óckodnak is attól, hogy akár részt vegyenek.
1: Boró ebben nagyon jó.
4: Hát, kedves testvérem, aki most hallasz, ha szeretnéd megtapasztalni a krisztusi egységet, azt a szeretetet, amit a mennyei atya csöpögtet felénk, akkor szeretettel várunk legközelebb. Jézus téged is vár.
3: Talán ezt mondanám, hogy nem feltétlenül kell Light of Night-ot szervezni ahhoz, hogy valakit behívjunk a Istenhez, vagy a templomba. Mm. Ezt bárki bármikor megteheti, hogyha van egy olyan ismerős, aki lehet, hogy nem jár olyan sokat templomba, akkor be lehet hívni. Isten csodákat tesz. Illetve nem monopólium az, hogy csak Kolozsváron, vagy Vásárhelyen, vagy Erdőben lehet megszervezni, hanem például volt érdeklődés Brassóból is, hogy szeretnének Light of Night-ot. Lehet ilyen csinálni a hosszabb szentségimádást. Nagyon sokféle stílusban lehet ki, ahogy szeretné, de az oltári szentség előtt eltöltött idő mindenkit meg tud változtatni és közelebb vinni Istenhez.
1: Én nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor van olyan nekem így a hétköznapjaimban, hogy valamihez abszolút nincs kedvem, mondjuk egy programhoz. De amikor már ott vagyok, akkor megjön a kedvem, vagy úgy, akkor már úgy azt mondom, hogy már nem megyek vissza, és akkor lehet, hogy még az is lehet, jól érzem magam. És lehet, hogy ezt mondanám annak, aki hallgat most, és még nem volt ilyen, vagy mondjuk nem tudja rávenni magát, hogy elmenjen. Vedd rá magad, menj el, és nem fogsz visszafordulni, amikor beléptél a templomba. És még az is lehet, hogy meg is érint valami, ki tudja.
4: Vagy valaki.
1: Vagy valaki, igen. Ennyi.
2: bennem így az fogalmazódott meg, hogy minden, amit így a jó Istenért teszünk, amit így teljes szívvel átadunk neki, és azért ajánljuk fel, hogy ő tudjon munkálkodni, azt ő százszorosan vissza fogja az a mi életünkben adni, és ezáltal szeretném bátorítani a kedves hallgatókat, hogy lehet, hogy most így első hallásra az a 3 óra sok, de azt, ha odaajánljuk, és odaajánljuk azt a 3 órát, hogy na, Istenem, ez van, kellene mosogassak, kellene holnapra ételt csináljak, de most elmegyek hozzád, ő szerintem fog tenni azért, hogy neked azok a problémák, vagy esetleg dolgok, amiket most félretettél, ő érte, hogy azok megkönnyebbüljenek, és könnyebb legyen megoldani azokat.
0: Köszönjük szépen. Szerintem nem véletlen, hogy már beszéltünk. Jó lett ez így. Köszönöm nagyon nektek. Kedves hallgatóktól pedig el is búcsúzunk. A mára választott témát majd feldolgozzuk 2 hét múlva. Áldott szép estét és jó éjszakát kívánunk önöknek, akik ma kedves hallgatókkal voltak.
1: Bözödi Adrián,
2: Újvári Ákos,
3: Lázár Szabolcs,
1: Gergely Boróka
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Első János, pápa, vértanú. Ravennában született 526. május 18-án. 3 éves pápasága 523-tól 526 között. Itáliában a keleti gótok voltak az urak Nagy Teodorich alatt. Konstantinápolyban Justinus császár uralkodott. János sorsát csak a kor Kelet és Nyugat-Róma között fennálló egyházi és politikai feszültségének ismeretében lehet megérteni. Teodorichot 498-ban elismerték Itália uralkodójának, és mint a kelet-római császár helytartója uralkodott Ravennában. Ravenna műemlékei mindmáig tanúskodnak uralkodói öntudatáról és a klasszikus műveltségének az ő uralma alatt bekövetkezett jelentős utóvirágzásáról. A római püspök és egyház irán Teodorich jóindulatú és nagyvonalú volt. Ariánus keleti gótjai és a benszülött katolikus lakosság között igyekezett fenntartani a békét és az egyetértést. A római hagyománynak megfelelően inkább kedvelték a kelet-római császárt, mint a kelet-gót Teodorichot. Teodorich nagyra törő terveket szőtt egy nyugat-római germán állam alapításáról. Ennek útjában állt és meghiúsulását jelentette, ha sikerül kiterjeszteni a kelet-római

folyást más germán államokra, például Sigizmund király Burgundiájára. Ilyen körülmények között a kelet-római birodalommal való rokonszem vagy barátság felségárulás számba ment. A király hosszú éveken át legbizalmasabb embere, a politikus és filozófus Beotius ennek a gyanúnak esett áldozatául 524-ben. Teodorich a gótok szószólójának tartotta magát bizánci területen is, ahol Justinus császár felújította a régi római eretnek törvényt, majd az ariánus gótok ellen fordult. Az ariánusoktól elvették templomaikat, és katolikus istentiszteleti célokra használták őket. Félő volt, hogy a császár és Teodorich versengése vallásháborúba csap át. Ebben a feszült helyzetben Teodorich Róma püspökét tette meg a bizánci udvarba menesztett egyik küldöttség vezetőjének. A katolikus főpásztornak kellett az ariánus gótok érdekében közben járnia. Jánost a keleti útra a politikai parancs kényszerítette, amely szinte lehetetlent kívánt tőle. Ez volt az első pápai utazás a bizánci udvarba. Jánost teljes tisztelettel fogadták Konstantinápolyban. 526 húsvétján a bizánci szertartások értelmében ő tette a császár fejére a koronát. Küldetésével maga sem értett egyet, de nem is ért célt. Tehát üres kézzel tért vissza a pápa Itáliába. Ezért felségárulás címen letartóztatták, és Ravennában börtönbe zárták. Végül itt halt meg 526. május 18-án. Holttestét Rómába szállították a Szent Péter Bazilikába. Az utókor vértanúnak tekintette.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Kettőztetett kötelesség, hogy kiki lelkismeretesen betöltse helyét, s abból kinek kalandozzék. Mondta Széchenyi István.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, és jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorunkkal. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Az elmúlt hónapokban az érzelmi szükségletekről beszélgettünk, kezdtük ugye a biztonságot, a biztonságos kötődést, majd az autonómiát taglaltuk talán az elmúlt két részben, innen szeretnénk folytatni a mai estén. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Weber Csilla pszichológust. Isten hozza, drága Csilla néni!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örvendek, hogy folytathatjuk ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a különleges szükséglettel, amire a kamaszok rögtön rávágnák, hogy hú, hát mi a határokról akarunk beszélni, azért vannak, hogy áthágjuk, semmi más érdekesség nincs benne. Na, hát én pedig azt szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, és megpróbálni arról beszélni, hogy mit tudunk tenni szülők, pedagógusok, és talán az egész társadalom azért, hogy ezek a határok tényleg megadják az igazi biztonságérzetét a gyermekeinknek. A legkisebb kortól bizony-bizony határokat kell megmutatni, megszabni, megbeszélni, elfogadtatni a gyermekeinkkel azért, hogy később felnőtt korukban ne legyen annyi problémájuk szintén a határokkal. Hiszen annyian vannak, akik áthágják hol az egyik, hol a másik ilyen határt, mert hát miről is szól? Mit szabad, mit nem szabad? Mit lehet, mit nem lehet? Kivel hogy beszélhetek, kivel mit tehetek, úgyhogy neki se legyen rossz, nekem se legyen rossz. Tehát egy csomó információ lenne, amit a legkisebb kortól kezdve meg kell mutassunk a gyermekeknek, hogy ez az a mód, ahogyan élni kellene, ahogyan egymással viselkednünk kellene, amit meg lehet engedni, illetve velem szembe milyen igényeket támasztok én a társadalommal szembe, és velem szembe hogyan viselkedhetnek. Hát mint egy útmutatót mutatnék, adnék a társadalomnak, a többieknek ahhoz, hogy hogyan kell hozzám viszonyulni. Hol vannak az én határaim? No, hát ez nem egy olyan egyszerű dolog, azzal együtt, hogy méhen belül is határok között élünk, ugye? Tehát ott a jó meleg méburokban ülünk benne, és már határok vesznek körül, nem tudom kinyújtani a kezemet, amennyire akarom. Tehát a méhen belüli élettől kezdve végig ezek között, a határok között élünk. Na most azután, miután már a világra jöttünk, hát egész másak lesznek a határaink, megváltozik körülöttünk minden, a tér az jóval szabadabb lesz, hát viszont az embereknek a viszonya hozzánk egészen más, mint annak az édesanyának, aki minden vágyunkat, kérésünket akkor teljesítette, ugye? Hát nagyon érdekes ez, hogy hogyan alakul, és mennyit közvetít a család, mennyit közvetítenek a szülők elsősorban a gyermekeiknek ezekből a határokból. Talán egy pár mondatot mondjunk először arról, hogy igazából a gyermekekhez való viszony, amit hát akárhogy is nevelés néven ismerünk és próbálkozunk, hogy minél jobb és minél kiegyensúlyozottabb embert neveljünk a gyermekeinkből, ezeknek különböző formái vannak. Ugye a legismertebbek az autokratikus, a demokratikus, vagy az úgynevezett laissez-faire, ráhagyó nevelési mód. Tulajdonképpen azt jelenteni, vagy azt próbálnám itt most elmondani, hogy milyen módon közvetítjük a gyermekeknek, vagy adjuk át a gyermekeknek ezeket a korlátokat. Mondjuk el, hogy hogyan kell ezeket a korlátokat használni. saját biztonságunkat jelenti. Igazából az, ha megvannak a saját korlátaink, amikor azt mondjuk, hogy hozzám úgy közeledhetsz eddig, és ne tovább. Sokszor háborgunk ellene. Egy nagyon kedves riportot hallgattam az EDTV-ben, ahol az egyik riporter elmondta, hogy a saját kislánya háborgott az ellen, hogy miért mindig anya az, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és ő már megelégelt, és azt mondta, hogy csinálj, amit akarsz akkor. Amire a gyerek kétségbeesve mondta, nem, mondd meg te. Tehát tulajdonképpen egy idő után érzik a gyermekek, hogy ez a határ, ezek a korlátok az ő biztonságokat jelentik, és igenis szükség van rájuk. Az autoriter mód az, amikor a szülő, a felnőtt megmondja a gyermeknek, igen, ezt kell csinálni, így kell csinálni, és ez a bizonyos, ameddig az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amíg én mondok. Hát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de életkoronként és helyzetektől függően bizony van, amikor ezt kell használni. Hiszen 3 éven aluli gyermekekkel nagyon pontosan meg kell mondani, hogy most ezt meg szabad fogni, ezt nem szabad megfogni. Hogy hozzátehetem szóban a magyarázatot, az természetes. De a gyermek fejlettségi értelmi szintjétől függ, hogy igen, meg fogja érteni, vagy egyszerűen meg kell fogjam a kezét, és elvegyem onnan. Tehát ez a kicsi korban, amikor ezt az autoriter módot használjuk, ez természetes. Ugyanilyen természetes az is, hogyha egy szállodában tűzült ki, akkor egyszerűen fordítani kezdenek be csengőszor vagy valami, és teljesíteni kell azt, amit mondanak. Olyankor nem alkudozunk, hogy akkor most kimegyek, vagy nem megyek ki. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor ezt az autoriter módot használjuk. A másik lenne a demokratikus, amit hát mindenki szeretne, és mindenki ezt gondolja a leghatékonyabbnak, persze ez így is van, 3 éven felüli, amikor már beszélni tudunk, amikor már a véleményeinket, a gondolatainkat egyeztetjük, amikor el tudom mondani az igényeimet, a vágyaimat, én gyermek, és én szülő is, hogy ezt hogy látom. És ezt megbeszélve konszenzusra juthatunk, és megegyezhetünk abban, hogy igen, adott helyzetben ezt és ezt kell csinálni. Hány órakor jövünk haza, ugye az egyik ilyen sarkalatos kérdés, főleg a kamaszoknál aztán, és bizony abban is sokáig kell egyeztetni, sokáig kell érvelni mind a két félnek, hogy tulajdonképpen miért ekkor, és miért nem akkor, és miért így, és miért nem másképp. A harmadik mód lenne az úgynevezett laissez-faire ráhagyó. Csináld, ahogy akarod, fiam. Hát ez egy nagyon furcsa dolog. Van egy kedves, idősebb ismerősöm, 50 év körüli, aki azt mondta, hogy az ő édesanyja mindig azt mondta, hogy ő megbízik bennünk, és soha nem mondta. Nem mondott tiltásokat, nem mondott irányokat, hogy hogy csinálják. Hát azért gondolkozzunk egy picit, ha soha nem hallom, hogy mi a helyes, senki nem mondja, esetleg látok környezetemben helyzeteket, és utánozni kezdem. Ugye aztán jó vagy rossz, majd a saját káromon tanulom meg. Tehát ez a ráhagyó stílus, ez nem biztos, hogy jó mód lesz arra, hogy a gyermekemet neveljem. Van helyzet, még ebbe is van helyzet, amikor azt mondom, hogy jó, most már annyit mondtam, próbáld ki, és meglátod, mi lesz a vége. Természetesen azt nem hagyom, hogy a testi épségét különösebben rongálja, vagy valami olyasmit tegyen, amiből hatalmas baj keletkezik. Csak azért mondtam el, hogy gondolkozzunk el ezen is, hogy vajon mi szülők melyiket szoktuk elsősorban használni. Ugye a kicsi korban ez a domináló autoriter mód lenne, amit használunk, mert a gyermeknek a képességei hogy kivitelezzen bizonyos dolgokat, még nincsenek meg, de nem is olyan nagyon akar sok mindent csinálni. Magyarul nincs motivációja. Tehát se képesség, se motiváció még nincs. Kell a felnőtt, aki az irányító, a terelgető szerepet átveszi, és aki ezt neki biztosítja, hogy biztonságos körülmények között járjon, szaladjon, hova menjen, mászhat fel, honnan nem esik le. Tehát egy csomó minden van a világ körülötte, annyira új és annyira ismeretlen, hogy mindenből információt kell szerezni, és akkor az a szülő, az a nevelő, a gondozó, aki a gyermekkel van, az szépen autokratikus módon, de meg fogja mondani. De aztán lassanként eljön az az idő, a másik, a 3-5 éves kor között, amikor nő a motiváció, jaj, hát ebben a korban az egyedül, én csinálom, én akarom, én szeretném idehozni. Hagyjad, ugye ezeket mind nagyon sokszor halljuk a gyermektől, és bizony ki is kell használni. Ózsa Innétől hallgattam egy kedves előadást, aki ezt nagyon szépen részletezte, hogy megmutatjuk, együtt csináljuk, gyakoroltatjuk. Tehát azt a sok mindent, amit szeretne, mert az óhaj benne van, hogy ő végezzen egyedül, például ott van egy tésztagyúrás, ott van egy vágok valamit, ott van, hogy pucolok egy borsót, egy csomó minden van, amit a gyermekek boldogan csinálnak, azt legelőször szép sorjában ugye először mutassam meg, hogy mi a módja annak, utána szépen együtt is elvégezhetjük, egy kicsit a kezét megfogom, egy kicsit segítek esetleg, vagy védő tartó kezet nyújtok, tehát valamilyen módon együtt csináljuk, és utána azt mondom, jó, akkor most már próbáld egyedül, mehet a gyakorlás. Nagyon-nagyon jó, és nagyon fontos, hogy ebben a korban, akár az óvodában, akár a szülői házban hagyjuk a gyermeket, hogy minél több mindent kipróbálhasson. Az 5 éves gyerekek nagyon ügyesen megkenik a vajas kenyerüket, de nem biztos, hogy a nagy késsel a szalámit neki kell vágni. Ugye? De lesz egy olyan kis kés, vagy egy műanyag kés, amivel ő is elkezdhet vágni. Aztán eljutunk szépen oda, hogy a 9-10 éves már azt is meg tudja csinálni. Tehát nagyon odafigyelve arra, hogy milyen képességekkel rendelkezik, annak megfelelően próbáljuk gyakoroltatni vele a világ dolgait. De ez vonatkozik arra is, hogy hogyan viselkedünk a másik emberrel. Hogy hogyan játszunk a másik gyermekkel. Ugye a kisebb gyermekek még egymás mellett játszanak, először külön, aztán egymás mellett játszanak, aztán jönnek az együttjátszások. Tulajdonképpen a kollaborációnak, az együttműködésnek a királyi. Kimarom a kezéből a játékot, mert akarom, vagy azt mondom, hogy kérlek, add ide, gyere, játszunk együtt. Ezeket mind-mind hallani kellene valakitől. Mert ha a játszótéren ott van a kedves szülő, és nem a telefonját nézegeti, hanem a gyermekeket, hogy játszanak, akkor oda kiáltja, hogy érd el szépen. És annak ugye a varázsszavak, a kérem, köszönöm, légy szíves. Ezeket is ugyanúgy gyakorolni kéne, és tulajdonképpen a későbbi együttműködési képességeinek tesszük le az alapjait. Itt 5 éves korban. No, aztán jön az 5 éves kor utáni korszak, ami aztán egy viszonylag jó képességű gyermekek 5 éves kor után már sok mindent meg tudnak csinálni, de a motivációjuk azért az kicsit csökken, már nem akarnak annyi mindent, már megpróbálták azt, amit gondoltak, kezdődik az iskola, hát ott aztán pláne nagyon sok minden lesz, amit meg kell tanulni, hogy kell tanulni, meg kell tanulni, hogy kell együtt dolgozni az osztálytársakkal, na meg a tanítónénivel is, tehát az is nagyon fontos lesz. Meg kell tanulni azt, hogy vannak kötelezettségek, vannak kötelező feladatok, amiket el kell végezni, hiszen az óvodában is hát vagyogatott ebből, voltak olyan feladatok, ott is volt, amit közösen végeztünk, vagy meg volt mindenkinek a saját feladata, de nem járt érte semmi különösebb, legfeljebb csak egy dicséret, mert ott meg mind arra vigyáztunk, hogy mindenkinek a munkáját értékeljük, és lehetőleg pozitívan, és nagyon szépen mutassuk meg azt, hogy hol van, ami hiba, hol van, ami nem pontosan olyan jól sikerült, mint ahogy ők szeretették volna. De az iskolába kerülés az meg nagyon-nagyon sok ilyen határral, határhúzással kezdődik, és hát azzal is fejeződik be. Tehát itt aztán egyre több lesz az, amit már nem csak gyakoroltatni kell, és nem csak megmutatni, és aztán gyakoroltatni, hanem szóban el is magyarázni. Ugye, hála Istennek a legtöbb gyermek jó szóbőséggel szépen felkészülve kerül az osztályba, és ott már a tanítónéni elmondja, elmagyarázza azt is, hogy miért kell így csinálni. És a gyermekek, amit a tanítónéni mond, azt a gyermekek nagy része szentnek tartja. Anyuka más mondhat, apuka más mondhat, amit a tanítónéni mondott, az biztos, hogy úgy van, és úgy kell tenni. Amennyiben ilyen gyermekünk van, aki szeret nagyon ered szegülni, mert azért van ilyen is, hogy én ezt nem akarom. Én ezt nem szeretném csinálni. Na, ilyenkor kezdődik és tevődik fel a kérdés, hogy mit tud tenni a szülő, vagy mit tud tenni a nevelő. Volt ilyen helyzetben részed? Valamikor tudni, hogy a lányait kicsikorúban ellenkeztek, hogy nem akarnak valamit megcsinálni?
0: Hát volt, nem is egyszer, de mondjuk annyira nagyon vészes helyzet nem volt, viszont az ismeretségi körömben volt olyan gyerek, aki biztos, hogy mindig csak az ellenkezőjét akarta annak csinálni, amit kellett volna, és a barátnőmnek meg is gyűlt a baja vele, mert nagyon nehezen tudta úgymond terelgetni és a határok között tartani, mert mi akármilyen helyzet volt, mindig azt kereste, hogy tudná ő kijátszani azokat a határokat.
1: És hogy tudna bosszúságot szerezni annak a felnőttnek, aki ezt törekéri. Tehát én szerintem ilyenkor egy háttérben egy rossz érzelmi kötődés van. Tehát ő, hogy valamiért meg akarja mutatni, hogy a saját akaratát érvényesíti, és nem teszem azt a kedvére annak, aki kéri, most legyen ez szülő vagy pedagógus, mindegy, ezzel valójában egy kicsit bosszút akar állni, valamiért haragszik, valami sérelem érte. Valahol ez a határ meghúzás, illetve előtte az a bizonyos biztonságos kötődés, hogy amit az az illető mond, hát az csodálatos, mert ő a legjobban tudja ezt, hogy kell. Ugye ebben a korban annyira felnéznek a szülőre is, a pedagógusra is a legtöbb gyermek, hogy ez nem nagyon fordul elő, de van. Bizony meg kéne keresni az okát, hogy miért ellenkezik ennyire. Evel ijeszgették, mert sajnos még most is van ilyen, hogy az óvodában azzal ijeszgetik, hogy na, majd az iskolában meglátod, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát bizony, megpróbálja, hát ha meg lehet, mert hogy az óvodában nem az övé volt a legszebb rajz, és nem dicsérte meg óvónéni, és ezt többször megcsinálta, akkor elkeseredett, és már nem is akarok rajzolni, már nem is szeretem a rajzot, nem is szeretlek téged óvónéni. Ugye ez is bekövetkezhet. Na most az iskolában, hát megint meglátjuk, hogy most megint kérnek valamit, most megint azt kell csinálni, amit ők mondanak. És miért nem lehet piros nyuszit festeni, miért feltétlenül barna vagy fekete kell legyen, vagy fehéren kell adja. A piros nyuszi legalább olyan szép, és ő hozza a piros tojást. Ugye? Tehát ez nagyon-nagyon kényes kérdés, hogy az ellenkező, ellenszegülő kicsi gyermekekről, és most kisgyermekekről, kisiskolásokról beszélünk, hát a kamasz már hivatalból ellenszegül, de a kicsiknél ilyenkor hogy lehetne meggyőzni arról, hogy az, amit kérünk tőle, az az ő javára van, hiszen igazából ezeknek a korlátoknak a megmutatása a saját fejlődését, illetve testi épségét, és a másik gyermeknek a testi épségét vagy fejlődését szolgálja. Tehát mindenképpen vigyázni kell arra, hogy ne történjen egy játszótéren semmiféle baleset, azért, mert a szemébe szórom a homokot, mert most dühös vagyok rá, a saját indulatkezelését így tudja megoldani adott pillanatban, és ilyenkor a szülő mennyire áll oda, és a két szülő kezdel veszekedni, hogy a te gyereked volt a hibás, mert azt kezdte, vagy az én gyerekem volt a hibás. Ahelyett, hogy mind a ketten arról beszélnének, hogy ilyet nem lehet csinálni. Ezt nem szabad. Tehát úgy nem játszunk, hogy a másik gyermeknek ártok vele. És akkor talán felnőtt korunkban is kevesebbet ártanánk egymásnak, és úgy játszanánk, hogy nem ártunk egymásnak. Ugye mindenképpen a célját kell végig gondoljuk, hogy mi a célja ezeknek a határoknak. Miért húzzuk meg? Az egyik nagyon lényeges az önbizalom, a bizalom erősítése, az önértékelés erősítése. Ugye akkor, amikor egymás után különböző feladatokat oldanak meg, hát az iskola egyfolytában feladatokat kér, egyfolytában értékel, hát lehet, hogy csak szóban vagy írásban, de lehet, hogy jegyekkel is. Lehet, hogy nem csak elmondja a tanítónéni, hogy ki volt a legügyesebb, hanem azt is elmondja, hogy bizony ennek nem volt jó, meg nem volt szép, amit készített, és még van, akik esetleg ki is állítanak, vagy ki is gúnyolnak esetleg azért, mert nem szépet rajzolt, vagy nem szépen írta meg a házi feladatát. Tehát nagyon-nagyon kényes dolog az, hogy sikerül az önbizalmát erősítsem azzal, hogy betartotta a határokat, megoldotta a feladatokat, úgy viselkedett a társaival, ahogy az kell, és ahogy az a kollaboráció, az együttműködés megkívánja, vagy ennek az ellenkezőjét tette. És nagyon utána kéne nézni, hogy mi az, ami belőle ezt a keserűséget, hát mondjam azt, hogy bosszút kiváltja. Miért nem akarja ő ezt megcsinálni? Sok játék, sok beszélgetés, sok simogatás kell hozzá. Ugyanakkor ugye a jó gyerekek, akik szót fogadtak, akik meghallgatták azokat a tanácsokat, amiket elmondott a felnőtt, azoknak az önbizalma nő, mert azok folyton a dicséretet kapják. És akkor azt mondja, hogy nézd, megdicsérték azt, amit én. Azt mondták, hogy két sort kell csinálni, megcsináltam mind a két sort, meg még egy harmadikat is. És nézd, milyen szépen sikerült ez a horogvonal itt a harmadik sorban. Jön tanítónéni, megnézi, hú, milyen ügyes volt, és agyon dicséri. Hát hogy ne nőne a mellénkéje, hogy igen, bizony, én voltam az ügyes, és én voltam a jó. Valamikor már azt hiszem elmondtam ezt a kedves történetet, ez a barátnőm. Ma már idős orvosnő lányának a gyermekkori története, hogy elmesélte, amikor hazajött az iskolából, hogy képzeld, Csilla, már Katika is tud olvasni, aki a leggyengébb kislány volt az osztályban, és örült annak, hogy a másik gyermek is már elkezdte az olvasást elsajátítani. Az, hogy ő jól tudott olvasni, az már természetes volt. De hogy milyen jó, hogy sikerült a másiknak is. Ja, Istenem, de ritkán hallunk ilyet az életben a felnőttek között, ugye? És milyen jó lenne, ha ez itt most belénk vésődne, hogy lehet örülni a másik ember sikerének, a másik gyermek sikerének is. Hát ez is lenne az egyik célja ezeknek a korlátoknak.
0: Azt javaslom, hogy tartsunk most egy rövid zenei szünetet.

0: Kedves hallgatóink, visszatértünk a zenei bejátszás után. Önök a Fogom a kezed című műsort hallgatják, amelyben korlátokról, határokról beszélgetünk.
1: Miért kell így tenni azt, amikor már szó van, megértik és el tudom magyarázni? Az egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Azért, mert én akarom, én anyuka vagy pedagógus, vagy azért, mert ez így helyes. Tehát ha én megmutatom a gyermeknek, hogy most én azért nem engedlek oda felmászni, mert akkor ez is ez lehet a következménye, az egy dolog, az nagyon-nagyon fontos lenne, de nem azért mondtam, mert én olyan nagyon az, hogy gonosz vagyok, hogy nem akarom, hogy te ott jól érezd magad, hanem azért mentem, mert félek, hogy onnan le tudsz esni, és nem tudsz eléggé ügyesen fogózni, vagy olyan magasan van az a bizonyos hely, ahova fel akartál mászni. Tehát a gyermeknek azt kell megérezni, hogy itt nem az anyának kell megfelelni elsősorban, hanem egy megoldandó feladatot kell jól megtanulni, kivitelezni. Tehát nem az én kegyeimért kell versenyezni, és azt végig gondolni, hogy na most akkor anya megdicsed, nem dicsed. Jó, az is nagyon jó dolog, de elsősorban itt az én testi épségemről volt szó, és anya ezt azért nem engedte meg. Sose felejtem, már éven voltunk kirándulni gyerekekkel, és hoztak le valakit, aki egy hegycsúcsról leesett, és bizony kenészverés és minden, és a gyerekek kérdezgették, hogy mi történt, hogy milyen ágakba leszkábált valamit hozták le. Szóval elég rémisztő volt az az igazság, és bizony elmondtuk, hogy jó, persze, hegyet mászni nagyon jó dolog, de biztonsággal. És azt kimondja meg, azt majd megmondja a felnőtt, hogy hol, mivel, hogy mászol be, hova lépsz, mit csinálsz, mibe fogózol, milyen felszerelés kell hozzá, és hogy kell csinálni. Tehát itt annak a tudatosítása, hogy nem az én kegyeimért kell megcsináljon, vagy ne csináljon meg valamit, hanem azért, hogy megtanulja a helyes módját annak a bizonyos tevékenységnek a kivitelezésének, vagy annak a viselkedésnek a helyes módját, az azért történik, hogy őt védjen vele, az ő biztonságát védjen vele.
0: Itt lenne egy kérdésem.
1: Igen.
0: Előfordulhat az, hogy mondjuk egy szülő, vagy akár egy pedagógus visszaél ezzel, és a gyerek úgy érzi, hogy tényleg sok értelme nincs annak a bizonyos határnak, vagy korlátnak, és hogy egy idő után azért nem fogadja meg, mert úgy látja, hogy úgyis ez csak azért van, hogy megfeleljen annak a bizonyos személynek, tehát hogy ez így fordítottan is működik?
1: Hát, ha azt gondoljuk, hogy a pedagógusok is emberek, és van köztük olyan, aki sajnos ezt valamilyen saját sérelmének a kompenzálására használja, akkor előfordulhat. Tehát kamaszoknál fog előfordulni az, ugye, mert a kicsi gyermek, és most 9-10 éves korig beszélünk, amíg az elemi osztályokról van szó, addig bizony előfordulhat, akkor is előfordulhat, hogy azt mondja, hogy de én már olyan szépen írom ezt a horogvonalat, mi a fenének kell mind háromszor írni belőle. Na most ilyenkor a tanáron, a pedagóguson, tanítónénén múlik, hogy ő is látja, hogy szépen írja, és adjon neki valami más feladatot, mert ha a gyermek őszinte bizalommal van a tanítónénihez, akkor azt mondja, hogy hát tanítónéni, tessék megnézni, én már megírtam, és ez nagyon szép, akkor miért kell a harmadik, vagy a negyedik sort is csináljam? És akkor tanítónéni azt mondja, tényleg szép, jó, akkor gyere, mutatok egy másikat, írjad azt. Tehát igen, a gyermekek egy részében valamikor reális és igaz, amit mond, vagy ha nem az, akkor a tanítónéni mondja el, hogy hát azért itt van ez a hiba, ott az a hiba, soha, ott az a hiba. Tehát ezeket, ha kijavítottad, akkor lehet más. Matematika feladatokat kell megoldani. Van, aki ugye pillanatok alatt megoldja, és van, aki ott kínlódik 10 percig rajta. Na most akkor a többi az vár és nézi. Nem, tanító néni járkál, és adja a plusz feladatokat. Igen, kész van, akkor te még kapsz, még kapsz. Aztán vagy azt mondja a gyermek, hogy na, inkább nem leszek kész olyan gyorsan. Persze, hogy túljárnak az esélyt, vagy nem akar többet csinálni, és azt mondja, hogy akkor nem szólok egy szót sem, ülök szépen csendbe. Hát természetes, gondolkozó, értelmes lényekkel vagyunk együtt. Hát ez vele jár. Esetleg nevetni is lehet rajta. Jó, most jól jártál, de akkor te még meg kellett csinálni belőle hármat. Amire ő lehet, hogy azt válaszolja, hogy én nagyon szeretem megcsinálni ezeket. Ugye? De az is lehet, hogy legközelebb azt mondja, hogy nem, akkor nem fogok szólni, mert akkor még pluszba kaptam valamit. Igen. Hát ezen el lehet gondolkozni azon, hogy most akkor melyik a jobb, és hogyha elmeséli anyukának otthon, akkor anyuka is mondja a véleményét. Vagy azt mondja, hogy ügyes voltál kisfiam, hogy még hármat meg tudtál pluszba oldani, vagy azt mondja, hogy látod fiam, hogy jobban jár az ember, ha nem jár a szája. Kinek milyen tapasztalata van a szülőnek? Azért ez is benne van. A korlátokat a szülők úgy állítják fel, ahogy a saját értékrendjük, erkölcsi ítéleteik diktálják. Minden szülő tudja, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, de lehet, hogy ő sem azt csinálja, és lehet, hogy nem is azt mondja. És a tanítónéni a hibás. Ugye? Volt nekem olyan ismerősöm, aki azért harcolt,

0: És akkor megint oda jutunk, hogy akkor el kell azon gondolkozni, hogy a társadalom, amiben élünk, mennyire becsüli meg a pedagógusait, nemzetnapszámosaima is, vagy többre értékeljük őket. És hogy milyen erkölcsi értékek szerint él az a társadalom, amiben élünk. Én most nem akarok kritizálni, és nem akarom elmondani hirtelen a saját véleményemet, mert sajnos az enyém is nagyon szomorú és rossz pillanatnyilag, de igen, nagyon gyakran előfordul az, hogy a szülők a pedagógust hibáztatják olyan dolgokért, amiben abszolút nincs igaz. De csak egyet szeretnének. Az én gyerekem, az kitűnő, kiváló, a legtökéletesebb, és legyen szíves a tanítónéni ezt értékelje. És a tanítónéni talál olyan dolgot, amiben szeretné a gyermeket változtatni, például, hogy nagyon irigy, és az osztálytársaival nem jön ki, és ebben szeretne egy kicsit javítani, és egy kicsit az együttműködéssel nevelni, akkor lehet, hogy ezért meg tudja támadni a szülő is, azt mondja, hogy nem az ő gyereke tökéletesen csinálja, és akkor nem kell azzal törődni, miért kell lemaradjon a többiek miatt, mert azok nem tudják ugyanabban a ritmusban például a matematikát. Szegény pedagógusok, mondom ezt neked, aki... mondjuk mert nagyobbakkal vagy, és valószínűleg nem pont így szembesülsz a dolgokkal, de elemi osztályokban nagyon-nagyon sokszor egész csúnya módon szembesülnek, vagy szembe kerülnek pontosabban a szülők és a tanítónők. Erről nem szerettem volna beszélni, de ha felhoztad, akkor jó, ha tudjuk. És jó, hogy ha nem tudjuk a homokba fejünket, hogy ilyesmi nincs, de hogy nincs, van. Nagyon sokszor. Csak a kérdés az, hogy ki fog kiállni a pedagógus mellett. Körülbelül ez lenne, amit én elmondtam volna, vagy elmondani a kisgyermekkorról, és hangsúlyoznám talán egy picit még azt, hogy a szociális együttérzés az ebben a korban benne van a gyermekekben, ők szívesen segítenek ebben a korban, és ezt támogatni, és ezt értékelni, és ebben támogatni azokat a gyerekeket, akik ezt gyakorolják. Ez az egyszerűen a segítésről szól. Hogy hogy tud segíteni a másik gyermeknek, akinek nincs annyi, aki nem tud pontosan olyan jól, akinek nem adatott meg az az anyagi jólét esetleg, ami a másik gyermeknek, és akinek talán képességeiben sincs ugyanazon a szinten, mint az osztálynak a nagyobb része. Hogy azt hogy tudják értékelni, és hogy tudják támogatni. És ezt hogy tudja a tanítónő kihangsúlyozni, hogy milyen sokat jelent az, ha ott vagy és segítesz és támogatsz egy nálad gyengébet. Ez nagyon jó lenne. És akkor hol vannak a határok? Megint azt kérdezem, hogy kivételezni fogunk a gyengébekkel, vagy elfogadják a gyerekek azt, hogy külön feladatcsoportot kap az a, mit tudom én, 5 gyerek az osztályban, aki gyengébb, és külön az, aki a legjobbak közé tartozik. Ilyen különbséget teszek. Mert azt mondom, hogy te képes vagy arra is, a másik azt mondom, hogy te ennyire vagy képes. Hogy ez jó vagy rossz pedagógiailag, lehet rajta gondolkozni. Én úgy érzem, hogy érzelmileg sokat jelent, hogy önmagához próbáljuk viszonyítani a gyermekeket. És hogyha az, aki hátrányos helyzetből jött, hátrányokkal jött, és most az iskolában megpróbálom felzárkóztatni, de egy sokkal lassúbb ritmusban, mint a jól haladó gyermekeket, hogy azokat se gátoljam a haladásban, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy olyan nagy vétek.
1: Úgy gondolom, hogy ez lenne az ideális. Én nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy helyzete válogatja. Egyrészt azt látom, hogy vannak helyzetek, amikor

0: amikor megértőek mondjuk a gyerekek egyik másikkal szemben, belátják, hogy mondjuk a másiknak talán nincs annyi képessége, talán nem úgy tud haladni, és ha éppen jó napja van, mondjam így, a jobb gyereknek, akkor ezt elfogadja, máskor viszont nincs türelme várni rá, vagy nem érti ezt meg, hogy ő neki miért kell azért lemaradni, vagy miért kell türelmesnek lenni, míg a másikat is bevárjuk. Tehát szerintem ez egy olyan probléma, ami létezik, és amivel én találkozom minden nap az iskolában. Részben hajlamosak a gyerekek azt, aki gyengébb láncszem félretenni, vagy megbélyegezni, vagy rögtön rámondani valamit, hogy te ne beszélj, mert te még ezt sem tudod. Van egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, ez egy probléma szerintem, és nem tudom, hogy van-e rá lehetőség, hogy ezt az ember jól kezelje. Mert egyrészt ott van, amit mondtál, hogy sok a tananyag, sokat várnak el, ugye az ember mindig nyomja, kéri a feladatokat, viszont sajnos, hogy ez kiszorítja annak a lehetőségét, hogy több időt fordíts az ilyen helyzetekre, hogy azok se vesződjenek el teljesen, akik nem tudják tartani az iramot, mert az létezhetetlen, hogy egy iskolában vagy egy osztályban mindenki ugyanolyan szinten legyen.
1: A differenciált oktatásról hallok, most már persze nem vagyok benne, és nem merek azért olyan nagyon véleményt mondani, de úgy érzem, hogy igenis az lenne az igazi, hogyha ezt a differenciálást bevezetnénk. Ha az integrált oktatásról beszélünk, amikor behozzuk a netalán külön fogyatékkal élőket is ugyanoda, ugyanabba az osztályba, és akkor a tananyag fog ő hozzá igazodni, és neki más lesz a tananyagja. Na hát ezen meg aztán már 20 évvel ezelőtt is rengeteget beszéltünk róla, és ha nem vesszük figyelembe azt, hogy nem vagyunk egyformák, a gyerekek sem egyformák. A tananyag, ami van, az viszont totálisan ugyanaz mindenkinek. Hát akkor egy csomó problémával kerülünk szembe, akkor majd jön a lemorzsolódás, akkor jönnek az iskolát elhagyó gyermekek nagyobb osztályokra, szóval nagyon-nagyon nagy feladat hárulna a tanügyre, és most az az érzésem, hogy nem csak Romániáról, nem csak Magyarországról beszélek, hanem mindenfele, mert emlékeim nem csalnak, annak idején egy ilyen nemzetközi konferencián hangzott el, hogy mindenki az oktatási rendszerét szitta, nem tudom hány országból voltak. Tehát nagyon nehéz ezt emberileg is, szakmailag is a legjobban kezelni. De az, hogy figyelembe veszem az egyéni különbségeket, és annak megfelelően fogok osztályozni, annak megfelelően, mert borzalmas lehet az is, amikor egy gyerek állandóan csak a rossz jegyeket kapja. De hát az iskola az a jegyekről szól a végén. Az elején még ott próbálkozunk szóban ezt azt mondani, de a végén csak arról szól. Aztán egyik felmérő a másik után. Ilyen vizsga, olyan vizsga, most hallottam, hogy ahhoz, hogy elmenj vizsgázni, nem tudom, 8. után, ahhoz előtte még egy vizsgát tenni, hát mondtam, édes jó Istenem, a vizsga helyzet különben is egy nagyon nehéz helyzet. És nem minden gyermek egyformán jól tud vizsgázni. Lehet, hogy tudása megvan, de amikor ott van abban a szorult helyzetben, ahol a nagyon jól megszabott idővel, kerettel, akkor nem tudja ugyanazt nyújtani, mint amit, hogyha egy lezserebb körülmények között kérnek tőle. Tehát már ez is egy probléma. No, hát egy csomó minden van, amit ugye elkezdhetnénk itt beszélgetni róla, és
0: lehet nem találnánk meg a végét.
1: Igen, hogy kiszabja meg a korlátokat, kiszabja meg, hogy hol van a határ, ez lenne a másik. És hogy figyelemben veszik-e azok, akik megszabják a határokat és a korlátokat, hogy ilyen egyéni különbségek vannak, és hogyha oktatásról beszélünk, nem csak nevelésről. Ugye az alapja az biztos, a bizalom a szülőben, a bizalom a pedagógusban. Az az érzelmi kapcsolat, ami kialakul, és születésétől kezdve körülbelül 7-8 éves korig rendkívül fontos. Elhiszem-e azt, hogy a javamat akarja? Ez nem így fogalmazódik meg a gyermek fejében. De arról szól, hogy azt, amit kér, amit mond, amire azt mondja, hogy ezt így csináld, azt elhiszem, hogy az én javamért csinálja, vagy kéri. És megint ezt hangsúlyoznám, nem az én, nem én pedag személyemért történik, hanem azért, mert az nekem így lesz jó. És az az én érdekemben történt. Hogy együtt hogy játszanak a gyerekek, az egy külön fejezet, és az, hogy a versengés, és az, hogy ilyen verseny, olyan verseny, persze, igen, az is kell, a megmérettetések is. Aki versenyezni akar, álljon sorba, és versenyezzen, és bizonyítsa be, hogy ő a legalkalmasabb egy vezető pozícióra, tegyük fel, ha azért verseny, ugye? De ne kelljen mindenkinek versengeni. És utána az élet meg más bizonyít. Az élet meg azt bizonyítja, hogy nem egészen azok lesznek mindig a legsikeresebb emberek, akik a legjobb tanulók voltak az iskolában. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja. És amikor az 5 éves, 10 éves, 20 éves érettségi találkozókon összekerülnek, akkor nagyon meglepődnek, hogy X-ből akiről azt hittük, hogy hát semmizen nem képes, abból lett egy nagyon sikeres vállalkozó. Mert voltak olyan képességei, amit az iskola nem kért, nem vett figyelembe, és ő pont azokat tudta hasznosítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és tudom, hogy ez nagyon sokszor felmerül. És az, hogy mennyire fog tudni beilleszkedni a társadalomba, az meg rengeteget számít. Hogy tudod beilleszkedni az osztályközösségbe? Hogy tudod a többi gyerekkel együtt megoldani feladatokat? Ugye ezt tudom, hogy egyre gyakrabban készítenek ilyen kiscsoportos feladatmegoldásokat, és annak is megvan az előnye és a hátránya, nem ezt akarom most tárgyalni, de az, hogy együtt működni, valamit közösen megoldani, rendkívül fontos lenne. És itt az első 4 osztály már ad rá lehetőséget, hogy ezt megcsináljuk. És hogy ezt a gyermekekben felébresszük, és a lehetőségét annak, hogy észrevegyék, hogy ahol meghallgattuk egymást, ahol vitatkoztunk, de tudtunk egy közös kompromisszumos eredményre jutni, azok sokkal jobban tudtak teljesíteni, mint ahol mindenki a magáét fújta, és képtelen volt engedni abból. A lényeg az volt, hogy nekem legyen igaza, ugye? Vagy ha véletlenül nem úgy történt, hogy én mondtam, hogy másképp csináljuk, és aztán ki is lesült, hogy tényleg igazam volt, de nem csináltuk, és elismertettük, akkor meg gondolkozzunk el azon, hogy mert nem hallgattuk meg azt. Tehát, hogy tárgyaljuk meg utána az emberi oldalát, hogy hogy kellene együttműködni, mit jelent az tulajdonképpen. Hát én gondolom, hogy a kisiskoláskort ezzel kiveséztük, amennyire csak az idő engedte. Megpróbáltunk elmondani, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, amit ne tegyünk. Azért, hogy meggyőzhessük a gyermekeinket, hogy a korlátok, a határok azért vannak, hogy nekik segítsék a biztonságos fejlődésüket. A következőkben a kamaszkorról fogunk beszélni. Gondolom, hogy ott aztán nagyon-nagyon sok mindent tudnának mondani, akár szívesen veszük, hogyha felismertnek bizonyos témákat, megírják vagy bemondják, de mi is elmondjuk majd a saját nézetünket erről. Ezzel én kívánok mindenkinek szép estét, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves hallgatókat biztatjuk, hogy egy hónap múlva is tartsanak velünk, addig pedig hát próbáljuk meggyőzni kedves gyermekeinket erről, amiket itt hallottunk, hogy igenis a javukat akarjuk, és az ő épségüket próbáljuk védeni. Ehhez adjon erőt a Jóisten. Nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a mai estén Weber Csilla, pszichológus és Vidikán Lokodi Tünde, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!